0: szerint idén július 1-e és augusztus 31-e között fokozott ellenőrzésekre számíthatnak a szezonális szolgáltatást nyújtók is, így például a kerékpár és csónak kölcsönzők, az esküvő szervezők, valamint a séta és élményrepülési tevékenységet végző cégek. Ez idő alatt az ellenőrök a számla és nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, a forgalmazott árucikkek eredetét, a jövedéki termékek forgalmazását, valamint a pénztárgép üzemeltetésével kapcsolatos szabályok betartását vizsgálják kiemelten. A közleményben figyelmeztettek, a NAV akár 2 millió forint megfizetésére is kötelezheti azt, aki elmulasztotta a nyugtaadást vagy az alkalmazotti bejelentést. Mindezek mellett a mulasztási bírságon kívül 12 nyitvatartási napra lezárhatja a NAV a vállalkozás üzletét is.
1: Az időjárásról.
0: Szombaton többnyire derült vagy felhőtlen idő várható, csapadék nem lesz, gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 35 és 38 fok között változik.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeta. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
1: Kedves hallgatóink, ebben az évben már 22. alkalommal hirdette meg a Virágzó Népművészet elnevezésű országos tárgyalkotó pályázatát a Miskolci Fügedi Márta Népművészeti Egyesület. Az idei megmérettetésre 88 alkotó, 380 tárgyal nevezett, ezek közül több mint 250-et láthatnak azok, akik ellátogatnak a Diósgyőri Népi Kézműves Alkotóházba. Itt nyílt ugyanis kiállítás az ünnepélyes díjátadással egy időben. Az eseményen mi is ott jártunk, helyszíni összeállításunkat hallják. A 22. Virágzó Népművészet elnevezésű pályázat első díja idén igencsak különleges volt, hiszen egy közös munka kapta, talán ilyen még nem is volt itt a díj történetében, és akik pedig készítették, Rácné Ari Erika, gratulálok!
2: Nagyon szépen köszönöm!
1: Illetve Sócóné Kássa Gyöngyi, gratulálok önnek is!
3: Köszönöm szépen!
1: Hát kérem, hogy mutassuk be itt a rádió hallgatóinak, nem túl könnyű ugye ez így, de hogy mi ez a munka, amit önök elkészítettek. Én bevallom őszintén, ahogy megnéztem, én soha nem is láttam még ilyet.
3: Hát mi sem találtunk előzmény, nem így indult a pályamunkák elkészítése, hanem a pályázat kiírása kérte azt, hogy a szállásanyagokra koncentráljunk, és mivel elég régóta ismerjük egymást, kollégák voltunk sok-sok éven keresztül, ezért különböző helyeken összekapcsolódunk, és találkozunk, beszélgetünk szakmailag is, és akkor találtuk ki, hogy valamit csináljunk együtt. De ez csak egy ilyen kóbor gondolat volt, hogy egyszer legyen, és akkor megláttuk, hogy hát ezt nekünk írták ki, ezt a pályázatot. És onnan kezdődött az, hogy leültünk beszélgetni, hogy mit tudunk mi ketten egymással, vagy a két mesterség egymással, az alapanyagok egymással mit tudnak kezdeni.
1: Mondjuk el a két mesterséget.
2: Kosárfonás és a fazekasság, igen, kapcsolódott össze.
1: És mi sült ki ebből?
2: Hát az alapot mindig a Gyöngyi munkája adta, a fazekasság, az ő formavilága, színvilága, díszítményei, és ahhoz igazítottam a fonásban a színeket, formákat, egyáltalán a szerkezetét. Meg ugye, hogy mire használható az egész, arra nagyon figyeltünk. Nagyon fontos volt a színforma harmónia.
1: Hogyan határozzuk meg ezt az alkotást? Tulajdonképpen mi az elnevezése?
2: De mondd, mert te találtad ki, Gyöngyi.
3: Hát egy összefonódás, ez lett ami így első gondolatként jött, hogy úgy összefonódunk egymással.
1: Mutassuk be ezt a hallgatóknak, hogy képzeljék ők el, aki mondjuk esetleg nem tudott ellátogatni ide a kiállításra, bár én mindenkinek ajánlom, hogy néz ez ki.
3: Hát úgy néz ki, hogy vannak gyümölcsös kosaraink, süteményes kosarunk, aminek az alapját azt egy kézzel hagyományos technikával korongozott cserépedény adja, ami minden díszítményében és hát félig elkészített formavilágában is a hagyományos népi fazekasságot mutatja, és úgy kapcsolódik hozzá az edénynek a második fele, a pereme, hogy azt én lehagytam róla, és akkor Erika pedig arra fonta rá a különböző fonási technikákkal az edénynek a szélét.
2: Egy kis fejtörést adott nekem Gyöngyi azzal, hogy ugye a fazekas edény az körbe kiuggatott volt, és akkor kérdés volt, hogy milyen távolságban legyenek a lyukak, amiben majd a karók fognak kerülni. Másik kihívás, hogy hogyan kezdjem el az egészet, a végét valahogy el kell fonni az egésznek, és ezt is kétféle módját találtam ki. Addig gyakoroltam, hogy kettőféle elszegés is sikerült, mind a kettő úgy gondolom, hogy esztétikus. A zsűri ezt is elmondta, hogy nagyon, az is szép, amelyiknek kívül van a vége, a vesszővége, és akkor nekem nagyon igazodni kellett Gyöngyinek a motívum világához, hogyha áttört volt a fazekas edény, akkor nekem is ahhoz a mintához úgy kellett tagolnom a fonást. Úgyhogy valahogy tényleg közösen gondolkodtunk, és akkor ha sikerült, akkor úgy gondoltam, na akkor elviszem Gyöngyihez, vagy eljött, megnézte, és akkor közösen kritizáltuk mindenféleképp, és akkor bontottam. Vágtam le, és akkor újra, tehát valamelyik harmadjára, negyedjére, azt mondtam, na ez most lesz így, talán tökéletes.
1: A motívumvilág honnan táplálkozik?
3: Hát a fazekas motívum kincs az teljes egészében a Közép-Tisza vidék. Onnan jövünk, Kisújszállásról jövünk, ott élünk mind a ketten. Ezek a motívumok főleg Karcagra voltak jellemzőek, de tiszafüredi hagyományokból építkezik igazából. Úgyhogy az én munkásságomban alapvetően ezek a motívumok dominálnak, amúgy is, mert én azt gondolom, hogy azt tudja az ember hitelesen, ahol tényleg él. És nyilván Erikának nehezebb dolga volt ebből a szempontból, mert azért neki már idézőjebb egy kicsit szabályozottabb volt az, hogy milyen színeket használ, az adott motívumhoz milyen fonási technikát, és ugye nyilván nagyon oda kellett figyelnünk arra, hogy egyensúlyban maradjon, minden egyes edényben egyensúlyban tudjunk maradni. Egyikünk munkája sem lehetett hangsúlyosabb, mint a másiké. És tehát sokat kellett tervezni, és nagyon sokat beszélgettünk ezen, hogy lenne jobb, mi illene jobban hozzá, vegyek-e ki belőle én, hogy ne nyomjam el már eleve, hogy ő is ki tudjon teljesedni egy-egy fonása. És hát ez nagyon sok izgalommal járt, én azt gondolom, és nagyon sokat tanultunk egymás mesterségéről, szerintem egymásról is, meg nagyon jó volt kapcsolódni tényleg.
1: A fonásba mennyire bonyolította meg azt tulajdonképpen itt az alkotást, hogy nem ön kezdte el, hanem alkalmazkodni kellett, mert szerintem azért egy mesternél ez ritka, hogy nem az egészet ő csinálja, nem ő találja ki, nem az ő fejéből pattan ki.
2: Számomra inspiráló volt Gyöngyének az alkotása, és nagyon szeretek úgy elgondolkodni dolgokon, szeretek ilyen kreatív elmefuttatásokat végighajtani a fejemben, és nem volt könnyű, de én úgy gondoltam, hogy talán meg fogom találni azt az egyensúlyt, amiről Gyöngyi is beszélt, és úgy néz ki, hogy ez sikerült is. Hát én is a hagyományos fonási technikákat használtam, kifejezetten figyeltem arra, hogy a hagyományos gyűrűfonás, berakásos fonás, szegéseknek a kivitelezése az a magyar hagyományoknak megfelelő legyen. Nagyon izgalmas munka volt, és én nagyon szeretném ezt tovább folytatni.
1: Pont ezt akartam kérdezni, hogy lesz ennek a gyümölcsöző együttműködésnek folytatása, mert én azt gondolom, hogy egy ilyen első díj az szinte predesztinálja az embert, hogy hát akkor itt tovább kell menni az úton.
2: Igen, mi is úgy gondoljuk, hogy ennek van értelme, és a mostani visszajelzés azért még jobban megerősített bennünket abban, hogy a szakemberek által is elismert munkát tudtunk produkálni, úgyhogy végtelen nagy örömmel tölt el bennünket.
3: Ugyanezt tudom mondani én is. Meg még talán annyit hozzá, hogy igen, ez egy nagy, nem is tudom, igazolása annak, hogy megéri kapcsolódni különböző embereknek egy-egy alkotáson belül, vagy különböző szakmáknak is akár, mint ahogy mi tettük, és ez mindig új gondolatok jönnek. Tehát, hogy elkészítettük ezeket a darabokat, amiket itt meg is lehet nézni, és szerintem mind a kettőnk fejében vannak még ott új ötletek, és akkor ez arra inspirál majd bennünket. Megint üljünk le, megint gondoljuk végig, tervezzük át, és még, mert nagyon jó összedolgozni.
1: Egy picit azért meséljünk arról a hallgatóknak, hogy hány munkaóra van egy-egy összefonódásban. És akkor itt kezdjük el azzal, hogy elindul ez az egész a megtervezésétől, az egyeztetésektől, az esetleges újrakezdésektől. Összeszámolták-e egy-egy alkotásnál?
3: Így nem. Igazából a tervezés folyamata az nagyon, nagyon jó hangulatos beszélgetésekkel kezdődött. Hogy milyen formákat szeretnénk, funkciókat kerestünk, hogy legyen gyümölcsös kosár. És akkor milyen forma legyen, mert nyilván először nekem kellett megcsinálni, de már úgy kellett megcsinálni, eleve lekorongozni azt az edényt, hogy már a színeket is megbeszéltük, de alapjában véve a formát. Mert hogy én félig készítettem el az edényt. És a másik fele az majd a kosárral lett teljes. Tehát ezt nem lehet megcsinálni úgy, hogy nem beszéljük meg.
1: Meg talán úgy nem is olyan egyszerű, nem, hogy nem volt önök előtt példa, hogy na ez hogy néz ki?
3: Ez szabadságot is adott szerintem egy kicsit. Tehát, hogy így beindultunk, és akkor azért voltak próbák. Tehát, hogy nem ennyi, ami a kiállításba került, az elkészült tárgyak száma, de azért Erika nagyon kitartó volt, mert ő egy-egy félig elkészített cserépedényt azért 3-4-5-szer is, tehát ő gondolkodás nélkül levágdosta a kis metszólójával az addigi munkáját, így elrakta maga mellé, és kezdte az újat ugyanazon az edényen. Úgyhogy azért nagyon sok, szerintem neki sokkal több, mint nekem. Mert nálam talán a száradás, tehát a különböző munkafolyamatok közötti időt ugye ki kell várni. Nekem az lehet, hogy több volt, mint mondjuk megkorongozni, vagy földíszíteni. Tehát ezen az oldalon szerintem a tervezés volt a legtöbb, meg a folyamatok megfelelő idejének a beosztása, a kivárása. És hát Erikánál azért sokkal több óra ment el erre szerintem.
2: Hát azért ment el sok óra, mert nem volt példa, tehát nekem is újat kellett alkotni. Számomra nem is munka volt, hanem játék. Én imádok játszani a formákkal, a színekkel, engem ez szórakoztat, lelazít, fellazít, szóval ez olyan teljes szabadságot adó munka volt számomra, illetve annyira nem, mert követnem kellett Gyöngyinek a fazekas termékeinek a mintáját, az, hogy most befele szűkülő legyen, vagy leterülő legyen a fonás, ez megint Gyöngyi adta az alapot hozzá, de onnastól kezdve azért az én kreativitásom tudott érvényesülni. Úgyhogy egy nagyon érdekes munka volt. Egyébként az, hogy sokáig tartott, hát kétszer-háromszor ugye újrafonni, mert hol itt nem jó, hol ott, még ott igazítsunk, de úgy gondolom, hogy ha már egy kialakult forma van, az már legközelebb már sokkal könnyebben megy.
4: És hát a folytatás is biztos, hogy könnyebb lesz. Én pedig sok szeretettel gratulálok Önöknek az első díjhoz, és hát a folytatáshoz pedig sok energiát és jó egészséget.
2: Nagyon szépen köszönjük.
3: Köszönjük, köszönjük.
4: A Virágzó Népművészet idei második helyezettje Zácsné Ádám Izabella nemezműves, akinek jelenleg itt állunk a kiállított alkotásai között. Mi mindennel pályázott és mivel nyerte el itt a második helyet?
5: Köszönöm a lehetőséget, hogy itt a zsűriztetésre elküldhettem az alkotásokat. Igazából elég széles, így ha mondhatom ezt a skálát, a hagyományos kazak mintavilág ihlette takarótól a medium print tunikáig küldtem a ülőlapokon keresztül összesen 12 alkotást. A 12 alkotásból 9-et kiállítottak, és 9 kapott zsűriszámot, és ami még egy nagy meglepetés volt számomra, hiszen először zsűriztettem, hogy ebből a 9-ből 5 mesterremek díjat kapott. Nem is tudok igazából most így megszólalni, ihletett az egész alkalom számomra, hiszen 40 éve tanultam nemezelni. Ugyanakkor rajztanárként, rajszakos tanítóként és vizuális és környezetkultúra szakos középiskolai művésztanárként nagyon sok időm az iskolára fordítódott. Nagy szeretettel mondom, hogy ez egy édes rabszolgaság volt, mert valóban 30 éven keresztül nullától, hát nem nullától, végül is óvonői végzettségem is van, tehát így az óvodától a középiskoláig tanítottam minden korosztályban vizuális kultúra tantárgyat. Emellett a nemezelés ugye ritkán kapott időt az egyéni munkám között, tehát az egyéni alkotásaim között. A nemezelés tehát így egy kicsit kevésbé volt jelen, bár az elején, amikor megtanultam Vidák István nomád táborában, Kecskemét környéki nomád táborában a nemezelés csodálatos, varázslatos örömét megtapasztaltam és tanultam a nemezelést. Nem mondanám, hogy megtanultam, mert ezt folyamatosan tanulni nagyon-nagyon jól lehet, nincs vége ennek a tanulásnak. Akkor az elején azért az osztályommal nemezelő munkákat végeztünk, pályázatokra is mentünk. Igazából ez az életem első 6 tanítási éve volt a 40-ből. Hát most egy kicsit nem tudom, hogy dicsekvése, de akkor megemlíteném, ha már így visszamentünk, hogy akkor az első életem első 6 évében egy miniszteri dicséretet kaptam a pedagógus munkámra. És milyen érdekes, akkor még nem gondoltam volna, hogy ennek van jelentősége. Ezt a dicséretet András Falvi Bertalan írta alá akkor. Akkor is azért a népművészetben dolgoztunk, mert a visszatekintő kismadár pályázaton akkor a művészeti szemléken mindig díjakat kaptunk ebben az első 6 évben. Aztán majd átalakult az életem kicsit azzal, hogy férhez mentem, és más iskolában kezdtem Szegedtől 200 kilométerre dolgozni. És akkor igazából is csodálatos munka volt az, hogy erre a szolgálatos iskolában dolgoztam 20 éven keresztül. Az elmúlt 10 évben pedig ráfordult a figyelmem a nemesz készítésre. Úgyhogy úgy gondolom, hogy a Vidák István által mutatott csoda, az úgy gondolom, hogy itt lassan-lassan fejlődik, és igyekszem ezeket, ahogy teszem, vagy ahogy én magam alkotni, mindig új felfedezések mentén teszem, mindig átadni. Tehát ez valahogy életem első felében, amikor elkezdtem festeni, ahogy ez a Vásárhelyi Festőtársaság körében, akkor úgy valahogy véletlenül egy kimondott arszpoétika volt, hogy alkotni és tanítani egyszerre szeretnék. Ezt valahogy így látom, így visszanézve, hogy úgy ment is ez, annélkül, hogy görcsösen és szándékosan akartam volna. Elárulom, hogy az igazából ennek az tudásátadásnak a tapasztalata az életemben annyi egyszerűen, hogy amikor átadom ezeket a frissen megszerzett örömeimet, akkor újabb ötletek jutnak eszembe, és ez arra sarkal mindig, hogy soha nem félni attól, hogy továbbadom, inkább arra ösztönöz, hogy adjam azt, amit megtapasztalok, és valahogy ez a régi pedagógus indulás, ez azt hiszem, hogy továbbra is működik. Nagyon szeretem menedzselni, úgymond a diákokat, tehát ezt azért nagyon örülök, hogyha közös kiállításaink vannak. A zsűriztetés az nem volt eddig az életemnek része. Életemben először zsűriztettem, hogy egyéni zsűrit kértem a munkáimra, mint mondtam is, hogy 12 alkotásra. A zsűrizés előtte egy 2 évvel úgy történt 2 alkalommal, hogy tanítványaimmal küldtünk be 20-20 alkotást. 2 év különbséggel, tehát idén és 2 évvel ezelőtt.
6: Nem. Azok közös munkák voltak?
5: Igen, igen. Pontosabban nem is közös munkák, hanem együtt dolgoztunk, tehát együtt tanultunk. Nekem is volt közte egyéni munka, és a többi, ők már felnőtt tanítványok, akikkel pályáztunk a Békés Csabai Kárpát-medencei népi textil konferenciára. Úgyhogy ott kaptam kedvet így a zsűriztetésre, és tényleg így kezdtem, hogy együtt a többi taggal, és én mindig úgy gondolom, hogy a szakkörünk, vagy a nemeszkörünk, ahogy hívjuk magunkat, egy olyan kifejezés tud lenni erre a munkára, hogy tényleg egy körben ülünk. Tehát egy körben dolgozunk, egymásra rálátunk, és úgymond tényleg ez egy ilyen önképző jellegű, mert valójában ez tényleg egy ilyen folyamatos kutató, kísérletező jellegű munka, ahol előfordulhat, hogy a tanítványomtól kapok ötletet, és ott kidolgozzuk esetleg együtt, vagy önállóan.
4: És hogyan tovább? Itt a második díj után újabb zsűriztetések, újabb pályázatra jelentkezések?
5: Hát ezt még nem látom, de amint itt a hivatalos menetrendet tudom, ennek folytatásaként érdemes azért 1-2-3 éven belül még alkotásokat leadni. Most tudtam meg, hogy a 35 zsűrizett alkotáson belül 5 mesteremeknek kell lenni ahhoz, hogy népi iparművész végzettséget vagy elismerést szerezzen valaki. Most ezzel a zsűrizésen nekem ez az 5 mesteremek megtörtént. Úgyhogy elképzelhető, hogy ez most így sarkalni fog erre. Így ösztönöz arra, hogy dolgozzak. Tehát egy ilyen külső kényszer, kedves kényszer arra, hogy valóban időre, valóban jól odafigyelve és megteremtve az időt rá dolgozzak. Abból a sok tervből néhányat, ami már nagyon régóta gyűlik, és szó szerint mappában a padláson van.
4: Hát én a második díjhoz sok szeretettel gratulálok, és a további alkotáshoz pedig sok örömöt és jó egészséget kívánok.
5: Nagyon szépen köszönöm.
4: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk az összeállítást, maradjanak velünk!

virágok közt feküdni, len a földön, és akarsz, akarsz-e játszani?

0: Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
1: Kedves hallgatóink, ebben az évben már 22. alkalommal hirdette meg a Virágzó Népművészet elnevezésű országos tárgyalkotó pályázatát a Miskolci Fügedi Márta Népművészeti Egyesület. Az idei megmérettetésre 88 alkotó, 380 tárgyal nevezett. Folytatjuk az ünnepélyes díjátadón készült összeállításunkat. Ebben elsőként Gergye Zoltánt, az Egyesület elnökét kérdezzük. Milyen volt az idei a 22. Virágzó Népművészet elnevezésű tárgyalkotó pályázat?
2: Nagyon gazdag és sokszínű, köszönhetően a pályázati felhívásnak, hiszen a szokásos szakági pályázatokon túl adtunk témákat is a alkotóknak. Egyik téma a szálasanyag volt, ami azt jelenti a műberkeinkben, hogy a fűzvesző, a káka, a csuhé, a sás vagy egyéb ilyen fonható természetben megtalálható eszközök. A másik témát is ajánlottuk a kedves alkotóknak, ez pedig az együtt dolgozás, hogy dolgozzanak együtt a mesterek olyan területen, ami kicsit ellenkező. És így született meg néhány olyan alkotás, ami ebben az esetben még díjat is hozott. Egy fazekas is egy kosárfonó dolgozott együtt, és remek alkotásokat hoztak, tárgyakat. Funkcionális dísznek is jó, de az a lényeg, hogy lehet használni a mi esetünkben.
1: Sok új alkotó jelent most meg az idei pályázaton, vagy már többnyire rutinos kézművesek jelentkeztek?
2: Vannak visszajáró lelkek is, mondom így, nagyon örülünk neki, hiszen Zalaeger Szegedő is minden évbe küld egy hölgy gyöngymunkákat, de vannak új alkotók is új területekről, a viseletkészítők most remekül kitettek magukért, vagy a busó maszk készítő úriember, aki különleges az országban, egyedül csinál ilyen busó maszkokat, kapott ő is egy díjat, honoráltuk a tudását. Azt hiszem, hogy sok felől érkeztek tárgyak, van köztük olyan is, ami kicsit hagyományosabb, de van újra gondolt is. Ha visszatérek a szálasanyag témára, egyik kosárfonó hölgyünk nagyon új szerű kosarakat, formákat álmodott meg, és új anyagokból, kérekből, a fűzfa háncsból, vagy egyéb fáknak a háncsait használta fel. Minden természetesen a munkájába, tehát semmiféle művi dolog nincs benne. Tehát őt is díjaztuk, mert a látása, tehát a szakmának a tovább gondolása a klasszikus kosárfonó szakmának az kivételes, amit ő produkál. Picit közelebb áll a designer dolgokhoz, de mindegynek van népi gyökere. Tehát a forma világának, a felhasznált anyagoknak, vagy a technikának, hisz a technika ugye az mindig adott minden mesterségbe, ezeket lehet variálni.
1: Elhangzott, hogy csaknem 90 alkotótól 380 tárgy érkezett be zsűrizésre. Ez nagy szám?
2: Ebben a viszonylatban nagy szám, minden évben ennyi szokott általában érkezni. Ebből természetesen a zsűri, aki válogat, meg minősít, ebből sokat elutasít, így mondjuk mi a szakmánkban. Így maradt bent 267 tárgy, de például a tavalyi évhez képest kicsit kevesebb, de tavaly azért volt egy rekord nevezés, mert az a Herman Otto Múzeumban volt. Most itt vagyunk az alkotás falain belül, itt a tér is kisebb, a lehetőséges és technikailag a kiállítás installációs olyan profi, mint egy múzeumban, de megoldottuk a kérdést.
1: És hát ugye 261 alkotás van itt kiállítva. Egy kicsit segítsünk a rádióhallgatóknak, hogyha ezt valaki szeretné megtekinteni, akkor meddig, milyen módon teheti meg?
2: Hát nagyon nagy szeretettel várunk mindenkit, mert a népi tárgyalkotásnak az alfa meg az omegája jelenik meg. Mindenki talál egy olyan tárgyat, amit beleszeret rögtön. Egészen július 25-ig, szombatig, és 2-től szombatig várjuk a látogatókat, 10-től 5 óráig. Nagyon kérjük, hogyha nincs tárva nyitva a kapu, csöngessenek, mert itt vagyunk, csak ügyeletben. Úgyhogy szeretettel várunk mindenkit, biztos vagyok benne, hogy bele szeretnek egy-egy tárba majd.
1: A 22. Virágzó Népművészet pályázat legifjabb és sikeres pályázója a Következő Generációért Alapítvány külön díját nyerte el. Dobos Bernadett fazekassal beszélgetek. Először is szeretettel gratulálok a díjhoz.
3: Köszönöm szépen.
1: Mit lehet tudni, mivel pályázott?
3: könyvbutellákat készítettem. Ez a népi hagyományban ugye ez egy pálinkás butella, amelyet legtöbbször ajándékba szántak, konkrétan vagy az alkotóknak, és akkor névvel ellátták, vagy pedig ilyen vicces szövegeket raktak rá. Hát ugye ennek hagyományosan könyv formája van, van rajta egy pici szája, ahol ugye lehet inni. Igazából én olvastam róla, hogy ezek régen ugye... Tehát vicces ajándék, tehát, hogy amikor például templomba mentek, ugye nem lehetett vinni pálinkát nyilván, és hát aki erre nem tudott lemondani, annak ugye ajándékba adtak egy ilyen könyvet, és ezt ugye el tudta rejteni, és minthogyha egy énekes könyv lett volna, ezt magával tudta vinni.
1: Ez egy régi hagyományos tárgy akkor?
3: Ez egy régi hagyományos tárgy, igen.
1: Egy picit hadd halljunk arról, kitérve itt a fazekas mesterségre, hogy önnek hogyan jött az életébe ez?
3: Hát igazából az alkotás ez mindig is az életem része volt, mert tulajdonképpen kiskorom óta. Egyébként diomérnök vagyok, úgyhogy nagyon eltértem ettől a pályától, de mindig is visszahúzott a szívem. És hát elvégeztem az egyetemet, dolgoztam, és utána egy kicsit visszahúzott a szívem az alkotás felé, úgyhogy elkezdtem, keramikus iskolába jártam, itt Miskolcon a Kóskerrőj szakközépiskolában, és ugye felnőtt képzésként elvégeztem, keramikusként végeztem, majd találkoztam a Fügedi Márta Népművészeti Egyesülettel, ahol igazából már évek óta szemeztem, hogy szeretnék eljönni, és amikor elkezdtem az iskolát, akkor jött a lehetőség is, hogy ide egy nyári tábor alkalmával eljöttem, és kipróbáltam a fazekasságot. Azonnal megtetszett. Egyébként is már szemezgettem a keramikussággal, ugye korábban nagyon szerettem. És itt kipróbáltam, és nagyon jól ment, és hát igazából is fel is fedeztek, mondjuk úgy, és meghívtak az első tábor után, tulajdonképpen meghívtak, hogy legyek tag, és nagyon szívesen elfogadtam, és beléptem, és hát azóta is alkotok, amikor csak tudok.
1: Milyen tárgyakat készít legszívesebben, milyen alkotásokat?
3: Hát igazából még tanulok, tehát... amit muszáj minden kezdőnek, ugye az alap az, hogy a középre rakás, és onnantól a kis tányérok, a csészék, a kis bögrék, a fülezés, tehát minden, amit tudok, azt csinálom, és hát fejlesztem magam. Igyekszem minél többet fejlődni, és már kis tálakat, és nagyobb tálakat is készítek, ugye laptechnikával is nagyon szívesen dolgozom, már kértek tőlem egy kis madáritatókat, illetve szappantartókat, úgyhogy tulajdonképpen minden, amit el tudok képzelni, azt nagyon szívesen meg is valósítom.
1: Milyennek egyébként ennek a hivatásnak a szépsége?
3: Hát egyrészt az alkotás, tehát, hogy tulajdonképpen a semmiből, az agyagból létre lehet hozni gyönyörű, szép tárgyakat, és ugye azt nagyon természetes, tehát semmi mű dolog nincs benne. Őrizzük vele a népi hagyományokat, szerintem ez mind nagyon-nagyon szép dolog.
1: És mi a cél ezzel a népi mesterséggel? Ez egy későbbi állandó munka lesz, vagy egy jó hobbi?
3: Hát nem mondom, hogy könnyű, mert nagyon sok kaktól hallom, tehát, hogy inkább lebeszélnek arról, hogy én ezt fő tevékenységemnek választom, de szeretném minél többet és minél magasabb szinten művelni ezt. Ha lehetséges, akkor szeretném csak ezt csinálni, de persze nyilván rögös az út, úgyhogy majd meglátjuk, mi lesz. Minden esetre én rajta vagyok, ha szeretném ezt hivatásomul választani.
1: Sok szeretettel gratulálunk még egyszer.
3: Köszönöm szépen.
1: Kedves hallgatóink, ebben az évben már 22. alkalommal hirdette meg Virág Zú népművészet elnevezésű országos tárgyalkotó pályázatát a Fügedi Márta Népművészeti Egyesület. Az idei megmérettetésre 88 alkotó, 380 tárgyal nevezett, ezek közül több mint 250-et láthatnak azok, akik ellátogatnak a Diósgyőri Népi Kézműves Alkotóházba. Itt nyílt ugyanis kiállítás az ünnepélyes díjátadással egy időben. Az eseményen készült helyszíni összeállításunkat hallották.
0: Repeta. Repeta. Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: Repeta. Kedves hallgatóink, önkénteseket keres a Miskolci Zöld Kapcsolat Egyesület. A környezet tudatosság fejlesztésével foglalkozó szervezet munkáját több formában is segíthetik a jelentkezők. Óvodákban, iskolákban szemléletformáló foglalkozásokhoz csatlakozhatnak, de akár az egyesület programjait is támogathatják munkálkodással, illetve a székhely épületének karbantartásából is kivehetik a részüket. Lehr Tamarát, az egyesület munkatársát kérdezzük a részletekről.
4: Hogy mit lehet csinálni, nyilván itt felmerül rögtön a kérdés. Ahova most elsődlegesen keresnénk önkénteseket, amilyen projektünkhöz, azok a szemléletformáló foglalkozásaink. Ugye hát mi abban hiszünk, hogy a zöld szemlélet, a természet szeretete, a környezet tudatosság gondolata, az mindenképpen a neveléssel kezdődik, ez gyerekkorban kell és jó megalapozni. Ezért rengeteget járunk óvodákba, illetve iskolákba is ilyen interaktív foglalkozásokat tartani, és ezeket részben önkéntesek segítségével valósítjuk meg, akik nélkül hát nem is tudnánk létezni. Ezekről talán így annyit érdemes elmondani, hogy ezek általában különböző témákra épülnek, tehát kinek mi a testhez álló, szimpatikus, vannak, ami mondjuk vízzel kapcsolatos, növényekkel, gyógynövényekkel, kerttel, táplálkozással, szezonalitással, tehát rengeteg témánk van, illetve nyilván vannak hozzá módszertani eszközeink, amihez hát mindig szívesen várjuk a saját egyéni ötleteket is, tehát egyébként ez jellemzően így is van, hogy tehát nem játsszuk ugyanúgy a játékokat, mert mindenkinek megvan a maga kis nünükéje, amit szeret hozzátenni, vagy ahogy ő ezt szereti csinálni. Talán annyi még fontos, hogy ugye hát ezek iskolai óvodai programok, ezek hétköznap délelőtt szoktak lenni, ugye tanév során, tehát itt akár egyébként például rengeteg nyugdíjas pedagógus önkéntesünk van, akik talán így azzal a célzattal is ragadtak itt, hogy hát csak mondjuk 40 évig gyerekek között voltak, és így egy picit még mindig megvan annak az élménye, hogy gyerekek között is vannak alkalmanként, de hogy azért ez sokkal inkább egy kötetlen formája ennek, amikor játszunk velük, felkeltjük azért figyelmüket, az érdeklődésüket, de bárkit nagyon szívesen várunk, de természetesen az sem kizárólag, hogyha valakinek ez így pont nem jó, hiszen egyébként rengeteg egyéb dolgot is lehet nálunk csinálni, onnantól kezdve, hogy grafikai segítség, csomószor például eszközkarbantartás vagy festés, ez is egy olyan dolog, ami kívülről talán nem annyira látványos, de az nagyon látványos lenne, ha nem történne meg.
1: Mielőtt ezekről is beszélünk, azért egy picit maradjunk itt a szemléletformáló egyes kis eseményeknél, óráknál, kis programoknál. Hallottuk, hogy sok pedagógus az, aki visszajár, vagy odajár, és segít nektek ebben, de gondolom azért az sem kizárólag, hogyha valakinek nincs semmilyen ilyen típusú végzettsége, csak mondjuk nagyon, hogy úgy fogalmazok, képbe van egy-egy témával, illetve nem tudom, hogy ezt hogy képzeljük el, hogyha valaki azt mondja, hogy igen, ő aztán szeretne gyerekek közé menni, de semmiről nincs fogalma sem, abban is tudtok-e segíteni? Hogy képzeljük el? Próbálok itt az esetleges jelentkezők fejével gondolkodni.
4: Persze, természetesen nem kizárók. Hozzáteszem, én sem vagyok pedagógus, végzettségem az nincsen, ehhez talán inkább affinitás kell. Különösebben más nem. Affinitás egyrészt a gyerekek iránt, meg hát itt azért ugye ezek interaktív programok, itt játszunk velük, szóval szerintem ez a része is fontos, hogy hát mi is élvezzük azt, amit a gyerekekkel csinálunk, meg játszunk, mert szerintem egyrészt ezt megérzik a gyerekek, és ez így lesz hiteles. És hogyha tényleg valaki csak azt mondja, hogy hát amúgy neki ez tök szimpatikus, meg szereti a gyerekeket is, de amúgy hát ő ilyennel sose foglalkozott, fogalma sincs róla, ez jöjjön nyugodtan, majd akkor itt lesz. Tehát ezek nem ilyen nagyon-nagyon bonyolult játékokra kell itt gondolni, és egyébként mindig szokott lenni egy évi pár alkalommal egy ilyen kis belső képzésünk, azért mindig változnak a játékok, vannak újítások, sokszor például önkéntesek is, ugye, hát ahogy mindenki használja ezeket, mindenkinek csak vannak ötletei, meg gondolatai, hogy mert szerintem ez így annyira nem működik jól, és akkor csináljuk egy picit máshogy, és ezeken a belsős képzéseken pedig szépen végigmegyünk rajta közösen, beszélgetünk róla, eljátsszuk adott esetben, hogy ez hogy néz ki a valóságban, tehát ezzel abszolút semmi probléma nincsen, bárkit nagyon szívesen várunk, akinek ez így az érdeklődési körébe, meg az affinitása az megvan erre.
5: És ugye hallhattuk, hogy nem csak ilyen szempontból lehet önkéntesnek jelentkezni, talán némileg kötetlenebb az a változat, amit ugye utána említettél, hogy akár ilyen grafikai munkába, akár eszközkarbantartásba. Ezt hogy képzeljük el? Hogyha valaki azt mondja, hogy jó, akkor én szeretnék, nem tudom, mondjuk ilyen kicsit karbantartásba egy-két órára besegíteni, vagy ezt se tudom, hogy ez is egy napra lebontva, hogy történnek ezek?
4: Hát jellemzően nagyon adhok módon, nyilván a kapacitásokhoz alkalmazkodva, meg az adott kihíváshoz, tehát hogy itt akár az is lehet egy nagyon nagy segítség, hogy mondjuk volt a kilincsel probléma az ajtón, és akkor azt mondta valaki, hogy jó, hát ő ezt amúgy megcsinálja, rászállna egy, nem tudom, egy órát, és tehát ezek borzasztóan nagy segítségek, hiába nem látványos, de hogy ezek nélkül ugye nem tudnánk működni, de akár például egy ilyen grafikai önkéntességnél, vagy részvételnél ez is olyan, hogy nyilván megbeszéljük, meg hát valahol a közösség részévé válik is automatikusan az, aki egy kicsit szeretne bekapcsolódni. Megbeszéljük, mi legyen, ő is hozzáteszi az ötleteit, mit szeretne csinálni, és akkor valahol ez picit ilyen organikus módon megy úgy, hogy mindenkinek jó legyen, meg így az igényeinek megfelelő.
5: Aki egyébként egy teljesen más területen gondolja el a saját tevékenységét, például mondjuk, hogy ő szeretne a szabadban lenni, a szabadban segítkezni. Ugye beszéltük korábban, hogy a Szeleta Park gyógynövénykertjét tulajdonképpen az Egyesület úgymond örökbe fogadta. Ehhez is lehetek kapcsolódni, vagy vannak-e olyan eseményeitek, vagy olyan lehetőségeitek, amikor mondjuk tényleg a szabadban lehet tevékenykedni?
4: Igen, hát ez mindenképpen egy jó opció erre, úgyis messze egyébként a várostól, de hogy egyébként meg, mert tényleg ott az Bükk kapujában vagyunk tényleg. Részben ugye lehet ehhez is kapcsolódni, ezért egyébként közösségi szolgálatos diákokkal is csináljuk, szóval egyébként így akkor lesz is elmondani, hogy erre is van lehetőség, illetve bárki, aki kedvet érez hozzá, ezek is amúgy tök kötetlenek, tehát hogy kiírunk mondjuk egy 4 órás időintervallumot, nem tudom, délután 3-tól este 7-ig, mondjuk most így nyáron, hogy meleg van, és hogyha valaki 6-ra jön és 7-ig marad, hát az tökéletes. Szóval ezt nem úgy kell elképzelni, hogy akkor itt vagy szigorúan ott kell lenni, nem tudom, 4 órakor, és később már senki nem csatlakozhat, hanem ahogy kinek, hogy van rá ideje, kedve, és akkor bedobja a közösbe azt, amihez úgy van kedve, meg amit tényleg bele szeretne.
5: Van-e még olyan terület, amit nem említettünk, de mondjuk jó lenne önkéntes olyan területre is?
4: Talán itt a Bükki kerékpáros teljesítménytúrát tudnám kiemelni. Ez egyébként szeptemberben lesz a 30.
5: A második
4: alkalommal megrendezve, és ehhez is abszolút szívesen várunk csatlakozókat. Most egyébként még bár messzinek tűnik az időpont, mégis már kezdjük a szervezését, hiszen az azért elég sok kreatív és operatív dolgot is megkövetel, de akár, hogyha valakinek

0: 4 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. Májusban a 15 és 74 év közötti foglalkoztatottak átlagos létszáma 4.654.000 volt, a munkanélküliek száma 209.000, a munkanélküliségi ráta 4,3% volt, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A foglalkoztatottak száma egy hónap alatt 35.000-rel nőtt.

0: az egy évvel korábbinál 15 ezerrel kevesebb volt, míg a munkanélküliek száma április óta 7 ezerrel csökkent, de alig 800-zal volt kevesebb, mint egy éve. A március-májusi három hónapos időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma a 15 és 74 év közöttiek körében 4.640.000 volt, 33.000-rel elmaradt az egy évvel korábbitól. A hazai elsődleges munkaerőpiacon 4.448.000-en dolgoztak, 53.000-rel kevesebben az előző év azonos időszakában mért szintnél. A közfoglalkoztatottak létszáma 71.000 volt, a külföldön dolgozóké pedig 121.000. A 15 és 64 év közöttiek körében a foglalkoztatási ráta 75% volt, megegyezett az egy évvel ezelőttivel. A március-május közötti időszakban a 15 és 74 év közötti munkanélküliek átlagos létszáma 208.000, a munkanélküliségi ráta 4,3% volt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Eddig 13.000 ember küldött üzenetet, javaslatot az alaptörvény 17. módosításával kapcsolatban a kormánynak, közölte a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter ismertetése szerint a véleményező 95%-a támogatja a javaslatot, 5%-uknak vannak kétségei vagy ellenzik azt. Magyar Péter azt mondta, a megkapott üzenetek több mint 40%-a konkrét javaslatot vagy módosítást fogalmaz meg. Az embereket leginkább érdeklő téma az országgyűlési képviselők mandátumának maximalizálása 12 évben. A második, az előző témánál jelentősen kevesebbeket érdeklő téma, a leköszönő köztársasági elnök mandátumának megszűnése, ismertette Magyar Péter. A miniszterelnök elmondta, az országgyűlési mandátum korláttal kapcsolatban a jelentős többség szigorítana, 8 évre vinné le a határt, és más politikai szereplőkre is kiterjeszteni a korlátozást. Magyar Péter közölte, a véleményeket szombatig várják, azokat folyamatosan feldolgozzák, monitorozzák, és utána összesítve meg is jelenítik a véleményezéssel létrehozott felületen. Ezt követően fogja meghozni a kormány a döntést arról, hogy milyen végső formában nyújtja be a módosító javaslatot, várhatóan már a jövő héten. Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke, elrendelte a szavazásokról való hiányzások átlátható megjelenítését egy könnyen kereshető felhasználó barát adatbázisban, közölte a politikus a Facebook oldalán. Forsthoffer Ágnes bejegyzésében arról írt, hogy májusban az országgyülés 4 ülésétől jó néhány képviselő látványosan távol maradt, fogalmazott az országgyűlés elnöke. Forsthoffer Ágnes kiemelte, az országgyűlésről szóló törvény szerint, ha egy országgyűlési képviselő a szavazások legalább egynegyedén nem vett részt és hiányzása nem igazolt, a házelnök tiszteletdíj megvonásról dönthet. Az elnök tudatta, az átláthatóság erősítése érdekében elrendelte a szavazásokról történt hiányzások könnyen kereshető, felhasználó barát megjelenítését a parlament honlapján, az adatbázis csütörtöktől elérhető. Június-július fordulója több fontos határidőt is hoz a gépjármű adó, a globális minimum adó és az új 3 eurós vámszabály kapcsán, figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A NAV közleménye emlékeztet, június 30-áig kérhető a gépjármű adóra az automatikus pótlékmentes részletfizetés, és ugyanez a határideje a 2024-es globális minimum adó bevallásának is. Július 1-én pedig egy új uniós vámszabály lép életbe, az Európai Unión kívüli webáruházakból rendelt 150 euró alatti kis csomagok egyes áruféleségei után 3 eurós vámot kell fizetni. Aki magánszemélyként egy összegben nem tudja megfizetni a gépjárműadót, június 30-áig kérheti a NAV-tól az automatikus 5 havi pótlékmentes részletfizetést. A kérelmet a legegyszerűbben a NAV mobilban lehet benyújtani, néhány koppintással, indoklás és igazolások csatolása nélkül. A határidő jogvesztő, ezért később már igazolási kérelemmel sem pótolható. Július 1-től Magyarországon is alkalmazni kell az új uniós vámszabályt, az Európai Unión kívüli vámáruházakból rendelt 150 euró alatti értékű küldeményekben lévő áruféleségek után 3 eurós vámot kell fizetni. A vámot nem csomagonként, hanem termékkategóriánként kell megfizetni. A kis csomagok vámkezelését továbbra is a posta, a futárszolgálat vagy a platform megbízottja intézi. A NAV honlapján valamennyi témáról részletes tájékoztatás érhető el.
1: az időjárásról.
0: Szombaton többnyire derült vagy felhőtlen idő várható, csapadék nem lesz, gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 35 és 38 fok között változik.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: reklám.
1: Abigail.
2: A Bogyós Gyümölcske.
1: Édesapja.
2: Szent Péter esetén.
1: Főr Eliza.
2: Házasságon innen.
1: Katalin.
2: A gyerek.
3: A gólya kalifa.
1: Rosti fiú esetén. Pacsirta.
2: Pilátus testament.
4: Szigetkék.
5: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
6: Köszöntöm a hallgatókat! Mai magazinunkban Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet előadja Fekete Ernő.
7: 58. fejezet. Este felé Emőke hazatért. Egy hervatlevél színű lovacskán járt akkor. Kezes kis kedves állat volt az. Ott legelészett mindig a ház körül, s akárki szólította, hozzáfutott. Olyan volt, mint a kutya. Tudtam, hogy elmondja majd az anyjának, miket beszéltem a királynénál, és hogy fölhivatnak vacsora után. De vajon nem azért hivat-e föl, hogy ő maga is szólhasson velem? Az ajtó előtt két sűrű lombú tamariszk fapiroslott. Nem tudom, honnan kerülhetett oda. Talán éppen az én hazámból hozta csáta feleségének. Az alatt szoktam ülni, mikor a gazdámat vártam. Akkor este is odaültem, hogy ha hivatnak, ne késsek. A várakozásomban nem is csalódtam. Még jóformán végén se voltak a vacsorának, kiszólt Gigi az emeleti ablakon. Zéta! Nem láttátok Zétát? Mondjátok neki, hogy jöjjön föl! Az asztalnál ültek. A két gyermek mellett ott ült egy kisasszony forma leány is, akit én még nem ismertem. Az öreg apó képe már olyan volt, mint a piros posztó a bortól. Zéta! Dorgált az asszony. Te csak a királynénál beszélsz? Ó, asszonyom, mentegetődztem. Hogyan beszélhessek, ha nem parancsolod? Rabnak a neve Hallgass. Te nem vagy olyan rab, a te neved Beszélj. Köszönöm. Mindig örömmel, ha szólítasz. De hiszen, ha csak a csatát magát beszélném el, az is eltartana egy hétig. És ha csak az én uramnak a cselekedeteit beszélném, arra is kevés lenne egy est. Hát láttad az uramat a harcban? De láttam ám, asszonyom, a vihar volt ő, emberi alakban. De hiszen ő nem látott téged, azt mondja, mindjárt elvesztél a szem elől. A gazdának nem kötelessége látni a rabját. A rabnak kötelessége látnia a gazdáját. Mindig mellette vagy mögötte harcoltam én. És míg csátnak a tetteit beszéltem, szomorúan gondoltam arra, hogy lám a királynénál leültettek engem. Itt meg állva kell beszélnem. A fél lábamat még akkor is sajoltam, különösen, ha sokat álltam vagy jártam. Még most is, ha időjárás változik, bizony emlegeti a térdem Katalaun síkját. Azon este mind csak csátról beszéltem. Gondoltam, csátéknál csát az érdekes. Az asszony valóban áttüzesedve hallgatott. A két kisgyermeknek is nyitva maradt a szája. Csak az öreg barakony pislogott a kancsó mellett, s emelgette bokros ősz szemöldökét. Na, fakadt ki egyszer. Én 45 csatában forogtam, de a 45 csatáról nem beszéltem ennyit összesen, mint ez a kölyök itt erről az egyről. Már mindenki hős. Ha egy fáradt ellenséget kardra kapott, százat beszél róla. A gyermekek szeme már ragadt az álmosságtól. Az öreg is laposokat pislantott. Csak az asszony nem akart betelni a beszédemmel, meg Emőke. Várj kisé a szóval, mondotta az asszony. A gyermekeket lefektetjük. Bevitték a gyermekeket. A harmadik szobából kihangzott, hogy az egyik gyermek, a dédes, mindenképpen vissza akar térni, de ágyba bíztatják. Majd Gigi a mesél, a vörös medvéről, meg a tündér királyfiról. Az öreg elszenderült. Magunk voltunk Emőkével. Félkönnyéken nézett reám. A három ezüst mécses sercegett olykoron. Megszólaltam. Kisasszonyom, nincs-e valami mondani valód? Anyám bejön, beszélj Attiláról. Szép lehetett, mikor megjelent a sereg előtt aranyos sisakban. Beszép lehetett az az ember. Szép, mint valami földön járó isten. És maga elé merült a nézése. Csátné visszatért. Beszéltem Attiláról. Olyan apróra elmondtam azt a jelenetet, mintha festőnek beszélném. Emőke felkönyökölt az asztalra, és szinte itt a szavaimat. Az arcát a mécsfény rózsaszínűre festette. A karja gömbölyű volt, mint a márvány nimfáké. Ötvenkilencedik fejezet. A harmadik hétre megérkezett Attila is. A város ünnepi színt öltött. A hegyekből száz meg száz szekér fenyőgajat hoztak, s fölékesítették a sátorokat és utakat. A királyasszonyok a város széléig kimentek eléje a kíséreteikkel. A had eleje már délben megérkezett. A jászok és gótok büszkén lengették, nyilak szaggatta lobogóikat. Hozták a sok rabot. Micsoda búskép! Fiatal emberek s fiatal nők, asszony és leány vegyesen. Mind barna, alacsony, s mind rongyos, mind szomorú. Kísérték őket hunok és gepidák. Este felé kürtök rivallása hírelte, hogy közeledik Attila is. A síposok zenéjét már messziről lehetett hallani. A város népe mind künn. A férfiak a süvegüket lengették, a nők a fátyolukat, s örömkiáltozás vegyült a zenébe. Áldás! Áldás! A király kézintéssel üdvözölte az asszonyokat, csupán a gyermekeit csókolta meg. Ott aztán persze elbomlott a rend. Minden hun harcos a feleségére ölelkezett. A gyerekek diadalmasan vitték előre az apjuk íját, lándzsáját, pajzsát. Sátorról sátorra lehetett látni, mind csókolják meg a lovat is, és mind vizsgálják néhol az udvarra állított rabot, már akinek valami okból még az úton odaengedték, hogy szolgálja. A két gyermek mellé én is kivoltam rendelve. Mi is kimentünk persze csát elé. A szolgák közül csak én, hogy a család mögött járjak. De arra az alkalomra föl kellett öltenem a katalán ruhámat, csak éppen, hogy a süveget kellett otthon hagynom. Bezzeg elbámult csát, hogy engem meglátott. Alig is hitt a szemének. Hogy mersz elejbém kerülni? Kiáltotta aztán tréfás haraggal. Hiszen te halott vagy. Ó, jó uram, bókoltam udvariasan. Éppen ez bizonyítja a hozzád való hűségemet, hogy holtan is visszatérek a szolgálatodra. Volt annyi emberség benne, hogy kezet nyújtott. A várost azon az estén zajos jövésmenés, csengés, bongás, muzsikaszó töltötte be. Az utcákon mindenütt fáklya égett, s a nép a sátorok előtt nagy tűznél sütött, főzött, vigadott. A hegedősök egyenként vagy páronként dalolták a dicsőség dalait. A síposok sípoltak, a kvád zenészek dudáltak, sarkantyú pengett és csúlyogott, danolt, zengett a város. Éjfél felé Attila is előjött a palotából, és a fáklyás testőrök között vígzeneszó mellett végig lovagolt a városon. Megmegállt egy-egy sátornál, ahol nagy volt a világosság, és ahol sokan vigadtak. Ivott a neki nyújtott kupából, kezet szorított az öregekkel, s a nép viharos áldásolása között lovagolt tovább. Másnap megérkezett a derékhad is a zsákmányolt szekerekkel együtt. Reggeltől estig való végtelen hosszú sor, szekerek és szekerek, s még másnapra is maradt. Csát este hivatott. Itt az óra, gondoltam dobogó szívvel. Csát fölment a rabság alól. Hát szólott is róla. Fiam, mondotta, tudom, hogy harcoltál a katalauni síkon, s egy pár nap múlván meg is vizsgáljuk az érdemeidet, de mostan Attilának kell lesz, sok a dolog. Neki ajándékoztalak. Hát csak fogd a holmidat, és jelentkezzél Rusztinál vagy Ménaságnál. Mi mintha villám sújtott volna belém, úgy álltam ott. Mit ér nekem, hogy fölment a szolgaságtól, ha áttesznek a király ravói közé? Uram, nyögtem csüggetten. Engedd megvallanom, hogy nehéz megválnom innen, én is sajnállak, felelte. Bizonyisten szívesebben fizettem volna, de hiába. A ravók közül elvitt a csoma hármat is, és a zsákmány szétosztásában sok a dolog. Oly nagy volt a kétségbeesésem, hogy csak álltam ott, mintha gyökeret vert volna a lábam. Könnybe lábadó szemem emőkére fordult. A leány a gyertya lángjába nézett, egykedvű, merengő nézéssel. 60. fejezet. A zsákmányos szekerek ott álltak százával, ezrével, hosszú sorban a főutcán, a téren s a király udvarán. Az írószoba előtt nagy halmokba volt hányva az a zsákmány, amit lovon, összvéren és tevén göngyölegekben hoztak el. Többnyire szőnyegek voltak, s különféle kelmék. Azokat kellett megolvasnunk, felrónunk. Hetekig tartó munka, s unalmas. Már ugyanis annak, akinek semmi része benne. Szomorú is voltam én végtelenül. A király udvarán szana szét a széles tornácokon 10 csoportban dolgoztunk. A rabok bontogatták a zsákmányt, a becsüsök egy pillantással megbecsülték. Nekünk csak föl kellett írnunk, s meg kellett számoznunk a tárgyat, s utána jegyeznünk az értékét. Már ugyanis, ami kiválóan értékesnek látszott, mint például az egyiptomi eredetű edények, sejemkelmék, arany és ezüst hímzésű brokátok, templomi kazulák, gyöngyök s egyéb ékszerek. A közönséges holmit a ravók csak pálcákra rótták, szőnyeg ennyi, köpönyeg annyi, sarú, fegyverek, gyolcsok, övek, bőrtáskák, tunikák, csukják, koralmunkák, sálok, pántlikák, ennyi, annyi. A lovakat valahol kívül becsülik meg, és a róják pálcákra. Római pénzek forogtak leginkább Attila országában is, hát mindent szoliduszban írtunk. A szolidusz a legkisebb arany. A hunok nyelvén zsoldos. Mikor már minden föl van írva, szétosztódik a zsákmány. Kire hány szolidusz esik, mi számítjuk meg. A vezéreknek és csapatvezetőknek 10-10 rész az osztalék, az oltánoknak 5 rész, az özvegyeknek is 5 rész. A közrendi harcosoknak annyi rész, ahány fejet vágtak. Most azonban, hogy csata nem volt, csak egy rész az osztály. Akik az ostromban jeleskedtek, azok majd a rabokban és lovakban válogathatnak. A rabokat is csak úgy fölírtuk és megszámoztuk, mint az értéktárgyakat. Az úri rabokat persze még a helyszínen maguk mellé szedték a hun előkelők. Egy festő is volt köztük, nápolyi Avzon. A szegény vidáman viselte a sorsát. Volt is alkalma rá, hogy a művészetét megmutassa. Egy hunt lefestett, de hogy a lova fejét is odafestette, attól fogva nem festhetett egyebet, csak lovat. Minden hun csak a lova képét kívánta tőle. Soha életemben nem nevettem annyit, mint abban a szomorú munkámban és szomorú állapotomban. A becsüsök mindent rosszul becsültek meg. Így például egy ládából értékes kámea gyűjtemény fordult ki. Csigahéj faragványok voltak, és oly művészi munkák, hogy némelyiken esztendeig is vakult a művésze. Vizsgálják a becsüsök. Mi fene ez? Aztán turzó főbecsüs diktálja. Mindenféle fületlen gombok, valabi rózsaszínű kőből valók, köntösre alkalmasak, 50-enként egy zsódos. Volt valami 400. Utána mindjárt színházi állarcokat fordítanak ki egy ládából. Turzó becsüs fölemel egyet és diktálja. Háborúba való ördögpofa. Ellenség rébítésére való. Értéke 10 zsódos. Én belőlem kitör a nevetés. A ravó társaim szintén megértik, mit nevetek, mert hiszen felében római és görög eredetű emberek, ők is lecsapják a szerszámukat és kacagnak. A vén turzó dühösen pislog ránk. Egyszer csak kirántja a kardját és rikolt. Azt a fehér pofájú tengeri férök teröptésit az apátoknak, engöbb nevettöké, kutyák! Ha a többi becsüs le nem fogja, bizony közénk vág az öreg. És abban a dulakodásban lép Attila a tornácra. Megáll és kérdőn tekint át a társaságon. Urab, mondja Turzó mérges vörösen, ezek a hitvány rabok, de föl kellene kötni egyet példaképpen. Attila kérdőn néz ránk, a ravók reszketve hallgatnak. Végre én szólalok meg latinul. Felséges uram, értékes kámeák vannak itt, amelyek megérnek egy kis országot, és Turzó főbecsüs úr némi nemű fületlen gomboknak értékeli őket. Iratja 50 évvel egy szoliduszra. S belemarkolok a kámeákba, s tartom a király elé. Győződjél meg magad, felséges uram! Íme csak találomra markolok bele, s itt van egy Vénusz kép, amint Vénusz kiemelkedik a tenger habjaiból. Micsoda remek finomságú faragvány ez! Még a hullámok habja is ki van faragva, s a gyönyörű testen csak éppen, hogy az erek nem látszanak. Hiszen ez királyi koronába való ékesség. Attila a kezébe veszi a kámeákat, és szemléli figyelmesen. Ezeket a kámeákat, szólal meg aztán nyugodtan, vigyétek az én kincstáramba. Te, hogy is hívnak? Zéta, uram. Te Zéta? Segíts a becsüs uraknak az ilyen értékek megítélésében. Ami kiváló, magamhoz váltom. Te meg, öreg Turzó, ha valaki akkor nevet, mikor haragszol, tanítsd becsületre, akárha karddal is. A holló ögyebeg, dörmögte az öreg, hiszen közéjük vágtabb volna, hadebb lefogták a karobat. Az öreget aztán én békítettem meg. Lásd, Turzó uram, mondottam, nincs olyan ember a világon, aki mindent érthetne. Te soha e félléket nem láttál, hát akármilyen okos ember vagy is, nem értékelheted. Persze, hogy úgy van, felelt az öreg, de azért nem tűröbb, hogy rajtabb vihogjatok. Egy esős napon nem dolgoztunk. Délután átmentem csátékhoz. Olyankor a rabok és cselédek ott is tétlenkednek. A sárban nem láttam Emőke lovának a nyomát. Otthon volt. Meglátott, hogy oda megyek. Fölhivatott. Attila helyettem egy asszonyrabot ajándékozott csátnak. Az asszony egy milánói patríciusnak a felesége. Menekülése közben fogták el. Várhattak érte jó váltságdíjat. Azért szólítottak föl, hogy írjak levelet a patríciusné családjának. Szívesen. A házban nem volt írószer, át kellett futtatnom egy rabot a királyi íróházba. Ott ültem az ajtó mellett, addig csátéknál stűnődtem. Szólhatok-e Emőkével? A gazda nem volt otthon, csátné is látogatóban járt valahol a nagyobbik fiával. Csak hárman voltunk a szobában, s olykor Gigia. Megszólítottam a rabnőt. Kérdeztem, hogy mit írjak. 100 font aranyat kérnek, értem, sírta. De honnan fizethetne ennyit az uram? Hiszen feldulták mindenünket, borunkat, gabonánkat is elvitték, a házban meg egy párna nem sok annyit se hagytak. Kisé hervadt, füstös arcú hölgy volt, örökké könnyezett, s épp ezért nem lehetett tudni, hogy szép volt-e valamikor. Gigia tudott vele beszélni, s tolmácsolta a házban az asszony szavát. Nem volt neki rossz sorsa, mert csak ruhát varrattak vele, de azért persze mégiscsak csöpögött a szeme. Asszonyom, vigasztaltam, hálálkodj Istennek, hogy ilyen házba kerültél. Másutt talán tehenek mellé zártak volna, vagy kisgyermeket kellene dajkálnod. Mert tudd meg, hogy minél több váltságot várnak a rabért, annál nehezebb munkával sanyargatják. Még pártolod őket, lobban reám. Nekem nincs olyan ebb természetem, hogy akárkit is gazdámnak érezzek. Nekem csak egy uram van, a férjem. Annak is én parancsolok. És gyalázta, átkozta a hunokat. Különösen a gyöngyeit siratta. Asszonyom, csillapítottam, igaztalan vagy. Mert a te kincseid épp olyan szerzemények, mint ezekéi, csak hogy korábbiak. Mikor még nem a hunok voltak a történelem színpadán, hanem a rómaiak és a görögök, azok éppen így cselekedtek. Nem végig rabolta Nagy Sándor Perzsiát, Egyiptomot. Nem rabolta végig Július Cézár egész Európán. Most a hunoknak áll fenn a csillaguk. Aztán megint fordul az időkereke, s a hunok kezéből más nép ragadja el a kincseket.
3: De csak az én gyöngyeimet hagyták volna meg, sírta az asszony. Vagy hogy ástam volna el.
7: Ebből megértettem, hogy a história tanulságai nem asszony népnek valók. Megírtam a levelet, és szép betűket írtam, mert Emőke is ott ült, és nézte az írásomat. Eközben csend volt, csak a tollam percegett. S a csendben megszólal Emőke halkan, álmatagon. Hogy vagy oda át? Kérdezheted-e, kisasszonyom? Feleltem hálás tekintettel. Csak éppen, hogy élek, de csak addig élek én, kisasszonyom, ameddig leány vagy. Bizonnyal sokáig élsz. Ránéztem. Az arca mélázó volt, Isten tudja, mire gondolt. Kis idő múlván megint kérdezett. Látod Attillát gyakran? Látom. Tegnap is beszélt velem. Beszélt? Mit beszéltetek? S az arca megélénkült. A szeme várakozással tapadt az arcomra. Az a bűbájos szeme, az a csupa titok és csupa zene szeme. Elmondtam neki a tornácon történteket. Aztán azt mondtam a végén. Mióta nem láttam Attillát, megvénült. A szakállában fehér szálak vannak. Meglásd, kisasszonyom, 3 év múlván vénember lesz. Soha, mosolyodott el, ha olyan fehér lesz is, mint a galamb. Attila mindig fiatal marad. Olyan ő, mint a fűben járó görög istenek. Olyan, mint nézd ott a fali szőnyegünkön Árész, aki leszállt a felhőkből és páncélt öltve küzdött a hadakban. Nem látod-e a szemében azt az erőt, amelyhez hasonló más ember szemében nincsen? Ha haragszik, még a falevelek is remegnek. Ha mosolyog, még a felhők is megnyílnak. Szerettem volna mondani, hogy ezen az esős napon mosolyoghatna valamelyest, de nem szóltam. Megszoktam, hogy Attillát istenítik. Ma király, holnap por. Ha nem akad egy ilyen magamfajta rab, aki véletlenül följegyzi a nevét, elfújja a századok szele minden dicsőségével együtt. Attól fogva majdnem minden héten elmentem Csáltékhoz. A patriciusné egyik levelet a másik után eresztette a hazájába. Iratott minden rokonának, a pápának is iratott egyszer. Volt úgy, hogy kifelejtett valamit a levélből, s másnap este ismét át kellett mennem, vagy ha nem mehettem, akkor a következő estén. A leveleket a jövő menő követek hordták, majdnem minden héten jött-ment a követség. Hol az elfogott előkelők váltságát hozták, hol a császártól, hol a pápától hoztak levelet, adót, ajándékokat. Attila mindenlátó szeme csak hamar megismerte bennem a használható embert. Ahányszor követ jött, engem is hivatott. Ott álltam Ruszti mellett és Konstantinosz mellett. Tolmácsoltam, még véleményt is mondottam. Néhány hét múlván azt látom, hogy nem csak a rabok közt vagyok az első, hanem a szabad ravók között is megkülönböztetnek. Az boldog időszak volt az életemben. A rabok már köszöntek nekem is, mint az uraknak. A szabados ravók, mintha ők volnának rabok, s én a szabad, úgy viselkedtek. Mindenki azt jósolta, hogy Attila felszabadít és vagyont ad. Gazdag és hatalmas leszek, mint Orestész, aki szintén rongyos rabszolga volt, hozzám képest tök kolop, s hogy páválkodik a hun mágnások között. Csátékhoz mindig estennen hivattak, mikor már a hivatali munkámtól elszabadultam. Olyankor beszélgettünk is. Miről? Mindig csak Attiláról. Kik jártak nála, mit mondtak, mit felelt. Ha tetszetőset beszéltem Attiláról, Emőke szeme csupa öröm volt. Búcsúzáskor a kezét nyújtotta. Megcsókolhatod. A patriciusné látva, hogy milyen öröm nekem az a kéznyújtás, egyszer nagylelkűen szintén kezet nyújtott. Megcsókolhatod, mondta ő is hunul. Azon aztán könnyezésig nevettünk. Azonban négy szem közt nem beszélhettem Emőkével. Mindig ott ült a szobában az anyja is, vagy Gigia, vagy más nő cseléd. A kölykek is ott csintalankodtak. Meg kellett elégednem azzal, hogy látom és hallhatom a szavazenéjét. Elmenetelemkor többnyire Gigia kísért le a mécsessel a lépcsőn, és ő zárta be az ajtót. Mindig boldog szívvel váltam meg emőkétől, mert mikor jó éjszakát mondtam, sorra kezet csókoltam nekik, már a Patricius nénak is, és olyankor magammal vittem emőke finom kis kezének a melegét. Hát annyira kábult voltam olyankor, hogy már a lépcsőn nem is szóltam Gigiának, csak amikor jó éjszakát mondott, akkor ocsuttam föl. Egyszer aztán megszólított. Zéta, te mindenkivel kezet szorítasz, mikor elmégy, csak nekem fordítasz hátat. És ezt olyan búsan mondta, hogy elmosolyodtam. Bocsáss meg, nem szándékosság, csak szórakozottság. És akkor kezet nyújtottam neki. 61. fejezet. Havonként egyszer, hol töltekor, olyan vacsora volt Attilánál, amelyre a férfiak elvitték a feleségüket, leányaikat is. Akinek több felesége volt egynél, azt vitte el, aki több fiat szült neki. Azon a télen engem is beszólítottak az első vacsorára. Na nem vendégnek, nem. Attilának sok előkelő rabja volt, azok mögé kellettem tolmácsnak. Valami 600-an voltak jelen azon a vacsorán. A király feleségeit is ott láttam először. Volt neki valami 10. A király jobb oldalán Rika asszony ült, bal oldalán hű öreg barátja Ardarik király. Rang szerint következtek a többiek. A nők úgy voltak beosztva, hogy a férjükkel szemben üljenek. A leányok meg a legény emberekkel ültek keverten. A királyasszonyok mellett a vendégkirályok ültek, meg azok a rabhercegek, akiket Attila eleven biztosítékul tartott az udvarában. A nők abban a fehér hunviseletben voltak, amelyben Attila nászakor láttam őket. Fátyolos fehér sejemruha, a fátyol alatt a fejen, a nyakon és mellen aranyvarrat és aranypaszománt csillog, piros saru a lábukon. A férfiak ruhája különféle színű kamuka, atlasz és bársony, a csizmájuk szintén piros. A termet ezernyi viaszgyertya világította meg, a teríték arany és ezüst. Csupán Attila előtt van fatányér és fapohár, mert ő megvet minden pompát. A ruhája is dísztelen sötétkék vagy hamvas bársonyruha, gyűrűt se visel. A vacsora csendben kezdődött. Csak akkor melegedett föl a társaság, mikor Attila az első tál étel után kezébe vette a fapoharát, és így szólt. Köszöntöm a családomat! Az én családom a hun nemzet. Isten szeressen bennünket! Akkor mindenki fölkelt és ivott a király egészségére. A zene szólt a vacsora folyamán, de minduntalan félbeszakadt, mert hol az egyik hun állott föl, hol a másik, és mondott rövid köszöntőt. Hallottam Orestésztől, hogy azelőtt, Rof király idejében hosszú köszöntőket eresztettek a hunok, de Attila azzal szoktatta le őket, hogy közbevágott. Elég! Másnak is hagy szót! Azóta mindenki rövidre fogja a mondókáját. A harmadik tál étel után elhallgatott a zene. A teremben halk és vidám társalgás zsongott. Az én szemem persze egyre emőkén járt. Ott ült ő, két idegen királyfi között, és az átellenes szomszédjaival is beszélgetett. Azután az asztalt elbontották, és addig a terem túlsó felén a fiatal párok kettesével, hármasával sétáltak, míg a zene valami andalító dalt játszott. Attila aztán intett a zenészeknek. Mindig ő kezdte a táncot. Az már nem rang szerint történt, hanem amint eszébe jutott. Azon az estén emőkének nyújtotta a kezét. A vendégek az általános keveredésben szintén úgy cselekedtek, hogy akik legközelebb álltak egymáshoz, azok indultak táncra. A hun tánc nem olyan, mint más nemzeteké. Csöndes és méltóságos lejtésekkel kezdődik. A táncosok eleinte csak egymás kezét fogják, később szembeállnak egymással, és egymás szemébe nézve ringatódznak. Láttam emőkén, hogy boldog. A szeme szinte mámorosan merült a király szemébe. Komoly volt. A király is. Soha életemben nem láttam embereket olyan komolyan táncolni. És ha emőke soha el nem szédítette volna a lelkemet, amint ott lebegett, akkor Attila karjain álom alakká vált, akinek földön léte, mint a déli báb. A táncosok tánc közben párt cseréltek, mindenki a hozzá legközelebbivel. Emőke Todomér Gót vezérnek jutott, Attila pedig Ildikónak nyújtotta a kezét, annak a szőke germán királyleánynak, akit Rika asszonynál láttam. Egy szélső oszlophoz támaszkodva néztem őket. A tánc szép volt. Látszott rajtuk, hogy nem csak a testük táncol, hanem a lelkük is. Attila előttem járta a táncot. Ahogy fölalá léptek andalgón, láttam, hogy Ildikó nagy kék szeme boldogan nyílik Attilára, és Attila szeme is visszamosolyog rá.
6: Mai magazinunkban Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című regényéből hallottak részletet Fekete Ernő előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
0: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
1: Abigén.
2: A bogyós gyümölcskertész.
4: Szent Péter eset.
1: Főr Elézer.
2: Házasságon innen.
1: Katalin.
2: A gyerek.
8: A gólyakalifa.
1: Rosti fiú esete. Pacsirta.
2: Pilátus testament.
4: Szigetkék.
5: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak.

0: megint jönnek, kopogtatnak, csendesebben vigadjanak, Isten áldja meg kenteket, szegény édesanyám beteg. Feleletet egyik sem ad, kiörpentik boraikat, végét vetik a zenének, s hazamennek a legények.
1: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: 15% volt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Eddig 13 ezer ember küldött üzenetet, javaslatot az alaptörvény 17. módosításával kapcsolatban a kormánynak, közölte a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter ismertetése szerint a véleményező 95%-a támogatja a javaslatot, 5%-uknak vannak kétségei vagy ellenzik azt. Magyar Péter azt mondta, a megkapott üzenetek több mint 40%-a konkrét javaslatot vagy módosítást fogalmaz meg. Az embereket leginkább érdeklő téma az országgyűlési képviselők mandátumának maximalizálása 12 évben. A második, az előző témánál jelentősen kevesebbeket érdeklő téma, a leköszönő köztársasági elnök mandátumának megszűnése, ismertette Magyar Péter. A miniszterelnök elmondta, az országgyűlési mandátum korláttal kapcsolatban a jelentős többség szigorítana, 8 évre vinné le a határt, és más politikai szereplőkre is kiterjeszteni a korlátozást. Magyar Péter közölte, a véleményeket szombatig várják, azokat folyamatosan feldolgozzák, monitorozzák, és utána összesítve meg is jelenítik a véleményezéssel létrehozott felületen. Ezt követően fogja meghozni a kormány a döntést arról, hogy milyen végső formában nyújtja be a módosító javaslatot, várhatóan már a jövő héten. Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke, elrendelte a szavazásokról való hiányzások átlátható megjelenítését egy könnyen kereshető felhasználó barát adatbázisban, közölte a politikus a Facebook oldalán. Forsthoffer Ágnes bejegyzésében arról írt, hogy májusban az országgyűlés 4 ülésétől jó néhány képviselő látványosan távol maradt, fogalmazott az országgyűlés elnöke. Forsthoffer Ágnes kiemelte, az országgyűlésről szóló törvény szerint, ha egy országgyűlési képviselő a szavazások legalább egynegyedén nem vett részt és hiányzása nem igazolt, a házelnök tiszteletdíj megvonásról dönthet. Az elnök tudatta, az átláthatóság erősítése érdekében elrendelte a szavazásokról történt hiányzások könnyen kereshető, felhasználó barát megjelenítését a parlament honlapján, az adatbázis csütörtöktől elérhető. Június-július fordulója több fontos határidőt is hoz a gépjármű adó, a globális minimum adó és az új 3 eurós vámszabály kapcsán, figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A NAV közleménye emlékeztet, június 30-áig kérhető a gépjármű adóra az automatikus pótlékmentes részletfizetés, és ugyanez a határideje a 2024-es globális minimum adó bevallásának is. Július 1-én pedig egy új uniós vámszabály lép életbe, az Európai Unión kívüli webáruházakból rendelt 150 euró alatti kis csomagok egyes áruféleségei után 3 eurós vámot kell fizetni. Aki magánszemélyként egy összegben nem tudja megfizetni a gépjárműadót, június 30-áig kérheti a NAV-tól az automatikus 5 havi pótlékmentes részletfizetést. A kérelmet a legegyszerűbben a NAV mobilban lehet benyújtani, néhány koppintással, indoklás és igazolások csatolása nélkül. A határidő jogvesztő, ezért később már igazolási kérelemmel sem pótolható. Július 1-től Magyarországon is alkalmazni kell az új uniós vámszabályt, az Európai Unión kívüli vámáruházakból rendelt 150 euró alatti értékű küldeményekben lévő áruféleségek után 3 eurós vámot kell fizetni. A vámot nem csomagonként, hanem termékkategóriánként kell megfizetni. A kis csomagok vámkezelését továbbra is a posta, a futárszolgálat vagy a platform megbízottja intézi. A NAV honlapján valamennyi témáról részletes tájékoztatás érhető el.
1: Az időjárásról.
0: Szombaton többnyire derült vagy felhőtlen idő várható, csapadék nem lesz, gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 35 és 38 fok között változik.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez az Európa Rádió Kitekintő című műsora. A mikrofonnál Balázs Alexandra. Tudták, hogy hazánkban 3 őshonos tízlábú rákfajra több mint 30 idegen honos jut? A Hunren Ökológiai Kutatóközpont munkatársai külföldi és hazai kutatókkal, egyetemi hallgatók közreműködésével régóta vizsgálják a tízlábú rákfajok helyzetét és hatását a Kárpát-medencében. Különös tekintettel a vörös mocsárrákra, amely bár az Egyesült Államok déli államaiban és Mexikó északi részén őshonos, napjainkra az egyik leggyakoribbá vált a véletlen és direkt telepítések hatására világszerte. Hazai állománya komoly gazdasági károkat okoz, ezért visszaszorítása elkerülhetetlen. Akivel pedig majd beszélgetek mindenről, Weipert András, hidrobiológus.
2: Amiket mi lassan 10 éve vizsgálunk populációkat, itt egy 100-150 méteres patak szakaszon, itt ezt mondjuk kifejezetten érd belterületi vízgyűjtő hálózatereket gondolt, tehát a Sulák patak esetén, vannak olyan szakaszok, ahol 150 méteren belül közel 1000 egyedet tudunk gyűjteni egyetlen egy mintavétel során.
1: Remélem most is sikerült felkelteni az érdeklődésüket, tartsanak velem és az Európa Rádióval ebben az órában is, számítok a figyelmükre.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Közép-Európában, így Magyarországon sem találni már olyan élőhelyet, ahol ne fordulnának elő idegen honos fajok. Ezzel a legnagyobb probléma, hogy a nem őshonosaknak számtalan változást okozhatnak, kezdve kiszorításukkal egészen a mezőgazdasági, erdészeti, természet- és környezetvédelmi, valamint hal- és vízgazdálkodási károkig. A tízlábú rákok közül napjainkra számos idegen honos faj sikeresen megtelepedett és terjedt hazánk vizeiben. Ilyen a vörös mocsárrák, amely territoriális és agresszív állat. Terjedésének megakadályozása elsődleges feladat, Weipert András hidrobiológus, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont Vízi Ökológiai Intézet munkatársa szerint. Ebben a lakosság segítségét is kérik, ha valaki tízlábú rákot talál, azt fotózza le, és a készítés helyszínének megadásával a képeket küldje el a weipert@urbanecology.hu e-mail címre.
2: A kutatási sor, ami tavaly volt 10 éves, tehát 11 éve kutatjuk ezt a fajt itt a Kárpát-medencében, az és nemzetközi koprodukciókban, vagy ha szabad így fogalmazni közösen. Ez onnan kezdődik, hogy 2015-ben találtunk egy egyedet a Városligeti tóban decemberben, majd 2016 nyarán, amikor megjelent egy közlemény arról, hogy mi a Városligeti tóban megtaláltuk a világ egyik legveszélyesebb inváziós állatát, akkor kaptunk egy jelentést a lakosság részéről, tehát lakossági tájékoztatás alapján, hogy ez nem is a nagy sláger, hogy ez előkerült, mert hogy Budapest térségében Érd megyeújgó városnak a csatorna külső vízelvezető hálózatában ez az állat már gyakori, problémákat okoz a lakosságnak is, és hogy ezt hogy nem vettük észre, hogy közben van egy ilyen probléma konkrétan a városban. És akkor kezdtünk el rá fókuszálni arról, hogy ez az állat hol is fordulhat elő, és egy nagyon rövid, intenzív kutatási szakaszt követően nagyon sok hazai élőhelyen előkerült, és azóta is folyamatosan mind a lakosság részéről jelzik, hogy hol kerül elő újabb állománya, mind pedig a kutatók egyre több olyan víztesbe merészkednek be, vagy mennek be, ami korábban egyáltalán nem volt a kutatásoknak a fókuszában. Itt gondolok ilyen autópálya vízelvezető árkok, tűzivíztározók, különböző lakosság által kedvelt köztéri tavak, akár ilyenekre is kell gondolni, hogy szökőkutak, amik ideglegesen működnek. És ezeknek a kutatásai során jöttünk rá arra, hogy nem csak egyébként a vörös mocsárák, de számos egyéb idegenhonos inváziós állatfaj megjelenik ezekben a vizekben, és innen kiindulva terjed szépen mindenfelé.
1: Tehát akkor akvaristáktól került ez a rák is ki?
2: Nagyon érdekes, mi csináltunk genetikai vizsgálatokat itt az állományokkal kapcsolatban, hogy kiderítsük, hogy ezek honnan származnak, és azt látszik, hogy a legutolsó állományok, amelyek kimutatásra kerültek, azok szinte biztosan megunt, felesleget szaporulat, vagy úgymond ilyen át nem gondolt kihelyezéseknek a következtében, mert a legközelebbi rokon állománya ugyanannak a genetikai változatnak az mondjuk Kambodzsa vagy Indonézia, ahol ezt az állatok nagy mennyiségben tenyésztik akvarisztikai célból, meg étkezési célból is. De elsősorban Európában élő egyedek, távol-keletről például kifejezetten akvarisztikai célból kerülnek be hozzatartozóvá. Illegálisan ezt hozzá kell tenni, mert a faj az 2015 óta tiltó listás az Európai Unió minden államába, tehát élő formában ezt az állatot nem is lehetne behozni. Ami nagyon érdekes, hogy a legelső állományok, amiket viszont kimutattunk, azok közelrokonságot mutatnak dél-mediterrán országoknak az állományaival. Az azt jelenti, hogy Spanyolország, ahol Európában először megjelent a faj, valamint Olaszország, Dél-Franciaország, és utána nyomozva, hogy ez valójában ki, mikor, hogyan telepítette be, kiderült, hogy több állományt itt Budapest térségében olyan személyek helyeztek ki, akik horgászati célból, tehát élő csali állatként akarták ezt a fajt használni, mert például Spanyolországban az Ebro, Olaszországban a Po folyó vízütőjén ezt az állatot, mivel ott is tömeges és gyakori, csali állatként használják a harcsa horgászatára. Úgyhogy most már azt látjuk, hogy nem kifejezetten akvaristák, vagy mondjuk azt, hogy hobbi állattartók átgondolatlan telepítés, hanem tényleg egy ilyen tudatlanságból fakadó, saját rövid célú haszon érdekében történt pár egyednek a kihelyezése, amelyek viszont nagyon gyorsan elszaporodtak és gyönyörű szépen kolonizálják nem csak a városi parki tavakat, hanem az természetes élőhelyeken is nagyon nagy mértékben rohamosan tud terjedni.
1: Azért engem megdöbbentett az az adat, hogy Magyarországon 3 őshonos 10 lábú rákfajra több mint 30 idegenhonos faj jut. Melyik az a 3 őshonos faj, ami nálunk előfordul?
2: A 3 őshonos, ha nézzük, akkor elterjedési terület arányában a legkisebb elterjedési terület ennek ezek a kövirák. Ez kifejezetten úgymond a magyarországi hegyvidéki régiók, azon belül is Pilis, Visegrádi hegység és Börzsöny, valamint a Kőszegi hegység magasan fekvő vízfolyásaiban fordul elő. Utána következik a korábban rendkívül gyakori, de ma már szinte teljesen a kipusztulás szélére jutott folyamirák, ami ma már szinte csak hegy- és dombvidéki vízfolyásoknak a felső szakaszain fordul elő, elsősorban Nyugat-Magyarország, valamint az északi középhegység vízfolyásaiban, valamint egy-két somogyi, tolnai, baranyai patakban található meg még állománya. A legstabilabb pedig az őrségben, tehát Vas, Zala és Győr-Moson-Sopron egyes vízfolyásaiban van még stabil állománya. És a harmadik faj az pedig a síkvidéki nagy folyók és nagy tavakban fordul elő, ez pedig a kecskerák. Ő is védett, és ő rendelkezik még viszonylag a legnagyobb elterjedési területtel a hazánk vizeiben.
1: De hát azért az nagyon rossz hír, hogy 3 őshonos fajra több mint 30 idegenhonos faj jut, a világ élmezőnyébe tartozunk.
2: Ez így van. A pontos adat egyébként, mivel megjöttek, nem sokára fogunk publikálni egy újabb tudományos közleményt ezzel a témával. Jelen pillanatban 38 a létszám. Azt kell látni, hogy mióta mi 2015-ben elkezdtünk ezzel a témával foglalkozni, 2015-ig még nagyjából 3 őshonos faj jutott, 4 idegenhonos, és ez azt jelenti, hogy a trendeket nézve, hogy minden évben 2-3 új fajjal bővül a hazai idegenhonos 10 lábú rákoknak a köre, de a 10 lábú rákok között nem csak folyami rákfélékre kell gondolni, tehát ami kifejezetten mondjuk a folyami vagy a kecskerák, hanem sok esetben találunk garnélafajokat, ezek lehetnek kis testűek, tehát alig 1 centit elérőek, de lehetnek nagyobbak is, mint amit a sziget közben tavaly találtunk meg a kelet-ázsiai folyami garnéla, ami rohamosan terjed az Aldunán, például a Vaska-Polatti Alduna szakaszon, mint a felső Dunán, a német Duna szakaszon. Ez akár 20-25 cm-esre növő nagy testű garnéla, és emellett még színezőelemként találunk meg egy tarisznyarák fajtból több példányt, ami tényleg azt mutatja, hogy az átgondolatlan, nem kellően tájékozott hobbi állattartók folyamatosan telepítenek ki mindenféle, akár megunt, vagy szaporítási célra a különböző korcsoportú egyedeket a hazai élőhelyekre.
1: De erre lehetett gondolni, hogy ezek megtelepednek? Tehát, hogy a klímaváltozásnak köszönhető, hogy túlélnek, vagy ezek egyébként simán túlélnek?
2: Az a probléma, hogy mind a tudomány sok esetben most jön rá egyes fajoknak az inváziós kockázatára. Én a klímaváltozást annyira nem szeretem azt mondani, inkább azt mondom, hogy klíma átalakítás, amiben mi részt veszünk, mert a klíma a Föld történetében sohasem volt állandó, tehát mindig változott, csak a változásoknak az üteme gyorsulva az utóbbi évtizedekben olyan mértékben, amit sokkal inkább azt mondja, hogy ez egy klíma átalakítás. Tehát amit mi hőszigetenként a városokban, az autópályáknak a fragmentáló hatásával létrehozunk, ez egy masszív átalakítás az ember által. Úgyhogy azt kell látni, hogy nem nagyon látták a kutatók sem, hogy ezek a fajok, amelyek úgymond inváziós kockázattal rendelkeznek, ezek hogyan fognak ezekre a átalakításokra reagálni. De ami legnagyobb probléma, az az emberi tudatlanság. Tehát 1973-ban, amikor például a vörös mocsárek bekerült Európába, már a spanyolok másfél évtizeddel, tehát a 80-as évek végén jelezték, hogy náluk borzasztó károkat okoz a járat fúrásával, a rizsföldeken történő kártételével, mert a rizspalántákat kieszi, és számos endemikus csiga és halfajt pusztított már ki az Ibériai félszigeten. Tehát, hogyha ezt már látjuk az elején, hogy a mediterrán térségben ez a faj ilyen problémákat okoz, és szabadon, könnyedén eljutott Franciaországba, Olaszországba, két évtized alatt a ottani vízgyűjtőhálózatokon keresztül, akkor a magyarországi kutatók is, valamint hozzá kell tenni, hogy az agrárium, természetvédelem, valamint a hobbi állattartóknak is ez a tudás már egyébként, ha a fajjal kapcsolatban érdeklődnek, akkor rendelkezésre állt volna. Csak valami úton mondom, ki úgy gondolkodik a hobbi állattartók vagy a díszletkereskedelemben dolgozóknak a 90%-a, hogy kicsi, szép, könnyen eladható, csak éppen nem tudjuk azt, hogy ez az állat, hogyha megnő mondjuk 15-szer akkorára, és lesz egy pár centis rákocskából egy 20 centis nagy testű állat az akváriumban mondjuk egy másfél-két év alatt, és teljesen kiirtja az addig szépen beállt mondjuk akváriumomat, akkor bosszúból úgy gondolja az a személy, hogy hát mégse rakom be a fagyasztóba, pedig az lenne a legkímetesebb megoldás, hanem inkább elengedem és újrakezdem az akvarisztikát egy másik fajcsoporttal. Nagyon sok esetben ez a kiindulása az egésznek, hogy átgondolatlanul veszünk meg valamit, ami kicsi, szép, és úgy gondoljuk, hogy olcsó, akkor könnyen tartható. Lásd ékszerteknősöknek az esete, 200 forintos méretű és kerül pár ezer forintba, igen, de ezek az állatok megnőnek, mint egy leveses tányér, vagy esetlegesen, mint egy serpenyő, és elélnek 30-40-50 évig. Tehát nem magamnak veszem azt az állatot, hanem sok esetben mondjuk az unokám fogja esetlegesen gondozni az öreg korára. Úgyhogy ezekkel a tudással hiába rendelkezik a tudomány, és próbálunk minél több fórumon hangoztatni, hogy átgondolt legyen a díszállatválasztás, hogyha valaki szeretne akváriumot, teráriumot tartani. Ezt sok esetben nem fogadják meg a kezdő, vagy már akár a profi akvaristák sem.
1: Hogyha a vörös mocsárákot nézzük, akkor itt Magyarországon, ugye azt mondtad, hogy a faj territoriális és agresszív, szóval milyen károkat okoz?
2: Jelen pillanatban ez két jelentős kártétel az, amit látunk, és mind a kettő pénzügyileg nagyon jól manifesztálható. Az egyik az, amit a kezdetektől látunk, hogy természeti szempontból szinte mindent kiírta maga körül, tehát az a vízfolyás, vagy az a tó, ahol ez az állat bekerül, onnan a védett, fokozottan védett növényfajok, állatfajok, legyen az akár hal, tehát ami vízhez kötött, vagy időszakosan vízhez kötött, mint mondjuk a kétféltűek, azok rövid időn belül teljesen eltűnnek, és ezáltal lesz egy ilyen viszonylag tiszta, vízű, jó, kellemes, kinézetű tóból egy algásvízű, bűrös szúnyog keltett. Ez az egyik probléma. Tehát ez inkább természetvédelmi, és a szúnyogkeltetés soltából már egyébként közegészségügyi problémákat is felvet. A harmadik, amit látunk itt a Budapest főváros vízrendszerében, valamint azokon az élőhelyeken, ahol az ország különböző pontjai már jelentős mocsárak állomány él, hogy a járatfúró tevékenysége jóvoltából akár betonfödémeket, betonozott partfalakat, kőszórásokat képes megcsúsztatni, ezáltal elképesztő nagy károkat okoz a különböző épített infrastruktúrákban, itt elsősorban a vízfolyások menti utaknak a töltés csúszására kell gondolni. Láttunk olyat, hogy vasúti töltést csúsztatott meg Éjjel belterületén belül, Budapesten pedig közismert az a probléma, hogy a Városligeti tóból kijutva az állat részben hozzájárul ahhoz, hogy a vajdahunyadvári műemlékvédelmi épületnek a pince szintje ázik, mert hogy a betonfugázásokat is átlukasztotta már a Városligeti tóban, és emellett hozzájárul ahhoz, hogy a kisföld alattinak az infrastruktúra is romlik, mert hogy a nagy tó, ami a Városligeti tórendszernek a felső tava, a közvetlenül kerül bevezetésre a Széchenyi fürdőnek a termálvize, ott is a folyamatos szivárgások jóvoltából a kisföld alattinak a fődémszerkezete ázik.
1: Igen, és olvastam, hogy a zárvízvédelmi töltések sincsenek abszolút biztonságban, mert hogy nagyon jó alagút fúró, ezt mondtad is korábban.
2: Hollandiában csak ez az egy fa éves szinten nagyjából olyan 100 millió eurós kárt okoz, a különböző árvízvédelmi és csatorna rendszernek a töltés gyengítésével. Hollandia az egy azért nagyon jó példa, mert Hollandia után Magyarország rendelkezik Európában a leghosszabb különböző belvíz és öntözővíz csatorna hálózattal. Ez hazánkban nagyjából egy olyan 43 ezer kilométer hosszúságot jelent. Tehát másfélszer nagyjából meg tudnánk kerülni az egyenlítőt, hogyha minden egyes csatorna szakaszot így vonalasan kihúznánk. Ez egy nagyon-nagyon hosszú infrastruktúra. Különböző állapotban vannak ezek a létesítmények, ha szabad így fogalmazni, de ezeknek a fenntartása, állagmegóvását az összes olyan rákfaj, itt nem csak a vörös mocsárra kell gondolni, de például a jelzőrák is nyugat-magyarországi vízfolyásokban borzasztó nagy károkat okoz, kifejezetten a járatkészítő tevékenységével, meg azzal, amivel most szembesülünk, hogy a folyamatos partfal fúrások és a különböző hínár növényzeteknek az elfogyasztásával a mederanyag újból elkezd mozogni a korábban beállt üledékben, ezáltal egy fokozott medererózió, tehát nem csak a partfal csúszik meg, hanem a mederanyag is elkezd vándorolni, ezáltal bizonyos helyeken elképesztő felicsapolódások következnek be, más helyeken viszont elkezd mélyülni a meder, és a talajvízszint csökkenés is ennek következtében fellép.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a beszélgetést Weipert András hidrobiológussal a vörös mocsárrákról. Előtte azonban kollégáim még hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. A várható extrém meleg miatt harmadfokú hőségriasztást rendelt el a tiszti főorvos szombattól. Oroszi Beatrix a csütörtöki kormány szóvivői tájékoztatón arra kért mindenkit, hogy a következő napokban fokozottan figyeljen oda saját magára, családjára és a környezetében élő emberekre. A Védelmi Igazgatási Hivatal főigazgatója azt mondta, az energiaellátásban jelenleg nincs rendkívüli beavatkozást igénylő krízishelyzet. Oroszi Beatrix tiszti főorvos elmondta, jelenleg másodfokú hőségriasztás van érvényben, de szombat 0 órától harmadfokú hőségriasztást rendelt el Magyarország teljes területére. Mint mondta, extrém meleg időre számíthatunk legalább 4 napon keresztül. A napi középhőmérséklet eléri vagy meghaladja a 29 Celsius fokot. Több térségben a nappali csúcshőmérséklet tartósan 38 vagy 40 fok körül alakulhat. Oroszi Beatrix kiemelte, a meteorológiai előrejelzések alapján ez az idei év eddigi legintenzívebb és legveszélyesebb hőhulláma lehet. Az elmúlt 20 évben nem láttak ehhez hasonlót, fogalmazott a szakember. A hőség jelentős terhelést jelent a szervezetnek, így arra kért mindenkit, hogy a következő napokban fokozottan figyeljen oda saját magára, családjára, illetve a környezetében élő emberekre is. Hatékonyan működik a hőségriadó miatt elindított országos intézkedés sorozat, az úgynevezett vörös kód protokoll. A megtett intézkedéseknek köszönhetően a szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer biztonságosan működik, rendkívüli esemény nem történt, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. Közleményükben azt írták, a minisztérium első lépésként felmérte a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő 81 intézményt, és az eredmények alapján célzott hőségtervet dolgozott ki. A legveszélyeztetettebb 23 intézményben összesen 5 mobil klímát, 12 álló ventilátort és 13 klímaberendezést szereztek be, ezek közül 10 már üzemel, a fennmaradó 3 telepítése folyamatban van. Kiemelt figyelmet kapott az ivóvíz ellátás biztonsága is, a szakemberek 28 olyan intézményt azonosítottak, ahol vízellátási kockázat merülhet fel. Ezek folyamatos monitorozás alatt állnak, és szükség esetén a katasztrófa védelem bevonásával biztosította gyors vízpótlás, olvasható a dokumentumban. A tárca egyben hangsúlyozta, a vörös kód protokollt valamennyi érintett szociális szolgáltató, nappali melegedő és szakosított szociális intézmény megkapta. Kétnapos rendkívüli ülést tart a jövő héten a parlament, hétfőn Magyar Péter miniszterelnök várhatóan ismét felszólal napirend előtt, kedden a határozathozatalok között a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetéséről is szavazhatnak a képviselők. Az interpellációk, az azonnali kérdések és a kérdések után az országgyűlés lefolytatja a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetéséről szóló, valamint a polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazások korlátozásával összefüggő indítványokhoz benyújtott bizottsági jelentések és összegző módosító javaslatok vitáit. A jogszabályokról kedden szavaznak a képviselők, akik aznap még az Interparlamentáris Unió Magyar Nemzeti Csoportjának megalakításáról is döntenek. A keddi szavazásokat követően az országgyűlés általános vitát folytat az ügynök akták nyilvánosságra hozatalát előkészítő törvényjavaslatról. Tárgyalják a kőolajtermék előállítók különadójának felülvizsgálatát célzó indítványt, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvénymódosító javaslatot is. Az elmúlt héten az előző hetekhez hasonlóan országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztatás szerint az év 25. hetében minden helyszínen stagnálást tapasztaltak, az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint a szennyvíz minták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. Szeptembertől indulhat a kórházi fertőzéseket mérő és publikáló rendszer. Erről Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter beszélt, amikor a miniszterelnökkel bejárást tartott a budapesti Uzsoki utcai kórházban. A miniszter elmondta, csütörtökön kapta meg azt az anyagot, amely arról szól, hogyan fogják mérni és hitelesíteni a kórházi fertőzéseket, és miként fogják az adatokat publikálni. Közlése szerint ezt bemutatják a kormányzatnak, és szeptember 1-től ezek már indulnak, fogalmazott Hegedű Zsolt, aki szerint az egyik legfontosabb tényező az átláthatóság, és mint mondta, mindent megtesznek azért, hogy modern, európai és magas szintű egészségügyi ellátása legyen a magyaroknak.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton többnyire derült vagy felhőtlen idő várható, csapadék nem lesz, gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 35 és 38 fok között változik.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

Kevés-kevés, az álmodozásból az idő levés. Csíkeken lépked a járdán az ősz, kabátot ad rád, belenősz, vagy kirakod a kapu elé, fölös szókmók valahol a nyár, lenget egy pólót abba, bújnál bele, napra fekvő önmagadba.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, ez továbbra is a Kitekintő, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést Weipert András hidrobiológussal a vörösmocsárrákról, amely egyre jobban terjed hazánk vizeiben. Genetikai vizsgálatoknak is alávetettétek az egyeteket, tehát innen derült ki az, hogy honnan kerülhettek elő, mert hogy nem azonos a genetikai mintázatuk?
2: Igen, az összes magyarországi állomány, ami eddig kimutatásra került, mind a 8 állományban végeztünk, több száz, tehát egy-egy állományban több tucatnyi, tehát összességében több száz egyedről végeztünk genetikai vizsgálatot, hogy megalapítsuk, hogy mi a kiindulás, tehát hogy egyáltalán lehetséges az, mint a Dunában megfogott egyedet, valaki átvesz a Tisza vízgyűjtőjét, ott engedi el, és ez alapján keletkezik egy úgynevezett alpopulációja a rendszerek, de nem. Most azt látjuk, hogy szinte mindegyik magyarországi állomány egy önálló telepítés, külön önálló eredettel rendelkezik. A Duna esetében látszik egy nagyon érdekes kapcsolat, hogy az összes dunai, Duna melléki, tehát itt a főváros térségére kell gondolni, tehát Budakalász, Békásmegyertől lefelé egészen Érdig, azt kell látni, hogy minden populációnak az eredete más, tehát más a Városligeti, más az Érdi, más a Budakalász, Szentendre környéki populációknak az eredete, de a Duna az egy ilyen nagy homogenizátorként összekeveri ezeket az állományokat, és a genetikája így keveredik például a dunai populációnak. Azt viszont látjuk, hogy amellett, hogy a genetikai eredetét vizsgáljuk a populációknak, emellett parazitológiai vizsgálatokat is végzünk, és nagyon jól látszik, hogy azok a populációk, amelyek tiszta úgynevezett akvarisztikai behozatalból származnak, tehát nem természetes vízből hozták be mondjuk Európa más régióiból, ott nem fertőzöttek olyan patogénekkel, amelyekkel az őshonos rákfajokat tudják megfertőzni, tehát hiányoznak belőlük azok a baktériumok, gombá betegségek, amelyek például a dunai állományban szinte mindenhol jelen van.
1: Ez a rákpest is, amit tudnak terjeszteni?
2: Pontosan ez a rákpest is, és vannak most már kimutatott olyan úgynevezett nanovírusok, amelyeket ezek a populációk hordoznak, és Amerikában is most már ezeket az eredeti elterjedési területén szinte populáció szinten ismerik a kutatók, hogy egyes állományok milyen baktériumokat, milyen vírus patogéneket hordoznak, és ez egyébként a származási útvonalak során ez jó nyomon követhető.
1: Mekkora lehet az állomány? Mert ugye beszéltél arról, hogy igazoltátok a faj tömeges előfordulását számos fővárosi, a Duna hazai középső vízrendszeréhez tartozó befolyókban, mellékágakban. Megtaláltátok Demjin, Gyula, Miskolc, Tapolca, Péti Séd vízrendszerében, Balatonban, Velencei tóban és annak egy befolyójában. Tehát mekkora lehet az állománya?
2: Hát ezt nagyon nehéz megmondani, itt arra kell gondolni például, hogy amiket mi lassan 10 éve vizsgálunk populációkat, itt egy 100-150 méteres patak szakaszon, itt ezt mondjuk kifejezetten ér belterületi vízgyűjtő hálózatára kell gondolni, tehát a Sulák patak esetén, vannak olyan szakaszok, ahol 150 méteren belül közel 1000 egyedet tudunk gyűjteni egyetlen egy mintavétel során. Tehát ilyen méretű populációk vannak. Ez a szélsőség, vannak olyan vizek, ahol úgymond színezőelemként előfordul, például a Balaton ilyen, azt veszük észre, mivel a Balatonban rendkívül sok nagy testű ragadozó hal fordul elő, tehát süllő, csuka, harcsa, esetleg még angolna és sügér. Ezek nagy mennyiségben fogyasztanak egyébként inváziós tízlábú rákokat, és mivel ez a halállomány szabályozó funkciókat lát el a biológiai inváziós kapcsán, tehát ezt látjuk, azt veszük észre, hogy sem a márványrák, amelyet korábban írtunk le a Balatonból, sem a most terjedő vörösmocsárrák dominánsan nem tud még megjelenni a Balatonnak a parti zónájába. Pontosan azért, mert hogy ott vannak olyan ragadozók, amelyek például a kisvízfolyások esetén abszolút nem tudnak megmaradni. Tehát egy pár centis vízben a vörösmocsárrák tökéletesen jól el tud lenni, de amikor már a Balatonban az egyméteres vízben kell neki úgymond megtalálni az élet feltételeit, az nem biztos, hogy sikerül neki egyből. Úgyhogy ezért kell fontosan nyomon követni az állományoknak az alakulását. Azt látjuk, hogy a Dunában jelen pillanatban nagyjából 130 folyamkilométeren tudjuk kimutatni a vörös mocsáknak a jelenlétét. Tehát ez azt jelenti, hogy mind a mai napig Paks fölött van a határa, egy-két egyedet már találtak Paks alatt is, megjelezték, hogy Bajánál is, Sugovica torkolatánál is találtak már elpusztult vörös mocsárák egyedet. Tehát az állat jelen van, de nem csak olyan nagy mennyiségben, mint mondjuk tényleg egy kis vízfolyásban, vagy egy teljesen mesterségesen fenntartott, létrehozott városítóban, ahol a potenciális ragadozói, itt arra kell gondolni, hogy gázló madarak, vidra, sok esetben látjuk, hogy mivel az állat éjszaka képes kijutni a szárazföldre és ott táplálékot keresni, sokszor látjuk, hogy házi macska, esetenként vadmacska, nutria elkapja ezeket az egyedeket. Tehát mivel ezek a potenciális ragadozók a városi környezetből ki vannak szorítva, emiatt ott sokkal nagyobb állományok tudnak kialakulni. Ez a városlégetítő esetén nagyon jól lejött, hogy amikor pusztás volt a városlégetítóban vagy parkfenntartás, akkor összeomlott az állomány, de egy-két hónapon belül regenerálódott, tehát nagyon jó a regenerációs képesség, azt szabad így fogalmazni. És minden egyes hazai populáció más, minden egyes hazai populációnak más a dinamikája, mert hogy más ökológiai rendszerben vannak benne, tehát a budapesti állományoknál is látjuk, hogy teljesen más egy barátpataki állomány, az érdi sulákpatak, teljesen más a városligeti tóban, vagy az ezeket összekötő Duna főágában az állománynak a dinamikája.
1: De akkor hogyan lehet megállítani az inváziót? Gyérítése? Tehát, hogy egyetlen ki kell menni azokra a helyekre, ahol van, és ki kell szedni egyenként őket?
2: A gyérítés kapcsán itt megoszlanak az álláspontok, hogy mik a jó módszerek. 2013-ban voltunk egy olaszországi konferencián, PHD hallgatom a Bányai Zsomborral közösen, és ez egy egyhetes konferencia volt nagyon sok terepbejárással, és ott egy live projekt keretében azt próbálják az olasz kollégák meghatározni, hogy melyik a leghatékonyabb gyérítési mód különböző élőhelyeken. És például most már rájöttünk arra, amit te is említettél, hogy mivel a faj territoriális, ezért nem biztos, hogy az a legjobb megoldás, hogy az öreg adult egyedeket eltávolítjuk a rendszerből. Most már olyanok a kísérleteznek például Németországban, Franciaországban, Olaszországban, hogy például az adult egyedeket begyűjtve konkrétan sterilizálják őket, ez kétféle módon lehet. Az egyik, hogy sugárkezelésnek vetik őket alá, tehát besugározzák a petefészkeket meg a heréket, valamint levágják a szaporodásukhoz szükséges külső ivarszerveket. Ez a hímeknél a gonopódium eltávolításával jár, a nősténynél pedig a pete függesztő szálakat vágják le sebészi pontossággal a nőstény egyedeknek a potrokáról, és ezáltal, hogy ezek sterilizálva lettek, mivel territoriálisak, ezeket visszahelyezik az eredeti élőhelyükre, és a még meglévő juvenilis egyedeket, ezek mivel a kannibalizmus náluk rendkívül jelentős, ezért a saját populációját fogja összezúzni azzal, hogy territoriális nagy adult egyedként ő mindent elver, mindent föleszik maga körül, ugyanakkor, amikor szaporodni próbálna, akkor a különböző sterilizálási eljárásoknak köszönhetően nem lesznek életképes utódai, és egy idő múlva, ezt az olaszoknál láttuk, hogy 3-4 év múlva már drasztikus egyedszám csökkenés lehet megfigyelni.
1: Tehát akkor ez a legjobb módszer. De egyébként, amikor vannak
2: én
1: ilyen...
2: Én bocsánat, azt kell mondom, hogy ez a legjobb módszer, mert hogyha csak az a metodika, hogy fogom, kiveszem és elviszem, akkor az azt jelenti, hogy a megüresedett élőhelyekre a korábban elnyomott egyedek így berajzanak, és újból indítunk egy inváziós folyamatot. Tehát az a baj, hogyha csak kiveszem, elszállítom, mindig azt kell mondanom, hogy visszamegyünk az élő állapotba, hogy jaj, de jó, ott maradt pár egyed, mert mindig ott fog maradni, és újraindítom a rendszert. Ami nagyon jól látszik, és ezt a Balaton esetén is már említettem, de a Dunánál is, hogy azok a komplex ökológiai rendszerek, ahol több faj él együtt, tehát itt madarak, emlősök, ragadozóhalak, ragadozók, kétéltőek, tehát mocsári teknős, siklófélék együtt fordulnak elő, ott a fajnak a sikeres kolonizációjára és megtelepedésére sokkal kisebb az esély, és ezeket a fajokat, ha jól van menedzselve, akár a hallgazdálkodás, akár természetvédelemmel karöltve védjük ezeket a potenciális ragadozókat, akkor a természetes folyamok rehabilitációjával lehet visszaszorítani valamilyen szinten az állományt, teljesen kiirtani, nincs rá reális esély, főleg egy ilyen Balaton vízgyűjtő méretű rendszerben, de visszaszorítani, tehát minimalizálni a kártételét a fajnak, ezekkel a komplex módszerekkel lehet. Azzal, hogy kiveszem és elviszem, azzal nem igazán. Ez működhet teljesen zárt tavak esetén, mondjuk Városligeti tónál látszott, hogyha sikerülne akár fél évre kiüríteni a tavat, és mondjuk teljesen olyan speciális mérgekkel kiirtani a maradék populációt, ami ott a különböző járatrendszerekben próbál túlélni, akkor erre van lehetőség. Ezt Amerikában, Európában is már drasztikusan, de alkalmazzák zárt vízterek esetén. Különben nem marad mások a komplex tervezés, és egy hosszú folyamat eredményeként lehet akár kisebb esetben teljesen megszüntetni az állományt, nagyobb eséllyel inkább érzékelhetetlen szintig visszaszorítani.
1: A lakosságnak a segítségét is kéritek a faj további terjedésének megállítása érdekében. Egyrészt ugye azt kéritek, hogy senki, aki hobbi állatként tartja otthon, semmilyen akváriumi növényt és állatfajt ne helyezzenek ki természetes vizeikbe, vagy a saját tulajdonban lévő halastavukba, illetve a kerti tavukba. De a lakosság segítségét olyan módon is kéritek a faj további terjedésének megállítása érdekében, hogyha 10 lábú rákot találnak, azt fotózzák le, és ugye a helyszínt is adják meg, és küldjék el. Ezt hogyan tehetik meg?
2: Ezt nagyon egyszerűen úgy tehetik meg, hogy a fotót és a dokumentált előfordulási információkat, tehát lokalitást, helyszínt, vízfolyást megnevezve, vagy a személyes Facebook profilomban küldik el messenger üzenet formájában, vagy van a www.urbanecology.hu oldalunk, ahol konkrétan erről a programról is beszámolunk, valamint hogyha elküldik a vejpert@urbanecology.hu e-mail címre az adatokat, mi ezeket egyben regisztráljuk, és felvisszük egy olyan adatbázisba, ami szabadon hozzáférhető a világ minden interneten rendelkező polgára számára. Ez a Crayfish World nevezetű honlap, amit a Temesvár Egyetemen dolgozó kollégák kezdtek el fejleszteni, és ma már az összes 10 lábú rákokkal foglalkozó kutatója csatlakozott ez a kezdeményezéshez, és egy nagyon-nagyon részletes adatbázis sikerült így létrehozni, amiben a Magyarország észlelési adatok is megtartóak, tehát ki, mikor, hol észlelte a fajt, víztér szintjén ott vannak az észlelések, hozzárendelve azok a tudományos vagy egyéb nevelési célból írt publikációk, ahol az első észlelések vagy a később észlelések is dokumentában vannak. Tehát ahol ezeket az adatokat lehet, mi megosztjuk a nyilvánossággal, hogy mindenki, akár kutató, akár egy gazdasági tevékenységét folytató magánszemély, az tanuljon abból, hogy mi az, amivel neki mondjuk szembesülnie kell, ha az adott térségben ez a faj megjelenik, vagy már megjelent és gazdálkodni szeretne mondjuk.
1: Amit mondtál, a sterilizálás, az nálunk mikor indulhat meg? Egyáltalán bevethető? Engedélyezhető?
2: Ez egy nagyon-nagyon bonyolult és hosszadalmas eljárás, a legnagyobb probléma pedig vele az, hogy elképesztő anyagi és eszközigénye van, valamint szakemberigény. Mi ezt kísérleti jelleggel pár hazai élőhelyen elkezdtük alkalmazni. A vizsgálatok, hogy ez milyen hatékonyan, pedig például a Pétfürdői állománynál ezt folyamatosan végezzük, de ehhez jelen pillanatban azt kell látni, hogy mind mondjuk Belgiumban, Németországban, Olaszországban erre elképesztő mennyiségű pénz és eszköz fordítanak, mind a gazdálkodók, mind pedig akár ilyeneket kell gondolni, hogy horgászegyesületek, akiknek a vizeiben ez az állat megjelent. Úgyhogy itt egy nagyon-nagyon összehangolt akciókra lenne szükség, amihez nagyon-nagyon sok szervezetnek kellene csatlakozni, hogy ez egyáltalán hatékonyan működjön. Addig maradnak ezek az oktatási célú akciók, amelyek során meg tudjuk fogni a lakosságot annak érdekében, hogy tanuljanak a korábban elkövetett hibákból.
1: Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában egy inváziós fajról, a vörös mocsárrákról hallhattak, amely egyre jobban terjed hazánk vizeiben.
0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, hamarosan jönnek kollégáim a legfrissebb hírekkel itt az Európa Rádióban. Így nincs más hátra, mint hogy búcsúzzam. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Műsorainkkal kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket a véleménykukac.europaradio.hu e-mail címre juttathatják el, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Itt egyébként továbbra is megtalálhatók azok a letöltési linkek, QR kódok, amelyek segítségével okostelefonjukkal bárhol hallgathatnak bennünket. Olvashatják a Tiszán inneni és a Tiszántúli Református Egyházkerület híreit, kiadványait. Kitekintővel nem csak én, hanem szerkesztőtársam, Hegedűs Márk is várja önöket az éterben, többek között minden reggel 9 óra után pár perccel. Addig is további szép napot és rádiózást kívánok!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától.
3: Kardiológushoz mentem, a szívemben egy szív szilánk, szétszakított rendesen, szívbalzsamot írt fel.

Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.

0: 7 óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. Májusban a 15 és 74 év közötti foglalkoztatottak átlagos létszáma 4.654.000 volt, a munkanélküliek száma 209.000, a munkanélküliségi ráta 4,3% volt, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A foglalkoztatottak száma egy hónap alatt 35.000-rel nőtt, az egy évvel korábbinál 15.000-rel kevesebb volt, míg a munkanélküliek száma április óta 7.000-rel csökkent, de alig 800-zal volt kevesebb, mint egy éve. A március-májusi három hónapos időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma a 15 és 74 év közöttiek körében 4.640.000 volt, 33.000-rel elmaradt az egy évvel korábbitól. A hazai elsődleges munkaerőpiacon 4.448.000-en dolgoztak, 53.000-rel kevesebben az előző év azonos időszakában mért szintnél. A közfoglalkoztatottak létszáma 71.000 volt, a külföldön dolgozóké pedig 121.000. A 15 és 64 év közöttiek körében a foglalkoztatási ráta 75% volt, megegyezett az egy évvel ezelőttivel. A március-május közötti időszakban a 15 és 74 év közötti munkanélküliek átlagos létszáma 208.000, a munkanélküliségi ráta 4,3% volt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Eddig 13.000 ember küldött üzenetet, javaslatot az alaptörvény 17. módosításával kapcsolatban a kormánynak, közölte a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter ismertetése szerint a véleményező 95%-a támogatja a javaslatot, 5%-uknak vannak kétségei vagy ellenzik azt. Magyar Péter azt mondta, a megkapott üzenetek több mint 40%-a konkrét javaslatot vagy módosítást fogalmaz meg. Az embereket leginkább érdeklő téma az

0: Országgyűlési képviselők mandátumának maximalizálása 12 évben. A második, az előző témánál jelentősen kevesebbeket érdeklő téma, a leköszönő köztársasági elnök mandátumának megszűnése, ismertette Magyar Péter. A miniszterelnök elmondta, az országgyűlési mandátum korláttal kapcsolatban a jelentős többség szigorítana, 8 évre vinné le a határt, és más politikai szereplőkre is kiterjesztené a korlátozást. Magyar Péter közölte, a véleményeket szombatig várják, azokat folyamatosan feldolgozzák, monitorozzák, és utána összesítve meg is jelenítik a véleményezéssel létrehozott felületen. Ezt követően fogja meghozni a kormány a döntést arról, hogy milyen végső formában nyújtja be a módosító javaslatot, várhatóan már a jövő héten. Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke, elrendelte a szavazásokról való hiányzások átlátható megjelenítését egy könnyen kereshető felhasználó barát adatbázisban, közölte a politikus a Facebook oldalán. Forsthoffer Ágnes bejegyzésében arról írt, hogy májusban az országgyűlés 4 ülésétől jó néhány képviselő látványosan távol maradt, fogalmazott az országgyűlés elnöke. Forsthoffer Ágnes kiemelte, az országgyűlésről szóló törvény szerint, ha egy országgyűlési képviselő a szavazások legalább egynegyedén nem vett részt és hiányzása nem igazolt, a házelnök tiszteletdíj megvonásról dönthet. Az elnök tudatta, az átláthatóság erősítése érdekében elrendelte a szavazásokról történt hiányzások könnyen kereshető, felhasználó barát megjelenítését a parlament honlapján, az adatbázis csütörtöktől elérhető. Június-július fordulója több fontos határidőt is hoz a gépjármű adó, a globális minimum adó és az új 3 eurós vámszabály kapcsán, figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A NAV közleménye emlékeztet, június 30-áig kérhető a gépjármű adóra az automatikus pótlékmentes részletfizetés, és ugyanez a határideje a 2024-es globális minimum adó bevallásának is. Július 1-én pedig egy új uniós vámszabály lép életbe, az Európai Unión kívüli webáruházakból rendelt 150 euró alatti kis csomagok egyes áruféleségei után 3 eurós vámot kell fizetni. Aki magánszemélyként egy összegben nem tudja megfizetni a gépjárműadót, június 30-áig kérheti a NAV-tól az automatikus 5 havi pótlékmentes részletfizetést. A kérelmet a legegyszerűbben a NAV mobilban lehet benyújtani, néhány koppintással, indoklás és igazolások csatolása nélkül. A határidő jogvesztő, ezért később már igazolási kérelemmel sem pótolható. Július 1-től Magyarországon is alkalmazni kell az új uniós vámszabályt, az Európai Unión kívüli vámáruházakból rendelt 150 euró alatti értékű küldeményekben lévő áruféleségek után 3 eurós vámot kell fizetni. A vámot nem csomagonként, hanem termékkategóriánként kell megfizetni. A kis csomagok vámkezelését továbbra is a posta, a futárszolgálat vagy a platform megbízottja intézi. A NAV honlapján valamennyi témáról részletes tájékoztatás érhető el.
1: Az időjárásról.
0: Szombaton többnyire derült vagy felhőtlen idő várható, csapadék nem lesz, gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 35 és 38 fok között változik.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm hallgatóinkat, a Kontinentális reggelit, az Európa Rádió délelőtti magazin műsorát hallják, a szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda köszönti Önöket. Június 27-dik szombat van, a Lászlóknak kívánunk boldog névnapot, és köszöntjük a születésnapot ünneplő hallgatóinkat is. Most pedig következzen kínálatunk 8 óráig. Hamarosan fellapozzuk a kalendáriumot, majd hitéleti gondolatokkal útravalót adunk. 7:30-kor híreket hallhatnak. Ezután témánk lesz, hogy mintegy 3000 gyermeket ért el egy év alatt a Debreceni Terápiás Tér Alapítvány, amelynek egyik fő célja a terápiás állatasszisztált fejlesztés és a terápiás kutyák bemutatása, szélesebb körben ismertebb tétele. A témáról bővebben 7:30 után nem sokkal hallhatnak. Ez tehát a kínálatunk 8 óráig, ha tehetik, maradjanak velünk.

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Kedves hallgatóink, június 27-e van, a Lászlók névnapja, de ma ünnepelnek Bársonyka, Dalia, Dalton, Deli, Eufémia, Ladisla, Olga, Sámson, Torda, Tordas, Tordos és Ulászló nevű hallgatóink is. Isten éltesse őket is, és azokat is, akiknek valamiért fontos a mai nap. Ha belenézzünk a kalendáriumba, akkor látjuk, hogy ezen a napon történt 1192-ben, hogy szentté avatják első László magyar királyt. 1709-ben a poltavai ütközetben első Péter orosz cár megsemmisítő vereséget mért 12. Károly svéd király csapataira. 1929-ben, június 27-én a Bem József tábornok hamvai Törökországból szülővárosába Tarnóba szállító vonat megáll Budapesten. A főváros lakossága a Magyar Nemzeti Múzeum előtt tiszteleg Bemapó koporsója előtt. 1941. június 27-én 7 óra 10 perckor a hadiállapot bejelentése előtt csak nem 3 órával a veszprémi bombázó repülőosztály 200-ada, a sárga vihar és a buzogány válaszul az előző napi kassai incidensre bombatámadást hajt végre szovjet célpontok ellen. Bárdosi László miniszterelnök pedig bejelenti a parlamentben, hogy beállt a hadiállapot Magyarország és a Szovjetunió között. 1976. június 27-én német és palesztin terroristák eltérítik az Air France 139-es aténi járatát az ugandai Entebbe reptérre. Az egy héttel későbbi mentőakciót mai napig az izraeli fegyveres erők egyik legnagyobb sikereként tartják számon. 1983-ban a Magyar Nemzeti Bank forgalomba hozza az 1000 forintos címletű bankjegyet. 1989. június 27-én Horn Gyula magyar és Aloamok osztrák külügyminiszterek Sopronnál átvágják a vasfüggöny drótkerítését. 1989-ben Krassó György és 27 társa megalapítják a Magyar Októberpártot Budapesten, és 1995. június 27-én az Atlantis űrrepülőgép többek között két orosz űrhajossal a fedélzetén elindul a Mir űrállomáshoz.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

Ez a mi nyelvünk csak bajnak van. Árpika mobiltelefont kapott. Tudom, manapság annak már nincsen hírértéke, hogy egy hatodik életévét éppen, hogy betöltött fiúcskának marok telefonja lesz. Árpikáiknál ez mégiscsak nagy esemény volt, mert a szülők kitartóan ellenálltak gyermekük kütyű vágyának egészen addig, míg egy nap Árpikának a zeneiskolában nyoma veszett. De hogy a történetet még előbbről kezdjem, Árpikát a szülei fáradtságot nem kímélve hordták be egy Kolozsvár környéki kisfaluból hetente kétszer hegedű órára és szolfézsa. A két óra között volt vagy 30 perc eltérés, és ráadásul Árpikának az egyik teremből a másikba az udvaron át kellett eljutnia, és ki tudja miért Árpikának ezt a távolságot nem akaródzott egyedül megtenni. Rettegett attól, hogy az anyja a hegedű órája alatt elszalad vásárolni, s nem ér vissza, mikor a vége lesz a zenélésnek, és akkor bizony neki egyedül kell nekivágnia a félelmetesen nagy útnak. Félreértés ne essék, nem Árpika tájékozódási képességével van gond. A gyerek szuperintelligens. Iskolába is már úgy ment, hogy olvasni és számolni tudott. A bajok gyökerét abban kell keresni, hogy Árpika felhőtlen kisgyermekkorát egy színmagyar faluban töltötte, most pedig itt Kolozsváron zenét egy román iskolában tanul. Arról senkinek sem beszél, hogy mi történt vele az udvaron, amikor egy kis időre magára maradt, csak hát legutóbb, mikor is az anyja késlekedni merészelt a zeneóra végeztével, Árpikát sehol nem találta. Az okítás befejeztével ugyanis tisztességgel elköszönt tanárjától, és egy másik terembe húzódott meg, így akarván elkerülni az udvari átkelést. A rémült édesanyja gyermeke eltűnése miatt mindenkit riasztotta az édesapától az igazgatóig, míg végül sorra járva a tantermeket a takarítónők segítségével, az egyikben rá nem akadt csemetéjére. Mondanom sem kell, hogy az édesapa már a frissen vásárolt mobiltelefonnal a kezében érkezett a helyszínre. Azóta Árpika rettentően boldog, mert hát azért mobiltelefon tulajdonosnak lenni egy ilyen méteren aluli csöpségnek nem akármilyen dolog. Árpika persze a kütyű kezelését percek alatt megtanulta, a továbbiakban pedig már ő olvassa el anyjának az SMS-eit. Szóval Árpikának van már telefonja, úgyhogy ezúttal az anyja a zeneóra alatti vásárláskor messzebbre merészkedett a szokottnál. Az asszony kezében a telekosár, kassa előtt áll a sor, a percmutató vészesen közeledik a kritikus időhöz, Árpika kezében egyszer csak csörög a telefon és megszólal a jól ismert hang. Hol vagy, kisfiam? Itt állok az udvaron, mondja halkan a gyerek, és az arcomat a falnak szorítom. Na de miért? Kérdezi rémülten a jó anya. Hát, hogy ne lássak senkit, mert akkor nagyon félek. De hát, miért nem mész szolfézs órára? Túl sok itt az udvaron a gyerek, és én senkit se értek, szepegi a gyermek. A további elcsukló szófoszlányokat már az anyja se érti. Mit is tehet ilyenkor a jó szülő? Hagyja a kosarat és a sort, és rohan, hogy bátorságot öntsön gyermekébe. Szaladt az anya is, azután egyszer csak lassítani kezdett, mert elbizonytalanodott. Ő eddig nem titkolt büszkeséggel csepegtette gyermeke lelkébe magyarsága másságát, de arra nem gondolt, hogy már ilyen korán kóstolót kap csemetéje a kisebbségi sors keserű poharából. A nemzetközi hírek szerint Kolozsváron példaértékű a multikulturalitás. De félfüllel az is eljutott hozzá, hogy az egyik egyházban az édesanyák arról tanácskoztak, mit lehetne tenni, hogy gyermekeik a másságuk miatt ne legyenek folyvást az iskolai erőszak áldozatai. Mert bizony az az igazság, írják az újságok vagy tagadják, hogy a többségiek egyre gyakrabban verik, csúfolják a magyar gyerekeket a vegyes iskolákban. Felvetődött benne az is, hogy legközelebb talán majd neki is gásprét kell Árpikának iskolába menet venni. Egyáltalán meddig tudja őt megvédeni? Vagy ő tévedett a nevelésével? A nyelvészek azt mondják, hogy a legfontosabb az anyanyelvi fejlesztés, hogy a gyermeknek kialakulhasson és megerősödjön az artikulációs bázisa. Azután lehet a másik nyelvet kezdeni. El is kezdték a románt az iskolában, és ő szigorúan ki is kérdezi a gyereket. Csak hát az idegen nyelv neki. Papnő papné létére teljesen eszköztelennek érezte magát abban, hogy megértesse gyermekével, nem Isten csapása rajta az, hogy miközben a bölcsőjét ringatták, magyarul énekeltek neki. Ez egy nagyon tehetséges, de túlságosan érzékeny fiú, aki már is többet tud a világról, mint kellene. Árpika ugyanis csak a nagyanyjának árulta a legújabb felismerését, amikor egy délután hozzáfordult.
Te mama, mondok én neked valamit, nekünk ez mi nyelvünk, csak itt a mi falunkban jó. De máshol csak bajt hoz ránk. Árpika annál intelligensebb, hogy ilyesmivel az édesanyját búsítja, mert a lelke mélyén érzi, hogy a bajok valahogyan még a születésénél is előbb kezdődtek. Talán, ha máshová. Nem, a világ minden kincsért sem cserélné el az édesapját, a testvérét, meg Isten ments az édesanyját, de még a házukat, meg a falujukat sem. Ami azonban az édesanya nyelvet illeti, ez maradjon Árpika titka. Erről már csak azok a még magyarul is értő falak tudnának beszélni ott a kolozsvári iskola udvaron, amik előtt olykor-olykor elidőz egy rémült magyar kisfiú, szolfésra menet.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. A várható extrém meleg miatt harmadfokú hőségriasztást rendelt el a tiszti főorvos szombattól. Oroszi Beatrix a csütörtöki kormány szóvivői tájékoztatón arra kért mindenkit, hogy a következő napokban fokozottan figyeljen oda saját magára, családjára és a környezetében élő emberekre. A Védelmi Igazgatási Hivatal főigazgatója azt mondta, az energiaellátásban jelenleg nincs rendkívüli beavatkozást igénylő krízishelyzet. Oroszi Beatrix tiszti főorvos elmondta, jelenleg másodfokú hőségriasztás van érvényben, de szombat 0 órától harmadfokú hőségriasztást rendelt el Magyarország teljes területére. Mint mondta, extrém meleg időre számíthatunk legalább 4 napon keresztül, a napi középhőmérséklet eléri vagy meghaladja a 29 Celsius fokot, több térségben a nappali csúcshőmérséklet tartósan 38 vagy 40 fok körül alakulhat. Oroszi Beatrix kiemelte, a meteorológiai előrejelzések alapján ez az idei év eddigi legintenzívebb és legveszélyesebb hőhulláma lehet, az elmúlt 20 évben nem láttak ehhez hasonlót, fogalmazott a szakember. A hőség jelentős terhelést jelent a szervezetnek, így arra kért mindenkit, hogy a következő napokban fokozottan figyeljen oda saját magára, családjára, illetve a környezetében élő emberekre is. Az ország egész területén a figyelmeztetési kritériumot meghaladó UVB-sugárzás várható szombaton, hívta fel a figyelmet a Hungromet Nonprofit ZRT. Az előrejelzés szerint Nyugat, Közép- és Dél-Dunántúlon, Pest vármegyében és a fővárosban, a Dél- és Észak-Alföldön, valamint Észak-Magyarországon kell felkészülni nagyon erős UVB-sugárzásra. A legmagasabb 8,2 körüli értékek Dél-Dunántúlon és Észak-Magyarországon alakulhatnak, még Nyugat és Közép-Dunántúlon, valamint Pest vármegyében és Budapesten 8,1-es maximum érték várható. A Hungaromet közleményében felhívja a figyelmet, hogy mindenki fokozottan védekezzen a napsugárzás által okozott leégés ellen, és amennyiben lehetséges, 11 és 15 óra között kerülje a napozást. Vállattakaró, póló, szalmakalap, illetve fényvédőkrém használata mindenképpen javasolt. Normál bőrtípusnál ugyanis már 15-20 perc napon tartózkodás esetén is bőrpír keletkezhet, olvasható a közleményben. Július 1-én indul a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ellenőrzés sorozata a Balatonnál, a Velencei-tónál és a Tisza-tónál. Az országos akcióban a revizorok egyebek mellett a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, a strandokon és a szabadtéri rendezvényeken vizsgálódnak, közölte a NAV. A közlemény szerint idén július 1-e és augusztus 31-e között fokozott ellenőrzésekre számíthatnak a szezonális szolgáltatást nyújtók is, így például a kerékpár és csónak kölcsönző, az esküvő szervezők, valamint a séta és élményrepülési tevékenységet végző cégek. Ez idő alatt az ellenőrök a számla és nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, a forgalmazott árucikkek eredetét, a jövedéki termékek forgalmazását, valamint a pénztárgép üzemeltetésével kapcsolatos szabályok betartását vizsgálják kiemelten. A közleményben figyelmeztettek, a NAV akár 2 millió forint megfizetésére is kötelezheti azt, aki elmulasztotta a nyugtaadást vagy az alkalmazotti bejelentést. Mindezek mellett a mulasztási bírságon kívül 12 nyitvatartási napra lezárhatja a NAV a vállalkozás üzletét is.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton többnyire derült vagy felhőtlen idő várható, csapadék nem lesz, gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 35 és 38 fok között változik.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Mintegy 3000 gyermeket ért el egy év alatt a Debreceni Terápiás Tér Alapítvány, amelynek egyik fő célja a terápiás, állatasszisztált fejlesztés és a terápiás kutyák bemutatása, szélesebb körben ismertebbé tétele. Az alapítvány intézményekbe is kijár élményfoglalkozásokat tartani, akár a bölcsödés, óvodás vagy iskolás gyermekekhez, de egyéni fejlesztést is szervez élményparkjában. Az elmúlt egy évet Kovács Evelinnel, a Terápiás Tér Alapítvány kurátorával értékelte Buzás Bori.
2: Egy évvel ezelőtt nyílt meg a Terápiás Tér. Egy év azért elegendő idő ahhoz, hogy az ember el tudja dönteni, hogy azok a célok, amiket kitűzött, hogy milyen út mentén szeretne haladni, az mennyiben létjogosult, illetve melyik azok az utak, amiket lehet tartani, és melyik, amiket változtatni kellett. Tehát ha így nézzük, akkor milyen tervekkel indult el egy évvel ezelőtt az alapítvány, és mely területeken kellett esetleg módosítani, változtatni?
3: Az alapítvány egy éve egy terápiás élményközpont létrehozásával tűzte ki a fő tervét, és ez teljes mértékben teljesült, hiszen a fiatalok, a gyerekek elérése volt az elsődleges cél. És ezeket természetesen programokon keresztül valósítottuk meg, terápiás kutyánk segítségével, pajtással, és amire szükség volt még az alapítványunk fejlődésében, hogy 5 új kiskutyát képzünk ki, akik szintén terápiás kutyák lesznek, és itt fognak Debrecenben dolgozni különböző intézményekben, és viszik az alapítványunk jó hírét. Ez volt az első 2 lépcsőfok, amin szerettünk volna elindulni, fejlődni, és mind a kettőben sikereket értünk el, hiszen az alapítványunk terápiás kutyájával bölcsődétől teljesen egyetemig tartunk foglalkozásokat, állatasszisztált foglalkozásokat, és ezen kívül állatasszisztált egyéni terápiára is van nálunk lehetőség a segítséggel élő gyermekek számára.
2: Mennyire cél az, hogy a fejlesztésben segítsetek, esetleg azoknál a gyerekeknél, akiknél szükség van az állatasszisztált terápiára, és mennyire cél az, hogy egyáltalán ezt a formát, a terápiás kutyák létét, és azt, hogy ők tényleg milyen okosak és hogyan vannak kiképezve, tegyétek minél ismertebbé. Vagy ez egyenlő arányban van jelen, ez a két cél?
3: Egyenlő arányban van mind a két cél, igen, hiszen egyik nincs a másik nélkül, hiszen nagyon fontos az edukáció, az, hogy a gyermekek megismerjék ezt a csodálatos lehetőséget, ezeket az élményórákat, élményfoglalkozásokat, és itt játszva tanulnak. Minden korosztály a saját maga életkorának megfelelő feladatokban teljesedik ki, egyre jobban önállóbb lesz, jobban tudja magát képviselni, és a csoportos feladatokban is sokkal együttműködőbbek a gyerekek.
2: Mik a tapasztalataitok egyébként, milyen területen van szükség állatasszisztált terápiára a gyermekek tekintetében?
3: Elsősorban az egyéni terápiák iránt érdeklődnek a szülők, hiszen több fejlesztési módszer is létezik. A állatasszisztált terápia mindig egy kiegészítő fejlesztés, és ezeket ajánljuk, hogy heti vagy 2 hetente rendszerességgel vegyék igénybe a szülők és a gyerekek, és ez így jól működik. A csoportos fejlesztéseknél azt intézményekbe tudjuk megvalósítani, arra is nagyon nagy igény van. És ami még nagyon érdekes, hogy természetközeliséget ezekkel az osztálykirándulásukkal tudtuk nagyon-nagyon jól megvalósítani, ez is egy új programunk, és az osztályok kint a természetben, a gyönyörű élményparkunkban tudják úgymond a csapatjátékot, a fejlesztő órát és a közös élményt együtt megélni. Elsőnek is nem is a probléma itt a kérdés, hanem az, hogy miben szeretne fejlődni az a gyerek, milyen fejlesztési cél van neki kijelölve, és hogy ahhoz igazítjuk a mi fejlesztési célunkat is. Tehát nem konkrét diagnózissal érkeznek, hanem van, akinél már a tünetek megjelenésénél, tehát, hogy eltérően fejlődik a normál gyermekekhez képes egy gyermek, akkor meg lehet támogatni sok részterületen. Autizmus gyanúval érkeznek a legtöbben, a sajátos nevelési igényű gyermekek, valamint beilleszkedési magatartásbeli problémák, a hiperaktivitással és Asperger-szindrómások is most már egyre többen keresnek meg minket.
2: Mik a tapasztalatok egyébként? Azért ezek olyan problémakörök, ahol nem csak a gyermeknek van feltétlenül szüksége a fejlesztésre, hanem valahol a szülőnek is kell ehhez alkalmazkodnia, mert ezeknek a gyermekeknek lehetnek olyan a megszokottal eltérő viselkedés mintázatai, amit valamilyen szinten kezelni kell, és ez nyilván nem csak otthon jöhet elő, hanem nagyobb közösségben is. Ezt is vállaljátok egyébként, hogy valahol a szülőt is edukáljátok?
3: Igen, része a programunknak a szülőedukációja. Minden egyéni vagy fejlesztő foglalkozáson részt vesznek a szülők, mi nagyon szeretjük, ha ők ott is vannak, és látják azt, hogy a gyerekek milyen játékosan, milyen módon tudnak az állattal együtt fejlődni, és szerintem nagyon-nagyon fontos része az, hogy ne zárjuk ki a szülőket, hanem mindig folyamatosan tájékoztassuk arról, hogy a fejlesztésben hol áll a gyermek, mire van még szüksége, esetleg, ha kiegészítésre lenne szüksége, akkor Debrecenben nagyon sok szakember elérhető, gyermekpszichiátria, gyermekpszichológusok, akik megtámogatják, és ilyenkor természetesen, mikor már diagnózisról beszélünk, akkor mindig ott vannak a szakemberek, tehát ők határozzák meg a főirányt, és a terápia és kutyás terápia pedig egy kiegészítője ennek a folyamatnak.
2: Tudsz esetleg sikerélményről beszámolni az egy év alatt? Hogy egy kis gyermek honnan, hova tud fejlődni egy ilyen problémával?
3: Igen, több sikerélményünk is volt. A bölcsődéseknél volt az egyik legnagyobb sikerélmény. Ott nagyon sok gyermek későn kezdett el beszélni, szavakat mondani, és a kutyus hatására az élményórákon természetesen egyre több szó és egész mondat alakult már ki, úgyhogy nagyon-nagyon büszkék vagyunk rájuk, és ami még érdekes, hogy nem csak a kisgyermekeknél, hanem az idősebbeknél, tehát az egyetemisták körében is megfogalmazódott az, hogy akik nagyon szeretik természetesen a kutyusokat, hogy eljönnek egy ilyen élményórára, és van olyan kliensünk is, aki mondjuk például egyetemi vizsgaidőszakban érkezik hozzánk egy kis támogatásra, szorongásoldásra, és ilyenkor a kutyus természetesen erre a legmegfelelőbb csapattárs, úgyhogy ilyen élményeink is voltak.
2: Mennyire vált népszerűvé az alapítvány és az élményparkja így az egy év alatt? Mi a tapasztalat?
3: Hát az iskolás, óvodás intézményi részen lettünk ismertek, tehát ahol a célcsoportunk természetesen megtalálható, és ők látogattak el hozzánk az élményparkba. Ez kávé számokban olyan 3000 gyermek környékén járunk, akik már beléptek az élményparkba és részt vettek valamilyen foglalkozáson, úgyhogy szerintem ez egy nagyon nagy eredmény, és szeretnénk természetesen minél több családi programot szervezni, és fejlődni abban, hogy minél több kutyusunk legyen, hiszen minél több kutyusunk van, annál több csoportot tudunk fogadni, hiszen egy kutyusnak a szellemi teljesítménye is limitált, és mi erre nagyon-nagyon odafigyelünk az állategészségügyi dolgokra, és ami nagyon fontos, hogy nem szabad a kutyákat úgymond túlterhelni egy-egy időszakba, tehát mindig figyelünk arra, hogy a csoportos és egyéni órák ezek összhangban legyenek, és új kutyákat tudjunk természetesen bevonni és tanítani.
2: Körülbelül most hány kutyussal dolgoztok?
3: Én a saját kutyusommal dolgozok pajtással, és rajta kívül 5 kiskutya van most jelen pillanatban a képzés alatt, és ezen kívül már több jelentkező is van, aki várólistán van, hogy el tudjunk indulni ezen a csodálatos úton.
2: Tehát akkor végül képzitek egyébként a gazdit is a kutyussal?
3: Igen, együtt. Én azt szoktam mondani, ami lehet, hogy egy kicsit vicces is lesz, hogy a kutyák ők csodálatosak, egyediek, és a gazdának kell megtanulni őt megfejteni, és olvasni a kutya gondolatait, jelzéseit, úgyhogy mi a gazdákat tanítjuk elsősorban, a kutyusok mindent tudnak.
2: Itt eddig a fejlesztésekről beszéltünk, mert nyilván ez az egyik fő csapás irány, illetve az edukáció és az, hogy minél ismertebbé váljon az, hogy a terápiás kutyák milyen területeken tudnak segítséget nyújtani. De említettél egy plusz programelemet, az osztálykirándulást, és ezen kívül egyébként számos más ilyen programot is lehet nálatok felfedezni. Ennek a célja is egyébként valahol az edukáció?
3: Igen. Ezért találtuk ki azt, hogy mondjuk például csapatépítőket szervezünk a céges kínálatnak, úgymond, akik szeretnének egy kicsit kijönni a természetbe, állatokkal találkozni, nem mindig irodai környezetben lenni. Ugye ez volt az első irány, és ha már ilyen csapatépítők jöttek szóba, akkor a gyerekekre is gondoltunk, és tudtuk, hogy nagyon szeretnek születésnapozni, születésnapi bulikat is szervezni, és akkor így a kis barátaikkal együtt egy nagyon-nagyon szuper délután tudnak eltölteni, és ezen kívül még gondoltunk arra, hogy párkapcsolati élményprogramot is kialakítunk. Erre még nem jött annyi jelentkezés, de bízunk benne, hogy egyre többen élnek majd a lehetősége, vagy esetleg egy randi helyszín, hogy eljönnek, és akkor részt vesznek egy ilyen órán, és még jobban megismerik egymást is a kutyus által.
2: Ebben is ugye részt vesz folyamatosan, gondolom, a kutyus, ha más nem a jelenlétével, vagy az, hogy lehet simogatni, hát az mondjuk például az egyetemistát említve a szorongásgátlásban ez óriási segítség lehet.
3: Igen, és pont az lenne ennek a lényege, hogy egymásra hangolódjanak az emberek, figyeljenek a kutyájára, figyeljenek a környezetükre, és együtt közös élményeket szerezzenek.
2: Na most ehhez azért bővülni is kell, mert ezt egy ember egy kutyával nem tudja ennyi féleképpen végrehajtani, tehát akkor végül is mondhatjuk azt, hogy ez az elmúlt egy év azt mutatja, hogy egy abszolút felfele ívelő pályán van az alapítvány?
3: Igen, így van. Nagyon jól haladnak a kiskutyák, folyamatosan készülnek. Mivel nem minden kutyus fiatalkortól kezdi meg a felkészülést, van olyan kutyus, aki 3 éves korában keresett meg minket, és ő már nagyon közel áll a vizsgához. Tehát, hogy itt az időbeli eltolódások az 5 kutya között, azok megvannak, de a legfontosabb az, hogy mindenki képzés alatt van, és minél hamarabb. De természetesen nem csak egyedül vagyunk, van egy másik alapítvány, aki segítséget nyújt számunkra, ők a Nózi Alapítvány, és amiben különleges a mi együttműködésünk, hogy a Nózi Alapítvány által szervezett szociális ágazati képzésnek a gyakorlati helyszíne is mi voltunk, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk rá, hogy sikeresen végeznek a terápiás kutya kiképzők, és egyre több terápiás kutya fog megjelenni Debrecenben.
2: Óriási szükség van rájuk, mert ugye akár az epilepsziás rohamot tudja jelezni, vagy egy cukorbetegnél a rosszul lételő jeleit már érzékelni tudja egy kutya, tehát most csak hirtelen két dolgot ragadtam ki, de számtalan területre lehet képezni ezeket a kutyusokat, és szükség is van rájuk sajnos, tehát hogy azért ez is egy terület. Van-e az alapítvány tervei között esetleg az, hogy úgy képezzen ki kutyát, vagy lehessen egy olyan kiképzőközpont, hogy olyan személyekhez jussanak el a kutyusok, akiknek kifejezetten szükségük lenne a kutyának a támogatására?
3: Igen, a Nózi Alapítvány végzi jelen pillanatban nálunk ezt a tevékenységet, hiszen ehhez végzettséghez kötött. Tehát jelzőkutya kiképző, vakvezetőkutya kiképző, vagy mondjuk például személyi segítő, vagy mozgássérült segítőkutya kiképzői végzettség kell ehhez. Úgyhogy jelen pillanatban mi még ezzel rendelkezünk, de bármikor, ha ilyen igény merül fel, hozzájuk irányítjuk ezeket a kis családokat, és akkor segítséget kapnak ők is, de Debrecenben rajtunk kívül még 4 további szervezet van, akikhez fordulhatnak. Mi vagyunk a legfiatalabbak jelen pillanatban, de dolgozunk azon, hogy mi is nagy csapat részese lehessünk.
2: A részletes programokról, a fejlesztési lehetőségekről, ütemtervekről, kísérő rendezvényekről hol érdeklődhetnek azok, akiknek felkeltjük a kíváncsiságát?
3: A terapiastér.hu oldalon megtalálhatják az érdeklődők az információkat, ezen kívül tudnak minket követni Facebook, Instagram és TikTok oldalainkon is. A jövőbeli terveik között szerepel, ami már elég közeli jövő, egy olyan edukációs kiállítás létrehozása a gyermekek számára, ami a segítő kutyák munkáját mutatja be, élményszerűen, és ez a kiállítás, ha minden jól alakul, akkor a szeptemberi időszakban el is tud indulni, és itt Debrecenbe fogja megnyitni kapuit, utána pedig országos turnéra fog indulni.
1: Mintegy 3000 gyermeket ért el egy év alatt a Debreceni Terápiás Tér Alapítvány, amelynek egyik fő célja a terápiás, állatasszisztált fejlesztés és a terápiás kutyák bemutatása, szélesebb körben ismertebbé tétele. Az alapítvány intézményekbe is kijár élményfoglalkozásokat tartani, akár a bölcsödés, óvodás vagy iskolás gyermekekhez, de egyéni fejlesztést is szervez élményparkjában. Az elmúlt egy évet Kovács Evelinnel, a Terápiás Tér Alapítvány kurátorával értékelte Buzás Bori.
4: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor is az utamat

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, a kontinentális reggeli első órájának végéhez értünk. Hamarosan hírekkel folytatjuk adásunkat, majd várom vissza Önöket délelőtti magazinműsorunk folytatásában. Maradjanak velünk!

0: 8 óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Hatályba lépett a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvény, miután a jogszabály megjelent a pénteki magyar közlönyben. A törvény szövege szerint a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolt az üzemanyagokra vonatkozó hatósági árak megszüntetése. A jogszabály a hatósági ár kivezetése mellett lehetőséget ad a kereskedelem politikáért felelős miniszternek, hogy a későbbiekben rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj hatósági árát. Erre a piaci viszonyok állami beavatkozást igénylő aránytalan megváltozása esetén lesz lehetősége a miniszternek a fogyasztók érdekeinek védelmére figyelemmel. A jogszabályban rögzítik, hogy az állami adó- és vámhatóság ellenőrzi a hatósági árak megtartását. Ha valaki megsérti a miniszteri rendeletet, az adóhatóság rá 150 millió forintig terjedő bírságot szabhat ki. Ismételt jogsértés esetén pedig legfeljebb fél évre be is zárhatja a benzinkutat. Mindeközben a rögzített üzemanyagár miatti veszteségeik ellentételezését és a törvényi szabályozás átdolgozását követeli a Független Benzinkutak Szövetsége, hangzott el a szervezet pénteki tiltakozó akciójáról tartott sajtótájékoztatón. Egri Gábor, a szervezet elnökségi tagja és szakértője rámutatott, a magyarországi mintegy 2000 benzinkút fele nem tartozik a nagy olajcégekhez. A teljes hálózat 1200 milliárd forint adót fizet be évente a költségvetésbe, amelynek 30%-át a független kutak teljesítik. Ezzel szemben a mai napig nem kapták meg a kormányváltást megelőzően kialkudott kompenzációt. Gépész László, a szervezet elnöke szerint a védett ár azon túl, hogy ellentétes volt az akkor hatályos ártörvény rendelkezéseivel, nem teljesítette az abban foglalt garanciális kötelezettségeket, és mérhetetlen mennyiségű kárt okozott. Elmondása szerint demonstrációjuk másik oka az új kormány üzemanyagárakra vonatkozó törvénytervezete, amelyben a hatósági ár bevezetésének lehetőségével sem értenek egyet, ám annak megfelelő szabályozása esetén azt el tudják fogadni. Ugyanakkor jelezte, teljesen elutasítják a jogszabálytervezetnek azt az elemét, amely a hatósági árról szóló döntés jogát teljesen szubjektív módon, minden kontroll nélkül a gazdasági és energetikai miniszter kezébe adja. Az FBS célja, hogy a törvény írjon elő megfelelő döntési szempontrendszert a hatósági üzemanyagár bevezetésére. Az ország egész területén a figyelmeztetési kritériumot meghaladó UVB sugárzás várható a mai nap folyamán.

0: Erre figyelmeztet a Hungaromet. Nyugat-Közép- és Dél-Dunántúlon, Pest vármegyében és a fővárosban, dél- és északalföldön, valamint Észak-Magyarországon kell felkészülni nagyon erős UVB sugárzásra. A legmagasabb 8,2 körüli értékek Dél-Dunántúlon és Észak-Magyarországon alakulhatnak, míg Nyugat- és Közép-Dunántúlon, valamint Pest vármegyében és Budapesten 8,1-es maximum érték várható. Arra hívják fel a figyelmet, hogy mindenki fokozottan védekezzen a napsugárzás által okozott leégés ellen, és amennyiben lehetséges, 11 és 15 óra között kerülje a napozást. Normál bőrtípusnál már 15-20 perc napon tartózkodás esetén is bőrpír keletkezhet. Az alaptörvény 17. módosításához beérkezett 10 000 észrevétel 95%-a támogatja, hogy korlátozzák az országgyűlési képviselőség maximális időtartamát, közölte Magyar Péter Facebook bejegyzésében. A kormányfő egy másik posztjában 2024-es kampányfelvételekkel arra emlékeztetett, hogy a korlátozásról már korábban is beszélt, nem árult zsákba macskát, és pártja azt valósítja meg, amire felhatalmazást kapott. Az alaptörvénymódosítás értelmében egy országgyűlési képviselő legfeljebb 12 évig töltheti be a tisztséget. Az előterjesztők a korlátozást azzal indokolják, hogy ez erősíti a demokratikus megújulást és korlátozza a hatalom bebetonozódását. Vörös riasztást adtak ki a hétvégére Szlovénia több térségére, Horvátországban pedig vasárnapra már több térségben is a legmagasabb fokú figyelmeztetés lesz érvényben a fokozódó hőség miatt. Helyenként 39 Celsius fokig emelkedhet a hőmérséklet Szlovéniában, szombattól a délkeleti ország részben, vasárnaptól pedig az ország középső részén is a legmagasabb fokú figyelmeztetés lesz érvényben. A Szlovén Meteorológiai Szolgálat szerint a hőhullám vasárnap és hétfőn tetőzik. Az ország belső területein 34-37 fok várható, a tenger melléken azonban 38-39 fokot is mérhetnek. Horvátországban az Adria partvidékén a nappali forróság mellett az éjszakák is rendkívül melegek maradnak majd.
1: Az időjárásról.
0: Ma alig lesz felhő az égen, a perzselő napsütésé lesz a főszerep, felfrissülést hozó csapadék sehol sem várható. Általában gyenge mérsékelt marad a légmozgás, délután 38 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: Az Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

0: gondoskodás másokról és magadról. Amikor elcsügged a lelkem, te akkor is ismered utamat. Zsoltárok könyve 142. fejezet 4-es vers. Lehet, hogy egy napon gondját kell majd viselned egy beteg vagy idősödő hozzátartozódnak, ám ahhoz, hogy jól csináld, előbb meg kell tanulnod magadról is gondot viselni. Miután 5 hét eltéréssel mindkét szülője meghalt egy tőle csaknem 2000 kilométer távolságra lévő idős otthonban, Beth Vitrogén McLeodot maga alá gyűrte a klinikai depresszió. Sem a testi, sem a lelki egészségemre nem ügyeltem, ez pedig olyan összeomláshoz vezetett, amiből 2 évig tartott talpra állnom. Embert próbáló feladat tud lenni mások gondozása, noha szép dolgok is rejlenek benne. Amikor elcsügged a lelkem, te akkor is ismered utamat, fogalmazott Dávid. Ha te is gondját viseled éppen valakinek, kövesd az alábbi tanácsokat. Először is 20 határokat. Tanulj meg nemet mondani, amikor zsigerből igent mondanál. Nincs abban semmi önző, ha magadra is gondod van, hiszen így tudsz csak a lehető legjobban gondoskodni egy másik emberről. Másodszor óvakodj a káros megküzdési stratégiáktól. Ilyen lehet az indokolatlan gyógyszerszedés, a túlzásba vitt evés, vagy az alkohollal történő feszültségoldás. Emberből vagy, úgyhogy veled is megeshet. Harmadszor ne szigetelődj el. Hívj át magadhoz barátokat, akik szívesen segítenek. Az egyikük főzhet és vigyázhat a szerettedre, amíg egy másikukkal sétálsz egyet. Negyedszer kér segítséget. Ha a család többi tagja nem veszi ki a részét a feladatokból, hívd össze őket és osszátok fel egymás között a teendőket. Ne fozd meg a többieket a bátortalanok bíztatásából és az erőtlenek felkarolásából eredő áldásoktól. Ötödször ügyelj az én idődre. Könnyű minden percet betáblázni, míg végül magadra semmi nem marad. Ne ess ebbe a hibába. Keresd valamit, ami feltölt, olvas, imádkozz, sportolj, élvezd az egyedüllétet, és ütemezd is be a naptáradba, máskülönben nem lesz belőle semmi.
1: Ön a Mai Ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai Ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. Folytatódik az Európa Rádió Kontinentális reggeli című magazinműsora. A szerkesztőt Linárt Vandát hallják. Következzen magazinműsorunk második órájának kínálata 9 óráig. A közös éneklés és a hit megélésének ünnepe volt a Nyírségi Református Egyházmegye énekkari találkozója, amelynek ezúttal Nyírmegyes adott otthont. A református templomban megrendezett eseményen 16 kórus lépett fel, és 2-2 énekkel szolgált a gyülekezet előtt. A találkozón részt vett és igét hirdetett Gál Sándor, a Nyírségi Református Egyházmegye esperese.
2: 16 énekkar vesz rajta részt, és összesen 235 fővel, és nagy szeretettel készültünk erre az alkalomra. Elsősorban az egyház kerületből érkeztek. Ez egy kiemelkedő nap, mert ilyen esemény nagyon régen történt a gyülekezetünkbe.
3: Hazajöttünk, ennek a gyülekezet is az oka. Nyírmegyesi gyülekezet egy nagyon régi, nagy aktivitású gyülekezet, ahol több egyház történeti korszakban komoly lelki megújulások mentek végbe. Többször járhattunk már itt egyházmegyei rendezvényeken. Ez az egyik oka, hogy otthonosan vagyunk jelen, vagy hazaérkeztünk, a másik pedig maga a feladat, amire összegyülekeztünk, énekkari találkozón vagyunk együtt. Majd látjuk nem sokára templomban, hogy milyen aha érzésekkel tekintenek egymásra kórusok, kórusvezetők, pici verseny érzés, de ugyanakkor meghallgatni a mások Isten dicséretét, megtanulni a másiktól valami fogást, gyönyörködni benne, és aztán ez úgy szokott lenni, hogy amikor vége van, hazamennek, akkor sorjázzák otthon, hogy na ez a gyülekezet ezt énekelte, azt énekelte, ez mennyivel volt jobb, ez mennyi, milyen sokat változtak, fejlődtek, tehát hát olyan, mintha otthon lennénk, igen.
1: Vasárnap Nyírmegyes adott otthont a Nyírségi Református Egyházmegye énekkari találkozójának, amely nagy sikerrel zárult. Katona Györgyné és Balogh Sándorné, a helyi református nőszövetség meghatározó tagjai, az énekkari találkozó emlékezetes pillanatairól, a szervezésről, valamint a gyülekezeti közösség életéről is beszéltek rádiónknak.
4: A nőszövetségnek fontos feladata az, hogy segítse az egyháznak a munkáját, a nőszövetségi tagok az egyházközség tagjainak is a segítségére vannak, és természetes dolog ilyenkor, hogy amikor egy ilyen nagy rendezvény van az egyház berkein belül, akkor mi aktívan közreműködünk. Hajdanán énekkarosok voltunk, itt nézek a kolléganőmre, azért beszélek többes számba, csak az elfoglaltságunk, illetve az egészségügyi problémáink miatt már nem veszünk részt aktívan az énekkarnak a munkájába. De egy ilyen helyzetben, amikor 250 embert látunk vendégül, szükség van minden segítőkézre, és így a szervezésben, a vendégek fogadásában, a terítésben, a takarításban mindenhol aktívan részt vettünk.
5: A nőszövetség munkájába én is szintén így munkaidő után, ahogy tudok, bekapcsolódok, és elsősorban szeretném előre bocsátani azt, hogy hálatelt szívvel veszünk részt ezen az eseményen. Én gyerekkoromtól egészen az első unokám megszületéséig aktív énekkaros voltam, és egy picikét fáj a szívem, hogy most ez nem fér bele az életembe, de tudom, hogy Isten olyan munkát bízott rám és ránk, hogy mi most háttérmunkások vagyunk, hogy ezt a 250 embert ellássuk, és jó volt megtapasztalni azt, hogy nem csitult a tűz, hogy sikerült beosztani a feladatokat, megmozgatni az egész közösségünket, a nyugdíjas néniken keresztül, a fiatalokon át, akik az előbb most az aulában még segítkeztek, és örömmel szolgáljuk az Urat ilyen alkalmakon.
1: Ez tehát a Kontinentális reggeli kínálata 9 óráig. Tartsanak velünk!

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: A közös éneklés és a hit megélésének ünnepe volt a Nyírségi Református Egyházmegye énekkari találkozója, amelynek ezúttal Nyírmeggyes adott otthont. A református templomban megrendezett eseményen 16 kórus lépett fel, és két-két énekkel szolgált a gyülekezet előtt. A találkozó részt vett és igét hirdetett Gál Sándor, a Nyírségi Református Egyházmegye esperese. A rendezvényről Pokrovenszki Gergely készített összeállítást.
2: Áldás békesség, Uzási László vagyok, Nyírmeggyesi presbiter, és most a gyülekezetünk egy nagy ünnepségre készül délután 3 órától, egy egyházmegyei énekkari találkozó, és 15 vagy 16 énekkar vesz rajta részt, és összesen 235 fővel, és nagy szeretettel készültünk erre az alkalomra.
3: Hogyan készültek erre a napra, mióta szervezik, és honnan érkeztek elsősorban kórusok?
2: Elsősorban az egyházkerületből érkeztek, és hát a héten történt már az erős szervezési napok, akkor voltak, meg már azelőtt is volt megbeszélés, de jobban ezen a héten.
3: Mit jelent az önök életében ez a mai rendezvény?
2: Ez egy kiemelkedő nap, mert ilyen esemény nagyon régen történt a gyülekezetünkben.
4: Cserepes Sándor vagyok, kótai gondnok. Kótaiból jöttünk 12-en, felkészítünk tiszteletes asszony, aki zeneileg képzett, kántor is, egyben nem csak lelkész.
3: Mivel készültek erre a mai napra?
4: Krisztus feltámadott, és dicsérjétek a mennyurát, ez a két szám lesz, egy rövidebb és egy hosszabb. Mind a kettő két szólamú, egy alt és egy szoprán.
3: Mennyi időt töltenek ezzel a fajta gyakorlással az önök?
4: Hát évenként rendszeresen folyamatosan készülünk, egy héten egyszer, szükség esetén, ha a tiszteletes asszony úgy látja, akkor többször is találkozunk gyakorolni.
3: Milyen érzések vannak önökben, amikor éneklik ezeket a énekeket?
4: Egyrészt megerősít a hitünkben, másrészt pedig közösséget formál, és mindenki szorgalmasan, nagy igyekezettel jár az énekkari próbákra. Nem vagyunk sokan, de óriási lelkesedéssel készültünk.
3: Köszönöm szépen, gyert van. Köszönöm szépen.
5: Szűcs Nyírhercek Vajnalka vagyok, a Nyíregyházi Örökösföldi Református Templom karvezetője. A kórus a gyülekezetben 2021 őszén alakult. Énekelni szerető amatőrökből és zenészekből. A tagok között gyerekek is, felnőttek egyaránt képviseltetik magukat. A próbák jókedvben telnek, általában heti egy alkalommal próbálunk.
3: Mit ad önöknek ez az összejövetel, ez a mai nap, és egyáltalán a kórus próbák, kórus találkozó?
5: Hálásak vagyok, hogy itt lehetünk, nem volt még lehetőségünk kórus találkozón részt venni, lévén, hogy még viszonylag fiatal kórus vagyunk, nemrég alakultunk. Mindig jó érzés más emberekkel találkozni, és kíváncsian is várjuk, hogy tapasztalatot gyűjthessünk ezáltal is.
3: Hogyan ért össze a kórus, hol tartanak most itt a próbák során, hol járnak?
5: Nagyon szép fejlődőképes kórusunk van, igyekszek mindig egyre nehezebb kihívások elé állítani őket. Ami összességében a gyülekezetünkről is elmondható szerintem, hogy viszonylag fiatalos, sok hasonló korosztályon beli, és kisgyerekes családok is aktívan látogatják a istentiszteleteket. Ennek megfelelően igyekszünk nagyon sokszor modern kortárs zenét is bevonni. Dicső énekeket is szoktam átdolgozni, amire nagyon vevőek.
3: Hogyan találják meg önök a gyülekezet új tagjait?
5: Józsi tiszteletes elég konkrét rendszert épít fel, szerintem minden évben van egy előre meghatározott tematika is, és nagyon színes programokkal készülnek. Vannak olyan alkalmak, amikor kifejezetten lehetőség van arra, hogy nem hitben járó, akár ismerősök, akár családtagok, amilyen kötetlenebb alkalmak, vagy szeretett vendégség, vagy zenei szolgálat, és talán azok, akik nem kifejezetten templomba járóak, ezek az alkalmak kicsit könnyebben bevonhatóak. Személy szerint nekem nagyon pozitív tapasztalatom van. Józsi tiszteletes személyében egy olyan embert ismertünk meg, aki tényleg igazi példaképünk. Nagyon jól összefogja a gyülekezetet, szerintünk nagyon jól pásztorolja, mind lelkileg, mind szellemileg.
6: Áldás békesség, Szerencsi Imre, nyírbogáti református lelkipásztor vagyok, és a Nyírségi Egyházmegyének, református egyházmegyének az énekzeneügyi előadója.
7: Akkor ön tud a legtöbbet erről a mai napról, hiszen nagyon készültek rá. Hány fő és honnan érkeztek az előadók?
6: A mai kórus találkozóra 16 gyülekezetből érkeztek. Reméljük, hogy a 16. is megérkezik, ugyanis útközben a járművük felmondta a szolgálatot, de úgy tudom, hogy folyamatban van az ideérkezésük. Az egyházmegye különböző gyülekezeteiből egészen innen Nyírmegyestől, Nyírbogáton keresztül, Nyíregyházán át, egészen Tiszadobig, akik tudtak jelentkezni, több mint 230 fővel vagyunk ma együtt ezen az alkalmon. Pontos létszámot nyilván a program végén tudnék mondani, de 230 főtől biztos többen vagyunk.
7: Én voltam bent az előbb a templomban, és azt vettem észre, hogy nagyon készülnek, és nagyon komolyan veszik a előadók, illetve a résztvevők ezt a mai kórus találkozót.
6: Igen, meg volt hirdetve ez a kórus találkozó már több mint másfél hónappal ezelőtt. Megkapta mindenki a meghívó levelet, és aztán történtek a jelentkezések. 5 percet énekelhet legfeljebb minden kórus, és nagyon készültek rá. Ezt az 5 percet minőségi énekléssel tudják megtölteni, illetve van olyan gyülekezet, ahol most alakult emiatt kórus, és ez az első ilyen alkalom számukra.
7: Az ön gyülekezetében mit jelent a tagoknak, a gyülekezeti tagoknak énekelni és részt venni ebben a kórus próbákon?
6: Feltöltekezés jelent számukra a próba, már maga a próba is, és aztán a nagyobb istentiszteletek, illetve egyházünnepeken szolgálnak énekléssel. Volt rá példa, hogy kimaradtak próbák különböző okok miatt, ugye az egyik ilyen emlékezetes ok az a Covid-járvány, és nagyon nagy lett a vágyakozás arra, hogy ismét összegyűlhessünk, de ezt aztán el is mondták a tagok, úgyhogy abszolút szeretetből és az éneklés iránti szeretetből járnak össze. Hogyha jól sikerül a kórusnak az ének szolgálata, ami azt jelenti, hogy nem az izgalom és az egyéb ilyen ehhez hasonló tényezők jönnek át, hanem a léleknek az öröme, a szabadság, az éneklés szeretete, Isten dicsőítése, akkor bizony másokat is magával ragadhat. Történt is ilyen nálunk Nyírbogáton, hogy az egyik ének szolgálat után egy karácsonyi alkalommal jelentkezett a gyülekezetből egy gyülekezeti tagunk, hogy ő is szeretne becsatlakozni a kórusba.
7: Mondhatjuk esetleg azt, hogy akik énekelnek és részt vesznek ezeken a kórus próbákon vagy előadásokon, kicsit közelebb érzik magukhoz Istent?
6: Mindenféleképpen ez megtörténik, átélhető, hiszen amikor a szövegekben is elmélyülünk és azt igyekszünk énekhanggal kifejezni, akkor ez az úgynevezett Isten élmény nagyon sokszor megérint bennünket. Tehát a léleknek olyan mélységeibe tudunk járni, ahol Isten nagyon könnyen meg tud szólítani. Ezt nagyon sokszor megtapasztaljuk. És hát, hogyha maga a szolgálat, az énekszolgálat is olyan megfelelő, akkor ez másokkal is megtörténik.
7: Kisebb csodák történtek.
6: Tehát ezek a kisebb csodák és pozitív hatások. Hát, hogyha azt nézzük, hogy ha az ember lélekből, szeretetből énekel. Tehát tulajdonképpen ezt úgy képzeljük el, hogy amikor éneklünk, akkor ez majdnem olyan, mintha a lelkünket is belefújnánk az ének hangba. Tehát beleadjuk a lelkünket. Itt azért a léleknek a síkján, ami egy Istentől adott életajándék, ha itt ezen a síkon mi gyakoroljuk magunkat, és átéléseket szerzünk, akkor ez önmagában is gyógyító. Tehát ugye, aki énekelve mond egy imádságot, azt szokták mondani, hogy kétszeresen imádkozik, aki énekelve imádkozik. Ez egy nagyon mélyre ható folyamat, és a léleknek a gyógyulása, a léleknek a jó gondolatokkal való megtámasztása, az isteni pozitív üzeneteknek az eljutása, hát a próbákon, az énekekkel való komolyabb foglalkozás alatt, a szövegek értelmezés alatt, és ahogy az előbb is már mondtam, amikor bele énekeljük a dallamba a tartalmat, a szöveget, ez óhatatlanul pozitív isteni energiákat szabadít föl bennünk, Istennek a gyógyító, vigasztaló, megerősítő jelenlétét tapasztaljuk.
7: Kik a legidősebbek és a legfiatalabbak ebben a kórusban?
6: Most a nyírbogáti kórusról, hogyha tudok beszélni. Most negyedikes kislány, a legfiatalabb, aki hangszeren működik közre, folytatja egy hatodikos kislány, ő is hangszeren működik közre, és lehet, hogy én vagyok a legidősebb tagja a kórusnak.
7: Áldás békesség, Esperes úr, itt vagyunk Nyír megyesen. Milyen érzésekkel érkezett erre a mai kórus találkozóra?
8: Hát azzal, hogy hazajöttünk, ennek a gyülekezet is az oka. Nyír megyesi gyülekezet egy nagyon régi, nagy aktivitású gyülekezet, ahol több egyház történeti korszakban komoly lelki megújulások mentek végbe. Többször járhattunk már itt egyházmegyei rendezvényeken. Ez az egyik oka, hogy otthonosan vagyunk jelen, vagy hazaérkeztünk, a másik pedig maga a feladat, amire összegyülekeztünk, énekkari találkozón vagyunk együtt. Majd látjuk nem sokára templomban, hogy milyen aha érzésekkel tekintenek egymásra kórusok, kórusvezetők, pici verseny érzés, de ugyanakkor meghallgatni a mások Isten dicséretét, megtanulni a másiktól valami fogást, gyönyörködni benne, és aztán ez úgy szokott lenni, hogy amikor vége van, hazamennek, akkor sorjázzák otthon, hogy na ez a gyülekezet ezt énekelte, azt énekelte, ez mennyivel volt jobb, ez mennyi, milyen sokat változtak, fejlődtek, tehát hát olyan, mintha otthon lennénk, igen.
7: Hogy látja a gyülekezeti tagoknak, mit ad ez a kórus találkozó és a kórusban való szereplés, akik valóban aktívan részt vesznek Isten hangjában?
8: Hát a kórusének az egy komoly munkát igénylő ének, tehát a kórustagok rendszeresen hetente találkoznak, előfordulhat, hogy akár többször is, és hát ez úgy van, ahogyan az élet többi területén, hogy ahol az ember sokat dolgozik, sokat fektet be, ott nagyobb koncentrációval van jelen, és az, amit gyümölcsként, eredményként az asztalra tud tenni, vagy bemutatni, az sokkal kedvesebb, mint az, ami felületes és kész áru.
7: Előbb lelkipásztor úr is azt mondta, hogy közelebb érzik azok az emberek Istent, akik részt vesznek ezekben a kórusban.
8: Így van, mert éneklés nem csak tartalom alapvetően, tehát nyilván az énekek tartalma alapján ragadják meg az ember lelkét, de a melódia, maga a zeneiség az, ami, hogy mondjam, egy hétköznapi kifejezéssel árkotás a víznek tulajdonképpen. Tehát a dallam, a ritmus az abban segít, hogy még mélyebbre, még tisztábban, még következetesebben jusson el az Isten lénye és az Isten konkrét üzenet az emberekhez.
1: A közös éneklés és a hit megélésének ünnepe volt a Nyírségi Református Egyházmegye énekkari találkozója, amelynek ezúttal Nyír megyes adott otthont. A református templomban megrendezett eseményen 16 kórus lépett fel, és két-két énekkel szolgált a gyülekezet előtt. A találkozón részt vett és igét hirdetett Gál Sándor, a Nyírségi Református Egyházmegye esperese. A rendezvényről Pokrovenszki Gergely készített összeállítást.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Nyírmeggyes adott otthont a Nyírségi Református Egyházmegye énekkari találkozójának, amely nagy sikerrel zárult. Katona Györgyné és Balogh Sándorné, a Helyi Református Nőszövetség meghatározó tagjai, az énekkari találkozó emlékezetes pillanatairól, a szervezésről, valamint a gyülekezeti közösség életéről is beszéltek rádiónknak. A riportot Pokrovenszky Gergely készítette.
2: Balogh Sándorné vagyok, Ági tanítónéni, és a Nőszövetségben aktív tagként működünk közre. A Nőszövetségnek fontos feladata az, hogy segítse az egyháznak a munkáját. A nőszövetségi tagok az egyházközség tagjainak is a segítségére vannak, és természetes dolog ilyenkor, hogy amikor egy ilyen nagy rendezvény van az egyház berkein belül, akkor mi aktívan közreműködünk. Hajdalán énekkarosok voltunk, itt nézek a kolléganőmre, azért beszélek több eszembe, csak az elfoglaltságunk, illetve az egészségügyi problémáink miatt már nem veszünk részt aktívan az énekkarnak a munkájába. De egy ilyen helyzetben, amikor 250 embert látunk vendégül, szükség van minden segítőkézre, és így a szervezésben, a vendégek fogadásában, a terítésben, a takarításban mindenhol aktívan részt vettünk. Hogyha ránézünk az asztalokra, a sütemények beszélnek arról, hogy milyen szorgos női kezek működnek itt, hiszen egy ekkora vendégseregnek az ellátásához bőven összekerültek a sütemények, úgy, mint hajdalán a lakodalomba, úgy hoztuk össze, és itt a szervezési feladatok mellett a őrállás is a mi dolgunk ebben az esetben, hiszen az énekkar tagjai azok a templomban aktívan énekelnek, mi pedig majd bebekukkantunk és megnézzük, hogy hogyan működnek együtt az énekkarok, és addig pedig itt őrizzük a terepet.
3: Kolléganőjéhez fordulok, ön tanítónőként dolgozik itt a helyi általános iskolában. Hogy látja ön, mit tud hozzátenni a nőszövetség életéhez, és ma hány vendéget fogadtak?
4: Katona Györgyné Ági tanítónéni vagyok, és a nőszövetség munkájába én is szintén így munkaidő után, ahogy tudok, bekapcsolódok, és elsősorban szeretném előre bocsátani azt, hogy hálatelt szívvel veszünk részt ezen az eseményen. Én gyerekkoromtól egészen az első unokám megszületéséig aktív énekkaros voltam, és egy picikét fáj a szívem, hogy most ez nem fér bele az életembe, de tudom, hogy Isten olyan munkát bízott rám és ránk, hogy mi most háttérmunkások vagyunk, hogy ezt a 250 embert ellássuk, és jó volt megtapasztalni azt, hogy nem csitult a tűz, hogy sikerült beosztani a feladatokat, megmozgatni az egész közösségünket, a nyugdíjas néniken keresztül a fiatalokon át, akik az előbb most az aulában még segítkeztek, és örömmel szolgáljuk az Urat ilyen alkalmakon. Nyilvánvalóan nem először rendeztünk már énekkari találkozót ebben az iskolában, volt több hálaadó alkalmunk, lelkész beiktatók, és van egy kis rutinunk, és bízunk benne, hogy Isten ma is mindent úgy intéz általunk, hogy mindenki megelégedésére szolgáljunk.
3: Mit jelent a településen, és mit jelent az önök életében egy rendezvénynek a létrejötte és megvalósulása?
4: Nyírmegyes település azt hiszem híres sok-sok rendezvényről. Az egyiket meg tudom említeni, a Megy Fesztivál, ami már körülbelül 20 éve, nem tudom pontosan, összefogja itt a környékbeli településeket, és lehet mondani, hogy országos fesztivál is. Ez minden évben megrendezésre kerül, és itt is a Nőszövetség, a Református Egyházközség aktívan kiveszi a részét. Ezen kívül a naptári év ünnepeihez kapcsolódóan településünkön az iskola és a különböző egyházak is bekapcsolódnak a karácsonyi, a húsvéti, a pünkösdi ünnepkör kapcsán minden ilyen rendezvénybe is, és örömmel szolgálunk.
3: A hit és a vallás mennyire szövi át az önök mindennapjait?
4: A hit, azt hiszem, hogy Isten nélkül nem lehet elkezdeni egy napot, és minnyáján, akik itt dolgozunk, megtapasztaltuk az életbe, hogy bármilyen nehézség és próbatétel elé állít bennünket Isten, hogyha letesszük az ő kezébe és kérjük a segítségét, akkor azt megkapjuk. És egyedül a hit az, ami megtart bennünket. Akár magánéletünkben, családi életünkben, akár a település életében.
3: Most ugye sikerrel zárult ez a mai nap. Mi lesz a következő esemény, amelyre készül a Nőszövetség, vagy éppen a Református Egyházközség?
4: A következő az rövidesen kezdődik a Református Biblia hét, ami a gyerekek számára egy várva várt alkalom hosszú évek óta. Itt is hatalmas összefogásra van szükség, hiszen a szorgos asszonyok szoktak főzni a gyerekeknek, óvónők, pedagógusok gondoskodnak a programokról, és még egy program, ami a Református Gyermekbiblia hetet zárja, az pedig a Megyfesztivál. És ott szintén meg szoktunk mutatkozni a Nőszövetség is, akár egy könyvsátorral, vagy egyedi kézzel készített termékekkel, süteményekkel, főzéssel, és így ezek a programjaink vannak most közeljövőben, 2-3 héten belül.
3: Egy tanítónőhöz fordulok, hogy lehet a fiatalokat a hit irányába terelni?
4: Azt hiszem, hogy könnyű helyzetben vagyok, mert vasárnaponként gyerekisten tiszteletet is tartok. Nyilván ez már egy másik generáció. Őket nehezebb megfogni szó szerinti Biblia igék felolvasásával. Ezért nálam az vált be, hogy használok ilyen mindennapi gyerektörténeteket, ami bibliai történeteken nyugszik, rövid történeteket, és azokat megbeszéljük, de ugyanezt be tudom építeni a mindennapi munkámba is, mert a kisgyerekek sokkal fogékonyabbak, és nagyon szerencsések vagyunk, hogy itt az iskolában kiváló hitoktatás folyik, és a gyerekek rajongva szeretik az alsó tagozatban a hitoktatójukat, aki rendszeresen hívja és várja őket szintén a gyülekezeti házba.
3: Hogyan lehet még azokat megszólítani, akik esetleg nincsenek aktívan benne a helyi egyházközségben?
4: Úgy gondolom, hogy rendezvények által. Akár amikor családi napot szerveznek, ez nagyon nagy siker szokott lenni, vagy tavaly össze volt, amikor Nyíregyházán volt ilyen egyházmegyei családi nap a Sóston, oda egész családokat sikerült elvinni a gyülekezetnek, és örömmel nyugtáztuk, hogy utána a gyülekezetbe is betagozódtak. Ezen kívül településünkre, hogyha új fiatalok települnek be, őket is megszólítjuk, és várjuk őket, keressük, hogy itt kereszteljék meg gyerekeiket, idehozzák őket iskolába, és rendszeresen a gyülekezeti újságban hírt adunk erről. Az istentiszteleteket felvesszük, és akkor a YouTube-on közé tesszük. Nyilván a fiatalokat így lehet elérni. Aztán az egyházközség oldalát kezelem már sok-sok éve, és ott naponta hirdetem az ilyen egyházi eseményeket.
1: Kedves hallgatóink, Katona Györgynével és Balogh Sándornéval, a Nyírmegyesi Református Nőszövetség tagjaival beszélgetett Pokrovenszky Gergely a Nyírségi Református Egyházmegye énekkari találkozójáról, amelynek idén Nyírmegyes adott otthont.
5: Olyan ő, hogy megáll, a szívem kalapál, mégis olyan ember,

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, magazin műsorunk végéhez értünk, hamarosan híreket hallhatnak. Az Európa Rádió telefonos alkalmazásán bárhol, bármikor könnyen hallgathatnak minket, és az egyházkerületi hírek és kiadványok is egy helyen elérhetőek. Töltsék le alkalmazásunkat. Észrevételeiket pedig eljuttathatják hozzánk a vélemény@europaradio.hu e-mail címen. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda búcsúzik Önöktől. További kellemes rádiózást és szép napot kívánok. Zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelki pásztortól. Még egyszer köszönjük figyelmüket, viszont hallásra!
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
2: Isten igéjét Máté evangéliuma 5. fejezetének 17. és 18. verseiből hallgassuk meg. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt vagy a proféták tanítását. Nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem, hanem hogy betöltsem azokat. Mert bizony mondom nektek, hogy amíg az ég és a föld el nem múlik, egy ióta vagy egy vesző sem vész el a törvényből, amíg az egészben nem teljesedik. Nem mindegy, hogy valaki gaz vagy igaz. Egyetlen betű dönt el mindent. Látszólag. Az a kérdés, hogy a formalitást figyeljük, vagy azokat a titkos gesztusokat, amelyekből a lényeg lelepleződik. Jézus nagyon szerette azokat a semmiségnek tűnő dolgokat, amelyek tartják a valóságot. Például egy hajszál. Vagy két pici fillér. Egy szó. Vagy kinyúl először a tálhoz. Ezek a dolgok olyanok, mint az ékességek. Alig látszanak, mégis a lényegre láthatunk rá általuk. Ahogy egy rím megtarthat egy verset, ahogy egy jó szó feléleszthet egy barátságot, egy üdítő tea meggyógyíthat. Ezek csak jelek, mégis többek, mint jelek, ékességek. Életmegtartó apró dolgok. Jézus kérdése, hogy tudunk-e a parancsolatokra, az élet gyakorlati tanácsaira, a keretekre, az emberi közösséget összetartó szerkezetre úgy tekinteni, mint egy ékességre. Szemünk lencséjét tudjuk-e jobban fókuszálni és meglátni a szavak és dolgok mélységes szeretetét, amely bennünket, embereket összeköt, és egy hálóvá sző. A szálakat mi közöttünk jó szándékból, jó tekintetből és irgalmas szívből fonta az Isten. Ha ehhez a mély összetartozáshoz csatlakozunk, akkor mindenkihez és magához, a Teremtő Istenhez tartozunk. Amikor valakit bolondnak tartunk, talán valami nagyon fontosnak tűnő, lényeges dologra gondolunk. Az élet szövetét azonban nem a nagy rendszerek, hanem a pici dolgok összefüggései adják. Ezeket néha nem látjuk. A mai ige

0: 10 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Hatályba lépett a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvény, miután a jogszabály megjelent a pénteki magyar közlönyben. A törvény szövege szerint a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolt az üzemanyagokra vonatkozó hatósági árak megszüntetése. A jogszabály a hatósági ár kivezetése mellett lehetőséget ad a kereskedelempolitikáért felelős miniszternek, hogy a későbbiekben rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj hatósági árát. Erre a piaci viszonyok állami beavatkozást igénylő aránytalan megváltozása esetén lesz lehetősége a miniszternek a fogyasztók érdekeinek védelmére figyelemmel. A jogszabályban rögzítik, hogy az állami adó- és vámhatóság ellenőrzi a hatósági árak megtartását. Ha valaki megsérti a miniszteri rendeletet, az adóhatóság rá 150 millió forintig terjedő bírságot szabhat ki. Ismételt jogsértés esetén pedig legfeljebb fél évre be is zárhatja a benzinkutat. Mindeközben a rögzített üzemanyagár miatti veszteségeik ellentételezését és a törvényi szabályozás átdolgozását követeli a Független Benzinkutak Szövetsége, hangzott el a szervezet pénteki tiltakozó akciójáról tartott sajtótájékoztatón. Egri Gábor, a szervezet elnökségi tagja és szakértője rámutatott, a magyarországi mintegy 2000 benzinkút fele nem tartozik a nagy olajcégekhez. A teljes hálózat 1200 milliárd forint adót fizet be évente a költségvetésbe, amelynek 30%-át a független kutak teljesítik. Ezzel szemben a mai napig nem kapták meg a kormányváltást megelőzően kialkudott kompenzációt. Gépész László, a szervezet elnöke szerint a védett ár azon túl, hogy ellentétes volt az akkor hatályos ártörvény rendelkezéseivel, nem teljesítette az abban foglalt garanciális kötelezettségeket, és mérhetetlen mennyiségű kárt okozott. Elmondása szerint demonstrációjuk másik oka az új kormány üzemanyagárakra vonatkozó törvénytervezete, amelyben a hatósági ár bevezetésének lehetőségével sem értenek egyet, ám annak megfelelő szabályozása esetén azt el tudják fogadni. Ugyanakkor jelezte, teljesen elutasítják a jogszabálytervezetnek azt az elemét, amely a hatósági árról szóló döntés jogát teljesen szubjektív módon, minden kontroll nélkül a gazdasági és energetikai miniszter kezébe adja. Az FBS célja, hogy a törvény írjon elő megfelelő döntési szempontrendszert a hatósági üzemanyagár bevezetésére. Az ország egész területén a figyelmeztetési kritériumot meghaladó UVB-sugárzás várható a mai nap folyamán, erre figyelmeztet a Hungaromet. Nyugat-közép és Dél-Dunántúlon, Pest vármegyében és a fővárosban, dél- és észak-alföldön, valamint Észak-Magyarországon kell felkészülni nagyon erős UVB-sugárzásra. A legmagasabb 8,2 körüli értékek Dél-Dunántúlon és Észak-Magyarországon alakulhatnak, míg Nyugat- és Közép-Dunántúlon, valamint Pest vármegyében és Budapesten 8,1-es maximum érték várható. Arra hívják fel a figyelmet, hogy mindenki fokozottan védekezzen a napsugárzás által okozott leégés ellen, és amennyiben lehetséges, 11 és 15 óra között kerülje a napozást. Normál bőrtípusnál már 15-20 perc napon tartózkodás esetén is bőrpír keletkezhet. Az alaptörvény 17. módosításához beérkezett 10 000 észrevétel 95%-a támogatja, hogy korlátozzák az országgyűlési képviselőség maximális időtartamát, közölte Magyar Péter Facebook bejegyzésében. A kormányfő egy másik posztjában 2024-es kampányfelvételekkel arra emlékeztetett, hogy a korlátozásról már korábban is beszélt, nem árult zsákba macskát, és pártja azt valósítja meg, amire felhatalmazást kapott. Az alaptörvénymódosítás értelmében egy országgyűlési képviselő legfeljebb 12 évig töltheti be a tisztséget. Az előterjesztők a

0: korlátozást azzal indokolják, hogy ez erősíti a demokratikus megújulást és korlátozza a hatalom bebetonozódását. Vörös riasztást adtak ki a hétvégére Szlovénia több térségére, Horvátországban pedig vasárnapra már több térségben is a legmagasabb fokú figyelmeztetés lesz érvényben a fokozódó hőség miatt. Helyenként 39 Celsius fokig emelkedhet a hőmérséklet Szlovéniában, szombattól a délkeleti ország részben, vasárnaptól pedig az ország középső részén is a legmagasabb fokú figyelmeztetés lesz érvényben. A szlovén meteorológiai szolgálat szerint a hőhullám vasárnap és hétfőn tetőzik. Az ország belső területein 34-37 fok várható, a tenger melléken azonban 38-39 fokot is mérhetnek. Horvátországban az Adria partvidékén a nappali forróság mellett az éjszakák is rendkívül melegek maradnak majd.
1: Az időjárásról.
0: Ma alig lesz felhő az égen, a perzselő napsütésé lesz a főszerep, felfrissülést hozó csapadék sehol sem várható. Általában gyenge mérsékelt marad a légmozgás, délután 38 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Vadászok a magas lesen, horgászok a vízparton, szakácsok a bogrács mellett. Nomád, az Európa Rádió szabadidős műsora az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, kollégáim nevében is köszöntöm Önöket. A szerkesztő műsorvezetőt, Horváth Emesét hallják. A Nomád mai adásában először Kisvanti Csilla kozmetikus stílus tanácsadóval arról beszélgettünk, hogy vajon mely korosztályok inkább a trendkövetőek az öltözködésben.
2: De érdekelt ez a téma, hogy valóban ők a leginkább trendkövetőkkel, mert hogy ugye nagyon sok magazin vagy social media poszt, hírek, videók készülnek ennek a középkorosztálynak, vagy fiatal felnőtt korosztálynak.
1: Majd Megyeri Szabolcs kertészmérnököt a mediterrán kert kialakításáról kérdeztem.
3: Nagyon fontos, hogy csak olyan helyen alakítsunk ki mediterrán hangulatú kertet, ahol a környezet megjelenéséből érződik a mediterrán hangulat. Képzeljünk el egy rönkházat a Bakonyban kanyargó Suha-patak völgyébe, ahol az erdőt hatalmas bükkök és lucmenyők alkotják. Ebben a környezetben nem illeszthetőek be a mediterrán hangulatot hozó építészeti elemek, mediterrán növények, míg négy környékén a mecsek déli oldalában lévő ház körül minden további nélkül megállják a helyüket.
1: Adásunk végén Szanisztó Bertalan séffel folytatjuk gasztronómiai utazásunkat, és a svéd konyha jellegzetességeiről beszélgetünk majd.
4: Fontos, hogy amihez hozzáférnek esetleg egy jobb időszakban vagy évszakban, amikor terem vagy fellelhető, akkor ezt úgy kell eltárolniuk, hogy ne romoljon meg a hosszú hideg alatt. Illetve még meg kell említeni, hogy nyilván mivel félszigeten találhatóak, nagyon szeretik a halakat, tengeri herkentjüket szeretettel fogyasztják, illetve az erdő adta.
1: Akiket érdekelnek témáink, ha tehetik, töltsék velünk az elkövetkezendő egy órát.

0: Nomád, az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, a telefononál másik végén köszöntöm állandó kozmetikus stílus tanácsadónkat, Kisfonti Csillát. Szia Csilla, szép jó reggelt kívánok neked.
2: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak, szia Mese.
1: Ma egy divattal foglalkozó témánk lesz, mégpedig az, hogy melyek azok a korosztályok, amelyek leginkább trendkövetőek. Ugye itt, ha beszélgetnénk négy szem közt, mint ahogy most is, akkor egyből rávágnám, hogy hát a fiatalok.
2: Jó a megérzésed, engem is nagyon érdekelt, mert ja, hát legtöbbet ugye a korosztályommal, tehát az érett korú felnőtt nőkkel foglalkozom én is, akik hát szeretnének még divatosak lenni, de érdekelt ez a téma, hogy valóban ők a leginkább trendkövetőkkel, mert hogy ugye nagyon sok magazin, vagy social media poszt, hírek, videók készülnek ennek a középkorosztálynak, vagy fiatal felnőtt korosztálynak, hogy hogyan öltözhetnek stílusosan. De lehet csak azért kerül ez a szemem elé, mert hát ugye ezzel a korosztállyal foglalkozok leginkább, és ugye a fiatalok nem. És igen, tehát hogy valóban a fiatalabb korosztály a leginkább trendkövető, és ezek közül is az úgynevezett Z-generáció, tehát ezek a 17, 8 és 30 éves körüli korosztály, tehát akár a gyerekeink korosztálya, vagy még a következő is lehet, ez a milleniális, vagy Y-korosztály, ugye többféle néven futnak, ők a 80-as évek, 90-es évek közepéig, tehát tényleg így a gyerekeink korosztálya a leginkább trendérzékeny. Nagyon gyorsan, impulzívan alakítják a külsejüket, ugye a kicsit idősebb, úgymond, tehát az Y-generációt, már sokkal nagyobb a tudatosság, vannak már néha nosztalgikus elemek is nekik az öltözködésben, tehát hogy ők például az én gyerekeim korosztálya is. Már tudatosan úgy gondolkozhatnak, nem mondom, hogy mindenki, de hogy a fenntarthatóság is a fókuszba kerül náluk. Hát nem csak a minőség, vagy nem csak a trend, hanem ki mit követ, tehát nagyon sokan most már itt tudatosan a fenntarthatóság felé fordulnak, és nem csak az öltözködésben, én azt látom ugye itt az én gyerekeimen, hanem ugye az életvitelben ugye egyáltalán. Egy sokkal jobban, mint mi idősebbek mondjuk magunkra, és nagyon jó dolog. Tehát a Z-generáció, tehát ezek a fiatalabbak, ők az ezredváltók, ők inkább az impulzívok, és akkor ők az online, a TikTokon, az Instagramról, tehát ők azok nagyon impulzívan követik ezeket az aktuális trendeket, és törekednek néha a maximalizmusra, és nagyon nem érdekli őket, hogy ki mit mond róluk, tehát külső megszólalások vagy tanácsok akár szülők részéről szinte hatástalan. Tehát nekik nagyon fontos az, hogy aktuálisan éppen mi a divat, és akkor ők ezt nagyon szeretik. De fontos számukra a kényelem is, én azt vettem észre, és egy kicsit, ahogy így utána kutattam, abszolút igaz ez is. Ugye, mert egy kicsit akkor utána néztem, hogy jó, oké, de akkor mi van így a középkorú felnőttekkel, vagy a fiatal felnőttekkel, vagy az érettebb, idősebb korosztállyal, így a mi korosztályunkkal, és azt látom, hogy annak ellenére, hogy nálam ez van fókuszban, és ezzel találom szemben magamat nap, mint nap, de sokkal kevésbé impulzívak, tehát már ilyen alacsony szinten követik a trendeket, tehát nem az a fontos a számukra, mint például így akár a Z-generációnak, mert így utána kezdtem gondolkodni, hogy azért, mert sokkal inkább a hordhatóságot és az időtállóságot részesítik előnyben.
1: Tehát a minőséget.
2: Igen, míg a fiatalok cserélgetik, ugye, jó, nem, meg nincs olyan nagyon sok darabjuk, ugye ők még úgy kevesebb ruhatárból építkeznek, elhordják, eldobják, jön a következő, tehát náluk gyorsabban forog egy szett, egy gardrób, egy öltözék, míg az érettebb korosztálynál, vagy silver trendnél, ha így is lehet nevezni, már nem cserélődik olyan gyorsan a ruhatár, tehát hogy igen, az időtálló darabok, a minőség, és hát az önismeret, ugye az is fókuszban van, hogy már tudjuk, hogy mi a jó, tudják azt, hogy mi előnyös számukra, és nem lehet olyan gyorsan megingatni a hitükben őket, vagy elvarázsolni egy új trenddel, ami azért nem jelenti azt, ugye szoktunk erről beszélgetni, hogy mik a trendek, és hogy azért követjük, de inkább ilyen kisebb vagy kiegészítők formájában, erről is ugye sokat beszéltünk, hogy beemeljük az öltözködésünkbe, ugye, hogy erről volt szó többször is, igen, hogy milyen formában lehet beemelni akár a színeket is. Itt úgy egy kicsit lelassul ez a trendkövetés, és szerintem ez így teljesen helyén való. Már ha azt nézem, különösen, hogy ugye ehhez tartozik egyfajta élettapasztalat, egyfajta saját kialakult stílus, egy életrend. Míg a fiataloknál ez az impulzivitás nem csak az öltözködésre, hanem ilyen az életstílusuk, ugye gyorsan utaznak, váltanak munkahelyet, ugye ez is abszolút jellemző, hogy hamarabb változtatnak a munkahelyeken, albérletből albérletbe, persze szeretnének saját lakáshoz jutni, de ez ugye kitolódik. Nagy ez a változási faktor az életükben, és ez tükröződik így az öltözködésben is. Abszolút.
1: De inkább ők a fast fashionnek a viselőin, én úgy gondolom.
2: Igen, de a 10 éves, tehát tényleg ezek a kamaszkorik, az abszolút fast fashion, és ahogy haladnak, tehát mondjuk így a 30 felé már, ahol már ott a dolgozó a munka életébe belépnek a fiatalok, ott már azért nekik is fontosabbá válik
1: a
2: azért.
1: Minőség.
2: Igen, tehát ott kezd inkább belépni az, hogy jó, nem biztos, hogy olcsó, egy picit hajlandó vagyok több pénzt adni érte, de hogy jó legyen a minősége.
1: Igen.
2: Meg az online vásárlás, ugye, ez abszolút, hogy náluk ez normál, sőt, utálnak is elmenni vásárolni mindent online, de a kosárba is akkor jön házhoz, ha nem jó, akkor küldjük vissza. Tehát ez a nagyon gyors, nagyon változó öltözködési stílus és a trendhez kapcsolódó életstílus, ez jellemzi őket.
1: Ehhez kapcsolódóan jutott most eszembe, hogy ugye a second hand világába rengeteg divatos dolgot is lehet találni. Hogy gondolod, hogy ez a fiatal korosztály mennyire használja a second hand boltokat, akár online, akár pedig üzletbe bejárni, és ott nagyon jó kincseket lehet ám találni.
2: Azt látom, hogy fizikai szinten sehogy nem használják. Tehát ez nem az ő világuk.
1: Nem az ő világuk.
2: Kincs. Patáns, igen. Online, hogyha vannak, és nem is second hand néven, hanem vintage, vagy retro néven, ugye egy kicsit átalakítva, kicsit, ott lehetséges, hogy keresnek bizonyos darabokat, de ez nem az ő világuk, ez a second hand. Ez már inkább így a felnőtt nők, akiknek van türelme, és akkor szeretnek bogarázni, keresgélni, vásárolni, és csak azt veszik meg, ami már jó az ő gardróbjukhoz és kiegészíti, a fiataloknál ez nem nyer teret. Sok a márkahűek, tehát sok fiatalnál már van kialakult márkahűség, és akkor konkrétan azokat a weboldalakat keresik fel, és ugyanattól a márkától vásárolnak.
1: Ezeket a second hand boltokat vagy oldalakat vagy előszeretettel látogatják, hiszen ugye nyilván van egy a korosztály, ez a fiatal felnőtt, vagy éppen a egyetemista középiskolás korosztály, aki azért anyagilag is kevésbé engedheti meg magának, hogy olyan ruhadarabokat vegyenek, amelyek esetleg többe kerülnek, de hogy jobb minőséget szeretne, uh-huh, mint a fast fashion, mert azért azt lássuk, hogy a fast fashion az nem mindig a kiváló minőségéről a híres.
2: Igen, lehet, hogy pénzügyileg így logikusnak tűnne, de pont mivel ők ilyen impulzívak, és gyorsan, és gyerünk, és csináljuk, és új trendek, ők nem bíbelődnek a kereskedéssel. Tehát gyerünk célirányosan, ez a webshop, és akkor ott megveszem, vagy látnak egy hirdetésben, vagy tudják, hogy most mi az aktuális trend, és akkor célirányosan mennek, és azt veszik meg. Tehát náluk ez a pörgés, gyorsaság, gyerünk, csináljuk, legyünk túl rajta, nekik inkább ez, ami működik. Mi már lelassultunk, mi böngészhetünk. Igen, érdekes ebből a megközelítésből, ez úgy a minap, nem is tudom, valahogy így eszembe jutottak ezek a vásárlási szokások, meg így a trendekről, ugye, hogy azért beszéltünk már, hogy mi lesz az idei trend, vagy miket követünk, és arról így eszembe jutott, hogy igazából ki az, aki követi a trendeket, és hogyan követi.
1: Én azt hiszem, hogy ezt is kiveséztük. Nyilván lehetne erről órákat beszélgetni, de hogy így nagy vonalakban azt hiszem, hogy ez az, amit erről el tudtunk mondani. Én nagyon szépen köszönöm, hogy felhoztad ezt a témát, hogy itt voltál velem ebben a beszélgetésben. Én további szép napot, jó munkát, jó pihenést, és jövő héten újból beszélünk. Szia!
2: Köszönöm szépen, én is. Szia, Emese!

0: Nomád, az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, a telefonvonal másik végén Borsodi Bencét, a Megyeri Szabolcs Kertészet kertészmérnökét köszönhetem. Szép jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Ugye kertépítésről beszélünk legtöbb alkalommal, és egyre többen találkozhatunk mediterrán jellegű kertekkel. És hát ugye ezért ez különleges növényeket igényel egy ilyen kert létrehozása. Mi az oka azonban annak, hogy egyre felkapottabbak ezek a mediterrán jellegű kertek, azon túl, hogy kezdünk átmenni a mediterrán éghajlatba?
2: Igen, ez az egyik ok. Tulajdonképpen három dolognak köszönhetően a mediterrán kert, hogy egyre divatosabb hazánkban is. A dél-európai utazások, nyaralások mára már széles tömegeknek elérhetőek, és minden évben rengetegen nyaralnak Horvátországban, Olaszországban, Görögországban, vagy épp Franciaországban. Nagyon sok szebbnél szebb kerttel találkoznak a kint nyaralók. A nyaralás hangulatát idézi vissza a mediterrán kert, a mediterrán kert növényei, amikre szívesen gondol vissza az ember. És amint már említette, sajnos a klímánk változik, aminek következménye a lassacskán eltűnt él, és az egyre hosszabb, szárazabb, meleg nyár, tehát akaratlanul is módosul kertjeink klímája, amiben már tudunk olyan növényeket ültetni, amikkel a mediterrán térségekben eltöltött nyaralásaink során találkoztunk.
1: Milyen tényezők azok, amelyek a mediterrán kert hangulatát megalapozzák?
2: Nagyon fontos, hogy csak olyan helyen alakítsunk ki mediterrán hangulatú kertet, ahol a környezet megjelenéséből érződik a mediterrán hangulat. Képzeljünk el egy rönkházat a Bakonyban kanyargó Suha-patak völgyébe, ahol az erdőt hatalmas bükkök és lucmenyők alkotják. Ebben a környezetben nem illeszthetőek be a mediterrán hangulatot hozó építészeti elemek, mediterrán növények, míg négy környékén a mecsek déli oldalában lévő ház körül minden további nélkül megállják a helyüket. Amennyiben a házon laposabb tetőcserék van, vagy a ház esetleg kocsibejáró körül szárazon rakott kövekből kialakított támfalak vannak, és a díszburkolatok, valamint a tetőt elrakott a színű, úgy minden adott a mediterrán kerthez.
1: Mik a mediterrán kert jellemzői?
2: A mediterrán kert építésére jellemző a természetes anyaghasználat, sok fát, természetes, világos követ, leggyakrabban homokkövet és agyagot használ. A kövek és a fa natúr színei csodálatos kontrasztot alkotnak az élénk színű virágokkal, amik nélkül elképzelhetetlen egy mediterrán kert. A déli kerteket sok-sok csobogó, kerti szobor és nagyméretű díszes égetett cserépedénybe ültetett növény jellemzi. Az olaszok, görögök minden délben bezárják az üzleteiket, és csak délután nyitnak ki ismét, mikor már enyhül a hőség. Ezt a napközbeni pihenés siestának hívják, hol máshol lehetne a rekkenő hőségben a legjobban pihenni, mint a kertben lévő fák, cserjék alatt, amik árnyékot adnak. A siesta miatt tehát nagyon sok kerti bútor van a mediterrán kertekben, különböző padok, székek, hintóágyak vannak eldugva a kert egy-egy árnyasabb sarkába. Alapvető ismérv, hogy a díszburkolatok, a lépő vagy tipegőkövek, a ház és a terasz, illetve a kerítés vagy támfalak burkolása is terméskővel, hogy annak minőségi utalmazásával történjen.
1: Mik jellemzők a mediterrán kert növényeire?
2: Kertben a növények ültetésére a nyári színpompa jellemző. Rengeteg virágzó évelőt, félcserjét ültetnek, nagyon gyakoriak az illóolajos növények. A cserjék gyakran örökzöldek, hiszen nincsenek kemény hidegek, ahol csak a lombhullatók bírnák ki a teleket. A fák általában ernyőszerű koronát nevelnek, sok gyümölcs termőfát és kúszó gyümölcsöt ültetnek a kertekbe.
1: Nézzük sorra, hogy milyen növények azok, amelyeket ajánl egy mediterrán kertbe.
2: Az egyik legfontosabb mediterrán jellegű növény a levendula, amely amellett, hogy már erős illatú, nagyon szép lila virágot hoz. További illóolajos növények is erősítik a kert jellegét, ilyenek a fűszernövények. Ide tartozik a rozmaring, mely kifejlett korban eléri a másfél méteres magasságot. Egy pár éve jártam Horvátországban egy nyaralás alkalmával, és csodálattal láttam, hogy 70-80 cm magas nyílt sövény volt kialakítva a rozmarinból, ami hazánkban is teljesen jól kivitelezhető. Elengedhetetlenek még a mediterrán kertből a bazsalikom, a szurökfű, vagy más néven oregano, és nevezzük a körifű, vagy magyar nevén olasz szalmagyokár. Ez a növény örökzöld, közép-magas bokros növekedésű, levelei keskenyek, ezüstös zöldek. Jól telelnek hazánkban a cipruska szürke és zöld levélszínű fajtái. A szürkézöld hambas cipruskának citromsárgák a virágai, míg a zöld lombú tollas cipruskáé halványsárgák. Egyre nagyobb népszerűségnek örvend hazánkban a sejmirtusz. Aki még nem találkozott vele, annak azt javaslom, hogy keresse rá az interneten. Ez a cserje elérje a 3 méteres magasságot, védett melegfekvést kíván, kisméretű tojásdat levelei fényesek. A legtöbb fajta zöld levelű, de találkozhatunk bordólombú fajtákkal is. Virágai a nyár második felétől egészen késő őszig nyílnak. Hatalmas virágai fehér, erős rózsaszín, lila vagy bordó színben virítanak. Elengedhetetlen a babérmegy egy mediterrán kertből, mindenki ismeri fényes, nagyméretű levelei örökzöldek, fehér, erősen illatos fürt virágait május elején hozza. Szoliterként és nyírott sövényként is megállja a helyét. Vannak növények, amelyek csak dézsában nevelhetőek, mert a tél még nem megfelelő számukra. A leendet nem kell bemutatnom, mindenki ismeri. Annyit kell csak tudni róla, hogy a mediterrán patakpartok növénye, mint nálunk például a kecskefűz, ezért kifejezetten vízigényes. A dézsa alatt lévő tában jó, hogyha mindig van víz, amiből kedvére szívhat fel. Ma már néhány fajtája télállónak mondható, ezeket a növényeket védett, kimondottan napsütötte fekvésbe is ki lehet ültetni. Az átlag teleket bírják, de ha a hőmérséklet mínusz 12-15 fokra süllyed, a hajtások végei és a levelek elfagyhatnak, amit egy tavaszi meccéssel teljesen jól rendbe lehet hozni, ezután kihajt a növény, úgy, mintha is történt volna. És végül kihagyhatatlan a kertből a rózsa. Fontos, hogy olyan futórózsát, pokorrózsát vagy épp talajtakaró fajtákat válaszunk, amik remontálnak, azaz mindig újabb és újabb virágokat hoznak.
1: Tudna említeni, hogy olyan futónövényeket, amelyek kifejezetten mediterrán hangulatúak?
2: Igen, a legismertebb kurzon növénye a mediterrán kertnek a trombita folyondár. Lombhullató erőteljesen kúszik, narancssárga és citromsárga fajtáit lehet a kertészetekben kapni. Mediterrán hangulatú a golgota virág vagy passió virág is. Nagyon érdekesek a kék színű virágai, nem is tudok más növényt említeni, aminek hasonlítana a virága rá. Termése a passió gyümölcs vagy marakuja, ami különleges csemege. Nem teljesen télálló, az ország legmelegebb területei lehet csak biztonsággal ültetni. Másút, ha ki van ültetve, télen gyakran visszafagy, de tavasszal szépen meg tud újulni. Vagy érzékenysége miatt egyelőre ritkán ültetett kúszva növény a múlva fül, a virágai erős rózsaszínek, nagyon-nagyon gazdagon virágzik, a virágzás intenzitás alapján a sejemvirtuszhoz tudnám leginkább hasonlítani.
1: Milyen fák illenek a mediterrán kertben, mert hát ugye azért azokra is szükség van.
2: Igen, mindenképp szükség van fákra, hiszen az árnyékot valaminek adnia kell, amiben vissza tudunk vonulni. Dézsában tartható a citromfa, örökzöld, eléri hazánkban akár a 3 méteres magasságot is, tavasszal bőven hozza fehér virágait, megfelelő helyen szépen be is érnek termései. A vadcitrom a nemes citrommal ellentétben már egy télálló, kérde is kiültethető lombhullató dísznövény. Megjelenése nagyon hasonlít a citromra. A vadcitrom levelei, akár az igazi citrusok levelei fűszeres illatot árasztanak szét morzsoláskor. Sötét zöld, kemény, merev ágait 3-5 cm hosszúságú tőlisek borítják. Fehér virágai tavasszal nyílnak a kopott ágakon, sárga gyümölcsei kesernyések, kevés levet és sok magot tartalmaznak, tehát nem igazán élvezhetőek. A gránátalma átmenet a cserje és a fa között. Kezdetben cserjeként növekszik, idősebb korára alacsony törzsű, 3-4 méter magas kis fávát fejlődik. Rengeteg fajtája kapható hazánkban. Vannak, amik teltvirágúak és nem hoznak termést, de több termés hozó fajta is kapható, amik, ha kellően napos meleg helyre vannak ültetve, be is tudnak érni. Elengedhetetlenek a mediterrán kertből az ernyős lombufák, két fajt említenék, az első a fejemakát. 8-10 méter magasra nő meg, érdekes összetett levelei estére becsukódnak, majd reggel az első napsugarak hatására kiterülnek. Rózsaszín különleges megjelenésű virágai nyár második felében hosszú időn keresztül nyílnak.
1: Még egyetlen egy kérdés, mikor érdemes ezt a kertet kialakítani, vagy a kert kialakítását elkezdeni? Ilyenkor ősszel, vagy ősz közelében, vagy tavasszal?
2: Növénye válogatja, illetve a növény kiszerelése, amennyiben konténeres kiszerelésű növényeket ültetünk, úgy éven át a téli fagyokat leszámítva bármikor ültethetőek, de talán egy nagy mérkert átalakítás, kialakításba jobb vagy ősszel kezdeni, amikor már hűvösebb és csapadékosabb az időt, vagy pedig tavasszal, mihelyt felengedett a föld.
1: Köszönöm, hogy itt volt velem, én további szép napot, jó munkát kívánok, és jövő héten újból találkozunk. Viszont hallásra!
2: Köszönöm szépen, viszont hallásra!

0: Nomád, az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, beszélgető társam, állandó séfünk Szaniszló bácsi. Szia bácsi, szép jó napot kívánok neked.
2: Szia Mese, üdvözlök mindenkit, sziasztok.
1: Néhány hete már utazgatunk Európában leginkább, különböző nemzetek konyháival ismerkedünk, és folytatjuk ezt az utazást, most északra megyünk, a svéd konyhával fogunk megismerkedni. Mit tudsz mondani a svéd konyháról?
2: Tulajdonképpen, amit olvastam róla, amikor így érdeklődtem iránta, hasonlóan a többi ilyen skandináv és ilyen nagyon északi országhoz picit úgy viszonylag távol áll, kicsit lehet, hogy egy magyar ízvilágtól, vagy magyar szokásoktól, így a gasztronómia terén. Ugye hát nyilván a svédeknél, akinek eszébe jut a Svédország, hát mint először eszébe, hogy hideg van, hosszú telek, viszonylag kevés friss alapanyag, úgyhogy igazából a svéd konyha az inkább így a természetközeliségre hagyatkozik. Nagyon kedvelik a halakat és a vadakat, a sertéshúst és a csirkét, illetve mivel nagyon hosszú teleik vannak, ezért hát viszonylag kevés friss zöldség és gyümölcs áll rendelkezésre, ezért tradicionálisan inkább ezeket az erdei bogyókat, gyümölcsöket, amiket megtaláltak a természetbe, azokat részesítik előnyben, illetve hát nagy hangsúlyt fektetnek a tartósításra és az alapanyagoknak a megőrzésére, mert ugye fontos, hogy amihez hozzáférnek esetleg egy jobb időszakban vagy évszakban, amikor terem vagy fellelhető, akkor ezt úgy kell eltárolniuk, hogy ne romoljon meg a hosszú hideg alatt. Illetve még meg kell említeni, hogy nyilván mivel félszigeten találhatóak, nagyon szeretik a halakat, tengeri herkentjüket szeretettel fogyasztják, illetve az erdő adta mindenféle gombát, növényt és vadakat.
1: Nem olyan régen beszéltünk a holland-belga konyháról, és ott is szóba került a halak, és főleg ez a sózott, pácolt hering, ami azt gondolom, hogy a magyar konyhától és ízléstől azért elég messze áll. Náluk is ez a hal eltartási mód, vagy pedig ők mondjuk grillezve, sütve is fogyasztják.
2: Igen, ez a sózás és a füstölés és ezzel való tartósítás, ez náluk is nagyon megszokott és bevett szokás, mert ezzel tudják hosszú ideig eltárolni ugye a halat, illetve a másféle húsokat is, de a sózott, füstölt, illetve ez ilyen, hát hogy is mondjam, ilyen fermentált, ilyen erjesztett megoldások, amik hát mondjuk őszintén nem feltétlenül mindenhol állják meg a helyüket ízlés terén, de a svédek ezeket előszeretettel fogyasztják és készítik, igen.
1: Beszéltünk alapanyagokról, fűszer terén, hogy állunk. Gondolom az alapfűszereket használják.
2: Túl sok ilyen nagyon különleges vibráló és nagyon jellegzetes fűszert nem igazán használnak. Ugye igyekeznek arra hagyatkozni, amit a természet ad, ezeket az erdei kárfűszernövényeket, növényeket, amik fellelhetőek, de olyan nagyon kiemelkedő, mint mondjuk egy tudom én, az olaszoknál például a fokhagyma vagy a paradicsom, így nem nagyon jegyeznek a svédek, illetve hát nagyon szeretik ezeket az én számunkra elég fura párosításokat, mint például krumpli, húsgombóc és gyümölcs, vagy mindenféle tejszínes mártásokat nagyon kedvelik. De olyan nagyon jellegzetes, hogy úgymond, hogy svéd fűszer, azt úgy nem nagyon tudnék szerintem kiemelni. Az alapfűszereket ők is nyilván használják, só, vars, fokhagyma és különböző zöldfűszerek, amik fellehetőek, de nagyon jellegzetes nincsen.
1: Melyek azok az ételek, amelyek nem hiányozhatnak egy tradicionális svéd asztalról?
2: Hát én azt gondolom, ha már említettük ezeket a különféle eljárásokkal ízesített és tartósított halakat, akkor ezek közül meg kell említeni, például a sózott hering, az egy nagyon jellegzetes ételük, nagyon szeretik. Ugye hát, ha akár elmegyünk ebbe a kék-sárga áruházba itt Magyarországon, és akkor biztos, hogy fogunk találni ilyen svéd húsgolyót, az egy nagyon-nagyon, tehát hogyha valakit megkérdezünk, még ha nem is tud semmit a svéd konyháról, az biztos, hogy fogja 10-ből 9 ember említeni a svéd húsgolyót. Ezt hagyományosan egy ilyen darált húsból készítik, sertésből, egy alapfűszerezéssel, akár egy kis kenyérrel dúsítva, vagy mi is esetleg a fasírtot, hagyományosan egy tejszínes mártást adnak hozzá, illetve burgonyapürét, és hát amit említettem, hogy az erdei bogyók és gyümölcsök, egy vörös áfonya dzsemet, ami számunkra lehet egy picit fura, lehet, hogy tejszínes mártás, áfonya és burgonyapüré, de ez egy nagyon jellegzetes svéd fogás. Illetve ha még említenem kéne, akkor azzal talán még itthon is találkozhatunk, csak nem feltétlenül ezzel a név, vagy gravlax. Tulajdonképpen egy ilyen hagyományosan marinálással készült lazac, egy ilyen sóval, zöldfűszerekkel, cukorral, akár egy kis savval, citromlével, bármivel megmart egy picit, és nagyon vékonyra szeletett lazac. Ezt tudnám esetleg említeni még. Illetve hát az édességeik, amikről még nem esett szó, az is vannak nagyon hagyományos és különleges svéd édességek.
1: Ahogy említetted ezt a kék-sárga áruházat. Szóval, hogy ebben az áruházban ettem én is először ilyen svéd édességet, és akkor például a sajtortát itthon nem nagyon ismertük, de ott mindig lehetett kapni, ott kóstoltam például először, de rengetegféle, főleg ilyen pudingos, krémes édességek van, és rengetegféle keksz, amelyet gondolom, mivel rengeteg kávét fogyasztanak a kávézáshoz, vagy napközben többször is fogyasztják, tehát hogy akkor térjünk rá az édességekre.
2: Igen, hát ez a rengeteg ugye kekszet fogyasztanak, ez összeg abból is adódhat, amit mondtál is, hogy nagyon sok kávét, illetve nagyon sok teát, gyógyteát. Ugye náluk nagyon sok ott van hideg, és biztos, hogy ezáltal a kultúrájuk része lett a forró italok fogyasztása, amihez jól esik bizony egy-két finom keksz is, illetve azért kedvelik ezeket a tápanyagban dús, erős, cukros, jól lakató és erőteljes, ilyen nehéz, idézőben nehéz édességeket, mert hogy ugye ott elég zord körülmények vannak, és hát az embernek ugye muszáj, hogy olyanokat tegyen, ami úgy kiadó és laktatós. Ugye van ez a hagyományos tortájuk például, amit egy ilyen piskóta, amit így rétegeznek vaníliakrémmel, valamilyen gyümölcslekvárral, és ezt még be is vonják egy zöld marcipánnal. Ekkor épített egy ünnepet is felhúztak, nem egy napot, egy egész hetet szentelnek ennek az édességnek például. Hát itt is nagyon népszerű például a gofri, mint ahogy Dánia, Hollandia, stb. Ezekben az országokban.
1: Beszéltünk az édességekről, és beszéltünk arról, hogy van ez a princesz torta, amihez egy egész hét ünneplés társul. Vannak még azért ételek, amelyeket szintén ugyanígy ünnepelnek. Ha jól tudom, évente több alkalommal, és gondolom ez ennek köszönhető, hogy valamivel dobjuk már fel ezt a csúnya sötét hosszú telet.
2: Igen, hát a karácsonyi időszakban is próbálnak, ahogy említetted is, egy ilyen kis szint, vagy ilyen kis üde színfoltot vinni ezbe a csúnya téli időjárásba. És ez ugye a lucanap, ilyen karácsony váró ünnep. Nagyon sok ilyen karácsonyt idéző és karácsonyra hangolódó fogást készítenek. Ugye a jellegzetes fűszerük, amit édességből használnak, a kardamom, ami egy, hát itthon viszonylag egy kevésbé ismert, én nagyon szeretem egyébként, egy nagyon jellegzetes, erős fűszer, óvatosan kell vele ugyan bánni, de úgy próbálják megtölteni ezeket a napokat is ezekkel a finom illatokkal és ízekkel és különleges süteményekkel, kekszekkel, és így hangolódnak az ünnepre.
1: Ha ki kellene emelned valami jellegzetes svéd fogás, ami esetleg neked is szíved csütke, mi lenne az? Illetve még egy kérdés, hogy rénszarvas húst fogyasztanak-e?
2: Igen, tehát ugye a vadakat említettük, ugye náluk rengeteg dámszarvas, jávorszarvas, stb. A hegyekben, a fenyvesekben viszonylag sok él belőlük, úgyhogy ezeknek van is hagyománya, sőt én már előtt is láttam, amikor van egy erre szakosodott például, mint egy farm idézőjelben, és akkor ott tenyésztik, árulják, készítik a belőle készült akár szalámikat, sonkát, különböző feldolgozott húsokat, az agancsukból ajándéktárgyakat, stb. Készítenek, úgyhogy igen, ez része a svéd kultúrának. A svéd asztal abból ered, igen, hogy ugye egy sokféle fogás egy asztalon, akár hideg, meleg, mindenféle fogás, és akkor abból lehet szemezgetni. Úgy kifejezetten svéd fogást nem tudnék kiemelni, de ha ezt a hagyományt valóban tőlük vettük át, akkor ezt én nagyon kedvelem, tehát nagyon szeretem. Például a szállodákban is a svéd asztalos reggelik a kedvenceim, úgyhogy ha ezt a svédektől vettük tényleg, és azért hívják így, akkor talán ezt tudnám említeni, mint kedvenc. Meg hát ugye a vendéglátás és a vendéglátóipar pedig azért, mert egy viszonylag kényelmes, idézőjelben a dolgozóknak kényelmes, az embereknek pedig változatos és nagyon csalogató lehet egy ilyen büféasztalos ebéd, vacsora, vagy akár reggeli, igen.
1: Bár azt mondtad, hogy személy szerint neked nincs kedvenc svéd ételed, te itt az étteremben valami hasonló, tehát mondjuk a svéd húsgombócot szoktátok készíteni?
2: Hát tulajdonképpen így svéd, kifejezetten svéd ételt nem igazán, mert nagyon inkább hagyatkozunk azokra a nemzetközi ízekre, amik úgy inkább ismertebbek és közkedveltebbek. Úgyhogy én azt mondanám, hogy nagyon nem miért az étteremben nem készítünk. De ez a svéd húsgolyó éppen mondjuk nem lehet egyébként egy rossz dolog. Mondjuk én áfonyát nem biztos, hogy ennék a krumplipüréhez és a tejszínes mártáshoz, de hát aki szereti, az próbálkozzon és készítse el.
1: Köszönöm szépen ezt a kis utazást a svéd gasztronómiába, és jövő héten egy újabb északi ország ételeivel és konyhájával fogunk megismerkedni. Én köszönöm szépen, hogy rám szented az idődet. Én további szép napot, jó munkát, jó pihenést, és jövő héten újba beszélünk. Szia!
2: Én köszönöm a lehetőséget, minden jót, sziasztok!

0: Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért mai adásunkba. Kollégáim nevében is búcsúzom, a szerkesztő műsorvezetőt, Horváth Emesét hallották. További szép napot és kellemes pihenést kívánok mindnyájuknak.
0: Vadászok a magas lesen, horgászok a vízparton, szakácsok a bogrács mellett. Nomád, az Európa Rádió szabadidős műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük.

0: a sipanaszt, légszomjat vagy ájulás közeli érzést tapasztal, azonnal álljon meg, húzódjon árnyékba, igyon vizet és kérjen segítséget, írta a miniszter. Hegedűs Zsolt arra kért mindenkit, figyeljenek egymásra, és ha valakin a rosszul lét jeleit látják, akkor ne hagyják magára, és jelezzék azt a rendezvény biztosításában résztvevő egészségügyi szolgálatnak, vagy szükség esetén hívják a 112-es segélyhívót. Az extrém meleg napokon nyissák ki a templomok kapuit reggel 9 és 18 óra között, menedéket kínálva a forróság elől. Erre kéri lelkipásztorait a Magyarországi Református Egyház zsinatának elnöksége. Azt is javasolják, hogy helyezzenek ki ivóvizet, ezzel is segítve a túlhevült szervezet mielőbbi lehűlését. Mint a református.hu írja, a következő napok extrém meleg időjárása komoly veszélyt jelent az erre érzékenyek szervezetére, de különösen az idősek és a gyermekek kitettek a forrósággal járó kockázatoknak. Főként a nagyobb városokban és a fővárosban szolgáló lelkipásztorokat arra kérik, hogy ha módjuk van rá, a hőségriadó alatt nyissák ki a templomok kapuit, hogy oda bárki betérhessen megpihenni. Minden hivatásos szolgáljon becsülettel, tisztességgel, a törvény, valamint a hazánk iránti hűséggel, mondta a miniszterelnök a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tisztavatú ünnepségén Budapesten. Magyar Péter a Ludovika előtti téren tartott rendezvényén beszédében azt kérte a végzett hallgatóktól, legyen bátorságuk felszólalni, ha törvénytelenséget látnak, legyen tartásuk jelezni, ha méltatlan parancsot kapnak, és legyen erejük kiállni, ha a hivatásuk becsületessé. Az egyenruha a hazánkat szolgálja, nem a hatalmat, a törvény pedig minden magyar emberé, nem a hatalmasoké, fogalmazott a kormányfő. Hozzátette, Magyarország számít a most végzett hallgatókra, és minden erőnkkel azon dolgozunk majd, hogy önök is számíthassanak a hazájukra. A kormányfő arról is beszélt, a most végzett tisztek példaként fognak állni a következő évfolyamok és a fiatalabb kollégák előtt, egy-egy intézkedésükön keresztül pedig a magyar emberek is találkoznak majd az állammal. A harmadfokú hőségriasztás miatt rövidített ügyfélfogadással várja hétfőn és kedden az ügyfeleket a Nemzeti Adó és Vámhivatal azokon a kirendeltségeken, ahol nem biztosított a légkondicionálás, közölte a hatóság. Jelezték, ezeken a helyeken a hivatalok június 29-én hétfőn és 30-án kedden is kizárólag délig tartanak nyitva az ügyfelek és a munkatársak védelme érdekében. Hozzátették, a klimatizált központi ügyfélszolgálatok normál rend szerint várják az ügyfeleket, a személyes ügyintézést választók itt egyúttal meg is pihenhetnek, leülhetnek az extrém kinti hőmérséklet után. A NAV közleményében emlékeztetett, az ügyintézésre az elektronikus megoldások, illetve az online felületek mindig rendelkezésre állnak, és a hatóság ügyfelportáján szinte minden adóügy elintézhető.
1: Az időjárásról.
0: Adáskörzetünk nagy részén továbbra is tombol a kánikula, napos idő várható kevés gomoly felhővel, csapadék sehol sem valószínű, a légmozgás is többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Késő estére többnyire 22 és 30 fok közé csökken a hőmérséklet. Vasárnap tovább fokozódik némileg a kánikula, sok napsütésre, kevés felhőre kell készülni, kisebb záporok előfordulhatnak. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 35 és 40 fok között alakul.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Regélő utazások. Kultúrtörténeti ínyenségek az Európa Rádió magazin műsorában.
1: Jó napot kívánok, Papp Beatrix vagyok. Kedves hallgatóink, mai utazásunk Gulyás Pál Baumgarten díjas költőről szól. Születésének 125. évfordulóján 2024. október 27-én indult versvonat Debrecenben, amely a Reko Alapítvány Regélő Utazások című sorozatának nyitánya volt. A következő percekben Papp István előadásában hallhatják a műsort.

Egy füredi író Debrecenben. Struc madarat hozván az törökök városunkban látásnak okáért. Ugyanitt városunkban megholt. Írta 1673. december 9-én Debrecen városi jegyzőkönyvébe a krónikás. Nem is sejtette, hogy 200 esztendő múltán ebből az érdekesnek mondható, de szűkszavú bejegyzésből egy immáron lófarkas kontyos népek nélküli nemzet mesemondója kedves és hangulatos mesét varázsol, a Strucmadár címmel. S ha már belelapozott ez a kései tollforgató egyén a törökkori Debrecen krónikájába, gyorsan kanyarít még pár jókedvű történetet, amelyeknek a helyszíne a Cívis város. Példának okáért, hogyan lett Dúl Mihály uramból Rácz János, és a mennyei parittya kövek, valamint a debreceni kastély. Gondolom, a debreceniek úgy vannak ezzel, mint a fürediek. Százszor is átbogarásszák az életművet egy-egy helyi vonatkozású megjegyzésért, hiszen attól édesebb szívüknek az életmű. Debrecen valamivel könnyebb helyzetben van, mert több az írás. Ám bár nekünk itt van a Füreden költött az aranyember, nekik ott van a debreceni lunátikus. No meg a debreceni kollégium, amely oly sokszor lesz fontos helyszíne egy-egy jókai regének, hogy más ne említsünk, mint az, és mégis mozog a föld halhatatlan kezdetét, a Csitvári krónikával. De hát az igazi debreceni jókait olvasó nem áll meg ennyiért, minden áron le akar győzni bennünket lokális, azaz topográfiai vonatkozásokban. Csak úgy sorolja. Fráter György, egetvívó asszony szív. Mégsem lett belőle tekintetes asszony. Kis királyok, a magyar Faust, a gyújtogató, a két mennyegző, és persze a sárga rózsa, amelynek még a kéziratát is Debrecenben őrzik, a nevezetes Déli Múzeumban. És akkor még sorolandók az egyéb érdekességek. Jókai gyakori látogatásai a városban, a debreceniek tisztelgő deputációja az írófejedelem előtt, a színház avatása írt prológia, felesége vendégjátékai, stb. És hogy meg ne feledkezzünk a legterjedelmesebbről, a Rudolf trónörökös összefogta nagy monarchia leírásban, Jókai rakta össze a Debrecen fejezetet. Juhász Géza írta egy helyütt, egész költészetét átszínezik a debreceni élményei. Hogy mire ez a nagy Debrecen vonzalom Jókainál? Hát, van valami, amivel mi fürediek nem dicsekedhetünk. Jókaiból ebben a városban lett újságíró. Méghozzá nem is akármilyen. Hiszen ha írónak a legnagyobb volt, akkor újságírónak is így kell besorolnunk. Már persze kivéve Mikszátot, akit a nógrádi elfogultságon mindenképpen legalább mellé helyez ebben a szakmai trónfoglalásban. Maga az egész történet olyan, mint egy jókai mese. Nem véletlen hát, hogy az ezévi kiskönyvünk tartalma teljes egészében Debrecenről, lévén a Jókai Napok párvárosa, most az Alföld fővárosa, és 1849-ről szól. Hírlapi cikkeket talál itt az olvasó, amelyet Jókai írt 1849 első 4 hónapjában, amit Debrecenben töltött. Illetve van egy-két későbbi visszatekintés is ezekre az évekre, amelyekből sok minden kiderül erről a negyedévnyi életrajzi érdekességről. S persze Jókairól lévén szó, nem minden történt úgy, ahogyan leírta. Azt tudjuk, hogy 1848 végén az egész kormány, s velük együtt Jókai pánikszerűen hagyja el a fővárost, s vonatozik, kocsizik a biztonságos menedéket jelentő alföldi városba. Miért kellett Jókainak menekülnie? Talán kicsit túljátszotta, túlértékelte addigi politikai szerepét? Igenis, meg nem is. Jókai nagy fantaszta volt. Élete egy része biztos, hogy a maga teremtette álomvilágban zajlott. Erről főleg a felesége tudna mesélni, látva Móricz könnyelműségét, kifizetetlen számláit, adós leveleit. Ám azért csak ott volt március 15-én. Csak nagy szerepe volt a forradalom elveinek megalkotásában. Csak szerkesztette az életképeket, támadva a Habsburg házat. Csak követte Kossuthot az Alföldi útjában. Csak rábeszélte Rózsa Sándort a csatlakozásra.
Túl sok van ezekből a csakokból ahhoz, hogy az ifjú ember bízvást félhessen. Amúgy sem volt a bátorság mintája, ahogyan ő maga is bevallotta. Mert ne feledjük, alig múlt 23 éves, tapasztalatlan, lelkes és naív ifjú, ezért is házasodott meg. Ott van az események, az eseményeket irányítók közvetlen közelében. Szeme láttára alakul, alakítják az országos politikát, és ez a politika csak majd az ő forradalmi írásaiban, és ezekben is, mennyi debreceni esemény van, válik ilyen regényessé, ihletetté, idealizáltá. Közelről nézve azonban, pedig ő aztán ott volt a közelben, január 8-án érkezik Debrecenbe feleségével. Ettől kezdve a történet fele részben igaz lehet. Jókai leírásának hitelességét maga Jókai vonja kétségbe, lévén, hogy egyes történeteit évtizedei során kétszer, háromszor is megírja, elmeséli, s persze mindig másként, mindig gazdagabban. Így például Zsigmond Ferenc 1926-ban írt alapos munkájában, Jókai és Debrecen, be is bizonyítja, hogy mindez kritikával olvasandó. Jókai úgy emlékezett, hogy Debrecenben a Nagy Péter fia utcában szállt volna meg asszonyostól, ládástól, Dudás uramnál, aki foglalkozására nézve szűrszabó volt. Most csak az a probléma, hogy ilyen nevű szűrszabó az egész városban nem élt akkor. És ráadásul nem is itt, hanem a Piac utca 1914 szám alatt szállt meg Tóth Pál házában. Ma ez a Miklós utca 9 szám. A helyi hagyomány pedig azt tartja, hogy Jókaiék a nevezetes Csapó utcában szálltak volna meg. Most légy okos, dom okos, mondanám magamban, ha nem tudnám mindez az életmű, de még a debreceni vonatkozások miatt is lényegtelen kötözködés az eseményekkel. Jókai fantáziájában keveredtek a nevek, amelyeket hallott vagy maga talált ki. A helyszínek, amelyek térképét maga rajzolta. Az események, amelyeket szívesen olvasott ki krónikából, de még szívesebben formálta hozzá a fejében, lelkében megszületett történetet. A tény, ettől tény marad. Jókai 1849. január 8 és április 25 között Debrecenben lakik. Ott volt az egész magyar irodalom akkor. Vörös Marti, Jósika, Kemény Zsigmond, Kuti Lajos, Pálfi Albert, Vas Gereben, Vakhod Sándor, Sárosi Gyulas, persze Petőfi családja is. És ettől kezdődik az újságíróskodás és politikusi pályájának megváltozása is. Az előbbi nagyon fontos, az utóbbi nagyon nem fontos. Jókai egész életére amolyan fülemüle politikus maradt a maga jóságos, tiszta, naív lelkével. Itt atyai barátja, távolról rokona, a fedhetetlen erkölcsű Nyári Pál azonnal a mély vízbe dobta. Mennyire szerette Nyári Pált. 1871-ben írt nekrológiának pár sorra tanúskodjon róla. Mint nyári rokonom, mint férfi elvbarátom, mint politikus, vezetőm, mint jellem, ideálom volt. Február elején Nyári rábízta a kormány hivatalos lapjának a Sürgöny című lap szerkesztését, amely lapot már lassan, de fokozatosan a saját politikájának szolgálatába állított, óvatosan eltávolítva azt a kormánytól. Jókai komolyan vette magát, és azonnal nekiugrott Kossuthnak, majd a rendőrminiszternek, Madarász Lászlónak. Ebből lesz később majd a híres gyémánt per, amely majdnem a nyakát is törte, a szó szoros értelmében. Nyilvánvaló, hogy ezt a hevességet nem tűrték sokáig. Alig 3 hét, s az újdonsült szerkesztőnek fel is út, le is út. Majd következett az úgynevezett békepárt szócsöve, az Esti lap, amelyet február 22-től végig itt szerkesztett, sőt, májusban még Pestről is, néhány szám erejéig. Ebben egyrészt politizál, mondhatnám a párt, vagy szellemi közösség elveit közvetíti. De még inkább topzódik az újságírás lehetőségeinek gazdagságában. Ezért is bízták rá, hiszen rögvest kiderült, jótollú, szellemes, ötletes publicista. Vezércikket ír, glosszát, humoreszket, híreket, szerkesztői üzeneteket, még talán a kolofont is ő írja. Élvezi ezt a szerepet, ami nem is veszélytelen ekkor. A hadihelyzet túlságosan gyorsan változó, de tanulja a nagyszerű tavaszi hadjáratnak,
Kapja a híreket Erdélyből, Bem győzelmeiről. Belső forrásokból tudja, hogy a tervezett trónfosztás, elszakadás Ausztriától nem váltja ki azt a kedvező európai politikai hatást, amit Kossuthék reméltek. Sőt, első kézből kapja a híreket az oroszok megindulásáról. De lelkesedése nem csillapodik egy percre sem. 1849 talán nem olyan látványos az életében, mint 1848 márciusának idusa. Ja, csak egyszer lehet a Nemzeti Múzeum lépcsőjére állni. De legalább olyan felelősségteljes. Lehet, hogy most komolyodott meg igazán. A naív ifjúból elszánt, a veszélyt, a felelősséget érző férfi lett. Meg talán igaz természete is itt válik el az óvatos, a megfontolt, a mindent kétszer meggondoló politikus. De inkább itt és ekkor válik népszerű emberré. Pedig az életmű még jószerivel el sem kezdődött. De ami hírt hallott, kapott, és amit leírt, és ahogyan leírta, már azonnal híressé, nevezetessé tette. Márciusi ifjúi rangja és becsülete itt vált véglegessé. Pedig támadták eleget. A békepárt nem volt jó hátország számára, de az előbb említett személyiségjegyeiből is adódóan Jókai nem követte Petőfi radikalizmusát. A nemzet egészében gondolkodott. A szabadságharc a nemzet ügye. Abban mindenkinek részt kell vennie, nem csak a forradalmároknak. A nemzet szabadságharca ez, és nem Kossuthé. Ő csak irányítja ezt a nemzeti küzdelmet. Jókai óvatosságát maga vallja meg egy korábbi levelében még Pesten. Ne mondjunk el mindent, amit tenni akarunk, és amit elmondunk, az tiszta igazság legyen. Bonyolult, összetett, gyakran változó, elveket megingató, taktikát gyakorta váltató helyzet volt ez. Jókai hevülete és naivitása gyakran megbotlott a kiismerhetetlen helyzetek kezelésében. Ahogyan Weber Antal fogalmazta a békepártiakról, Jókai nem tartozik egyértelműen közéjük. Hangulatváltásainak megfelelően hol csüggetten, hol pedig ismét bizakodóan a maga módján realista, egyezkedést javasol, máskor lelkes republikánus. A Jókai könyvek ezen kis kötete egyszerre tiszteleg Jókai másik városa Debrecen előtt, és megidézi a 160 évvel ezelőtti forradalmi eseményeket, amelyeknek nem csak tanúja, de még inkább cselekvő részvevője volt Jókai Mór. A mi füredi aranyemberünk. Praznovszky Mihály.

Pest és Debrecen. Mondjunk egy jó szót a maga idejében. Pest középpontja az országnak, de Debrecen középpontja a magyar népnek. Amott minden nemzetiség érdeke, itt azonban egyedül a magyar érdekek vannak összesítve. Pest legnagyobb városa Magyarországnak, Debrecen maga egy Magyarország, kicsinyben. Pestnek Dunája van, és éppen ez teszi helyzetét védhetlenné. Egy nap alatt seregei az ellenségnek érkezhetnek alulról, felülről, falai alá, miknek jöveteléről hírmondás sem jöhetett előre. Debrecent azonban védi a Tisza, mely az osztrák tábornokok vallomása szerint egyike a legveszedelmesebb folyóknak Európában. Pest soha nem nyújt annyi biztonságot külső megtámadások ellen, mint Debrecen. Keletről az erdélyi, északról a marosi bércek, délről a Maros, nyugatról a Tisza, egy természetes négyszegű várat képeznek körülötte, melybe az ellenségnek betörni csak nem lehetetlen. Melyben belül, akik laknak, mind meg annyi hősei a szabadságnak, mind meg annyi ijedelmei az idegen rablóknak, és amely várnak földe a kenyértermő kunság, ahonnan ugyan az ostromlók a világ végéig sem éheztethetik ki a védőket. Budapest erősség, de Debrecen azilum. Pest népe egy mívelt, szabadságérző lelkes nép, mely kezdetét adta a forradalomnak, míg Debrecen ős szilárdságú népének nyugodt, morális, becsületes jelleme egyedül biztosítja azon nyugalmat, melyre csaták közepett legnagyobb szüksége van a kormányzatnak. Pest fiai alkotják nagy részben a dicsőséggel tetézett harmadik zászlóaljat, de másfelől Debrecen fiai is kivitták vörös szalagjaiknak a méltó helyet, szabadságháborunk aranykönyvében. Pesten elvesztettük ügyünket, Debrecenben visszanyertük. Azért ne legyünk Debrecen iránt hálátlanok. Soha se feledjük, hogy ellenségeink mi fontos dolognak tartják idejöhetni, és mind kétségbe esnek, hogy ezt nem tehetik. Magyarországnak lesznek jobb napjai, mint voltak eddig, de azon jobb napokban sem szabad elfelejtenünk, hogy a legszomorúbb időket itt, e falak között éltük át. Szent legyen azoknak emléke, tisztelve legyen a nép, ki azokat velünk tölti. A kísértett óráiban hazájához a város hű maradt, méltónak mutatta magát egy nemzet üldözött lelkét egyedül hordani. Ne felejts el soha a nemzet, ami bele népnek tartozik. Jövendő idő, mikor e tartozását le fogja róni. Addig is legyen megjutalmazva előszeretetünk által. Mindezeket pedig én nem ok nélkül mondom. Nem azért, mint a Debrecen városának hízelkedni akarnék, hisz Debrecen városa nem asszony, hanem azért, hogyha hallani fogunk tán egy oly örömhírt, melyről napról napra gondolkozunk, éjjel álmodunk, el ne ragadjon bennünket a szerencse változat. Jó mi nekünk itten laknunk, mint a Biblia mondja. Én is imádom Pestet, mert hazám fővárosa, mert lakóhelyem, mert visszavétele által az ellenségnek fejére hágtunk. De azért azt mondom, hogy reményeink betöltének esetére is, jó mi nekünk mindazt, amit féltünk, itt hagynunk. Pest kötve tartaná a hadsereg mozdulatait, ha a háború tovább folyna, nem úgy, mint Debrecen, azáltal, ha az ország kincsei benne őriztetnek. A kincseket jól ismerjük, nem szüksége elmondanom, hogy kik és mik. Ha rajtam állana, én Pest bevétele után is itt hagynám őket. Debrecenben. Esti lapok, 1849. március 31-e.

Debreceni idill. Minden pályatársamról, minden barátomról, a márciusi napok minden szereplőjéről gondoskodott a sors. Petőfi, Vasvári, Egresi, Degré, Bujovszki, Sükei, Lendvai, Oroszegyi, Királyi, Irinyi, Irányi, Pompéri, Lauka, Vajda, mind-mind volt valami képviselő, miniszteri hivatalnok, szabad csapatvezér, honvédtiszt. Egyik gózombátyám, az ügyvéd, Lajos, már Parendorfnál őrnagyi rangot szerzett hősi magaviseletével. Másik gózombátyám, a színész, Antal, élelmezési biztosságra kapott. Csak én rólam feledkezett meg Isten és kormány. Hadd üssek a számra, nem, Isten nem feledkezett meg rólam soha. Adott egy hű élettársat. Ő volt valami. A magyar művészet egén első rendű csillag. Azt onnan a harci röppentyűk tüze sem űzheti el. Már most aztán, ha van valami a világon, ami még a semminél is kevesebb, hát az egy férj, akinek a létezése a felesége jó voltából áll fenn. Azzá lettem én. Egy ködös decemberi napon, azt hiszem karácsony szombatján volt, a Kígyó utcán bandukolva szembe találkoztam Pálfi Alberttel, akit már régen nem láttam. Visszahökkent, amint meglátott. Hát te még itt vagy? Kérdezte tőlem. Mit vagyok? Várom, míg a döntő ütközetet megvívjuk Buda alatt, magam is oda megyek. Az utcaszegleteken még lógtak a plakátok, amik ezt nagyöblű frázisokban hirdették. Ne hidd te a plakátoknak, nem lesz Buda alatt semmi döntő ütközet. Görgei elvonult seregével Vác felé, Buda is, Pest is, minden oldalról nyitva van. Windisgrécz akkor vonulhat be, amikor akar. De még baj éjjel. Hát Kossuth és a kormány? Azok már tegnap elmentek Debrecen felé. Elvitték a bankjegy sajtót is, és a hivatalos sürgőn nyomdáját, minden katonai felszerelést. Velük ment minden ember, akinek csak valami tudat nyomja a lelkét, hogy vétett az osztráknak. Én még ma megyek utánuk. Te is haladéktalanul siess. És azzal, jól sejtve, hogy nekem hónap vége felé vajmi szűken lehet az úti költségre valóm, a kezembe nyomott egy 100-as bankót. Majd megadod, ha pénzhez jutsz. Ez a kölcsönadott 100-as volt az egész úti költségem. Siettem haza, elmondtam a nőmnek, amit megtudtam. És most búcsút veszek tőled. Dehogy veszel búcsút, én is veled megyek. És azzal összepakolta a legszükségesebbet, és még aznap délután itt hagyva úri kényelmét, művészetvilágát, szerződését, eljött velem egy ismeretlen életbe, egy ismeretlen világba. Köd volt előttünk, utánunk, körös körül, köd az égen, köd a földön, köd a jövendőben. A tehervonatok éjjel-nappal szállították a tömérdek montúrt, nyerget, bőrt és posztót, prófuntot, lisztet, amit az ellenség elől jó volt eltakarítani. Ez volt a legelibb való. Az utazók málhája az utolsó. Minden érkező vonat elé kimentünk, nem jötte meg a holmink. Senki sem tudott róla. Így töltöttünk el 5 keserves napot Szolnokon. A 6. nap reggelén kétségbe esett sikoltozásra törve a szobánkba Szilágyiné, Bujovszki anyósa. Koldusok vagyunk, mindenünk odaveszett, most jött meg az utolsó vonat Pestről, semmit sem hozott a miénkből. Az asszonyok el voltak keseredve. Majd utána nézek én magam, mondtam én, és a köpönyegemet nyakamba kerítve siettem az indóházhoz. Kérdésemre, hogy megye még egy vonat Pestre, azt a választ kaptam, hogy megy. Felkaptam rá. Egyedül ültem az egész vagonban. Kalauz sem volt már. A ceglédi megállásnál egy szembejövő vonatot látok. Annak az ablakából egy ismerős arc tekintett ki. Madarász József képviselő volt. Ő is rám ismert. Oda kiáltott hozzám. Hát te hová mégy? Megyek Pestre, a színésznők holmiait keresni. De hogy mégy Pestre? Windisgrécz Budán van már. Ugorják frissen a mikocsinkra, a holmik ott lesznek az átkocsikban. Bizony, Madarász József mentett meg ezúttal, hogy bele nem szaladtam a pokol torkába.
s a színésznők málhái csak ugyan ott voltak mind ezen az utolsó vonaton. Most aztán futhattunk a fehér világba. Rajtunk kívül még Szigligeti is együtt utazott a gyékényes szekéren. Ő is jónak látta nem várni a Windisch Grace kritikáját a második Rákóczi Ferenc fogsága felől. Feleségét, gyermekeit otthon hagyta az apósánál Pesten, maga elvonult a szülőihez, akik Biharban laktak. Debrecenben. A városháza előtt álltunk meg a szekerünkkel. Felmentünk a főbíróhoz, polgármester még akkor nem volt. Nagy volt annak a hivatala. Lajstromozni az érkező idegeneket. Két íródiák alig győzte. Amint bediktáltuk a neveinket, nagy elégedetten mondta. Milyen nagy szerencse a városunkra nézve, hogy most ennyi híres ember látogat meg bennünket. Részünkről a szerencse. Szigligetinek kocsi kellett, ami tovább szállítsa Biharba. Nekem pedig szállás. Mind a ketten megkaptuk, amit kívántunk. Engem elvezettek szekerestül a Nagypéter fia utcába, s berekommendáltak Dudás uramnál, aki hivatására nézve becsületes szűrszabó volt. Annak volt egy utcai szobája, mely kiadó volt. Mennyit tetszik érte kívánni? 20 forintot. Pengőben? Magam is úgy értettem. A nap hátra levő része eltelt a kipakolással. Örültünk, mikor nyugalomra térhettünk a több napi keserves út elcsigázó fáradalmai után. Magunk főztete a volt a vacsoránk. Másnap korán reggel aztán előttünk álltak az élet komoly feladatai. Mi lesz ma ebédre? No, ti mai világbeli hősök és heroinák, mit mondanátok erre a kérdésre, ha nászutatok Debrecenben végződnék, ahol össze-vissza két vendégfogadó van, a Bika meg a Fehér Ló. De már azok úgy tömve vannak menekült képviselőkkel és kormányhivatalnokokkal, hogy aki egy sós kiflit akar kapni, annak előtte való nap kell reál magát abonálni. Magad, uram, ha szolgád nincs. De jó magyar közmondás ez. Ezt vettük elő. Én korán reggel nyakamba kerítettem bundámat, kimentem a vásártérre, vásároltam lábasokat, bögréket, főzőkanalakat, azután a hentes mészáros állásra vettem húst levesnek, karmonádlinak valót, zsírt, szalonnát, kolbászt, a kofaasszonyságoknál lisztet, hagymát, sárgarépát, petrezselymet, bírsalmát, túrót, a korcsmában egy üveg bort, az mind belefért egy gyékény szatyorba, a szatyrot takarta a bunda. Ezt mind hazavittem a szállásunkra. A szobánkban volt egy belülfűtő kemence. Annak a tüzénél az én feleségem, a magyar színművészet csillaga, olyan szépen megfőzte az ebédet, négy tál ételt, egyiket a másik után, hogy én soha életemben annál jobbat nem ettem. Milyen túrós csuszát tudott gyúrni Gertrudis királyné. Mielőtt hozzáültünk volna, odavetődött hozzánk Farkas Jancsi, a már említett barátunk. Nagy gurmand volt, egészen el volt ragadtatva attól, amit maga előtt látott. Túrós csusza, tepertyűvel, ő már félholtra volt csömörölve a fehér lói kosztól. Szépen kért, hogy fogadjuk el vendégnek. Volt elég? És aztán így lakomázott lukulluszi módon egy primadonna, egy poéta meg egy kormánytanácsos abból, amit egy szép asszony főzött egy belülfűtő kemencében. A bor is nagyon jó volt, csak hogy éppen egy kis paprika úszkált a fenekén, amit a becsületes korcsmáros azért pergetett az italba, hogy annak több karaktere legyen. De a jutalom sem váratott magára. A kormánytanácsos annyira meg volt elégedve a lakomával, hogy a feleségemnek 60 forintot ajánlott fel egy hónapra, ha őt elfogadjuk állandó kosztosának. Előre le is fizette. 60 kemény forint. Amit Jókainé laborfalvi Róza szerez a művészetével, a főzőkanalával. Van hát már hivatal, jövedelem forrás.
Most már terjeszkedni lehetett a háztartással, kivettük a szobához a félkonyhát is a nyitott tűzhelyjel, fogadhattunk cselédet, egy tagba szakadt kis subás menyecskét, aki helyettem eljárt a piacra bevásárolni, megrakta a tüzet, vigyázott az ételekre, elmosogatott. Farkas Jancsi minden nap eljött a rendes időben. Még a jó öreg Kovásnét is odavettük, volt neki kivel tréfálózni. Hanem az ebédhez való bort maga hozta a köpönyege alatt. Ami csak jó volt, és drága Debrecenben. Én pedig az alatt minden nap eljártam Nyári Pálhoz, és én is kifőztem valamit. Az én életem regénye.

0: Kedves hallgatóink, ezzel véget ért mai magazin műsorunk. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Papp Beatrixet hallották, viszont hallásra.
1: Regélő utazások. Az Európa Rádió kultúrtörténeti magazinját hallották.

Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán.

0: 14 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A szaktárca a harmadfokú hőségriasztás miatt részlegesen feloldja a hétvégi kamionstoppot, ezt a közlekedési minisztérium közölte a napokban. A tárca szombaton 22 órától vasárnap reggel 6 óráig oldja fel a 7,5 tonnánál nehezebb gépjárművek közlekedésének korlátozását, így hétvégén csak vasárnap reggel 6 és este 10 óra között lesz érvényben kamionstopp. A közlekedőket a következő napokban várható extrém hőség miatt fokozott óvatosságra intik. A tehergépjármű vezetőknek azt javasolják, hogy indulás előtt ellenőrizzék a járműveik műszaki állapotát, különös tekintettel a hűtőrendszerre és a gumiabroncsokra, valamint gondoskodjanak a szükséges ivóvízről és a pihenőidők betartásáról. A tudatos, takarékos vízhasználat fontosságára figyelmeztet a Magyar Vízi Közmű Szövetség az extrém meleg miatt. Azt kérik, hogy locsolásra ne csapvizet használjanak, csökkentsék a locsolás gyakoriságát, valamint az utak, járdák locsolását ezeken a napokon.

0: Egyik legnagyobb veszélye, hogy a szervezetnek nincs rálátása arra, mikor és milyen eszközöket használnak a munkatársak, és milyen adatokat osztanak meg, ezért üzletileg kritikus információk is kikerülhetnek a vállalat kontrollja alól. Felhívták a figyelmet arra, hogy miközben a magyar vállalatok jelentős része még nem rendelkezik átfogó AI stratégiával és szabályozással, a dolgozók már aktívan használják ezeket az alkalmazásokat a hétköznapokban. Zenei nyári akadémiát rendez a Szegedi Tudományegyetem Bartók Béla Művészeti Kara. A résztvevők számára szervezett változatos hangszeres kurzusok, tematikus előadások mellett több koncert is a program része. A hétfőn kezdődő Szegedi Nyári Akadémia az elmúlt két évtizedben a tehetséggondozás meghatározó fórumává vált, ahol fiatal zenészek tucatjai találtak szakmai inspirációra és fejlődési lehetőségre az STM Művészeti Karán. Az akadémia programjának gerincét a fiatal zeneművészek, zenei szakgimnáziumi növendékek, főiskolai és egyetemi hallgatók, valamint pályakezdő zenetanárok számára szervezett mesterkurzusok adják. A rendezvény sorozat több koncertje és előadása azonban a nagy közönség számára is nyitott és ingyenesen látogatható.
1: Az időjárásról.
0: Adáskörzetünk nagy részén továbbra is tombol a kánikula, napos idő várható kevés gomoly felhővel, csapadék sehol sem valószínű, a légmozgás is többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Késő estére többnyire 22 és 30 fok közé csökken a hőmérséklet. Vasárnap tovább fokozódik némileg a kánikula, sok napsütésre, kevés felhőre kell készülni, kisebb záporok előfordulhatnak. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 35 és 40 fok között alakul.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekvi Mária vagyok. Hallgassák meg Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Megmaradó családi nap Kiskunlacházán.
2: A Hóvár Egyesület tulajdonképpen azért alapítottuk meg, hogy a Magyarországon élő kárpátaljaiakat közösségbe szervezzük, és különböző programokon keresztül találkozási lehetőséget biztosítsunk számukra, annak érdekében, hogy a kárpátaljai identitásunkat azt együtt, közösségben meg tudjuk őrizni.
1: Az év doktorandusz díja.
3: Tulajdonképpen ez egy álomnak, vagy egy álmodozásnak a megvalósulása. Még az egyetem előtt gondolkodtam azon, vagy inkább álmodozásnak nevezném, hogy ha egyetemet végzek, akkor ne csak alapképzést és mesterit végezzek, hanem tovább is folytassam a tanulmányaimat. Aztán az alapképzés második éve alatt fogalmazódott meg jobban bennem ez a kérdés, hogy. És akkor játszottam el még inkább a gondolattal, hogy mi lenne, hogyha akadémiai pályára lépnék, vagy nagy szónak tartom ezt így kimondani, igazából az akadémiai életben vennék részt.
1: KT tábor.
4: Hát a KT-hetünknek a megszervezése az egy rendszeres dolog, évről évre megszervezzük, és a KT-oktatásnak a szerves része. Tehát egy dolog az, hogy ülünk minden hétről hétre a 7., 8. és 9. osztály, és a KT-kérdéseket, és a bibliai ismeretet, és az egyháztörténelmet tanulmányozok, és a gyülekezetünknek nyilván a felépítését, meg hasonlókat, meg a gyülekezetünk ismeretét, de a KT-hétvégék és a KT-hét egy olyan közösségformáló program, ahol először is az Istennel formálódik a közösségük, másrésztről meg egymással formálódik a közösségük, csapattá válnak, és valahol az Isten dolgait együtt tapasztalják meg, és együtt vannak benne is.
1: Az év diákja díj.
5: Alapképzésen nálunk van egy olyan lehetőség, hogyha valaki még nem tudná, hogy a mi egyetemünk az finanszíroz egy másik egyetemet, tehát egyszerre lehet dupla szakot végezni, illetve erre van lehetőség bármilyen egyetemen a Bábesbolyain belül, és szerintem ez egy olyan dolog, amiről az embereknek tudni kell. Én is ilyen formában végeztem el a két alapképzést, és úgy gondolom, hogy érdemes élni ezzel a lehetőséggel mindenkinek, aki teheti.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. Közösség, összetartozás és megmaradás. Ezek a gondolatok állnak a július 4-én megrendezésre kerülő megmaradó családi nap középpontjában. A rendezvényt a Hóvár Egyesület szervezi Kiskunlac házán, elsősorban a Magyarországon élő kárpátaljai családok számára. A program célja, hogy találkozási lehetőséget teremtsen, erősítse a közösségi kapcsolatokat és egy tartalmas élményekkel teli napot kínáljon minden korosztálynak. Erről dr. Úr Viktor Roland, a Hóvár Egyesület elnöke számolt be rádiónknak, aki kérdez Birta Zoltán és Oniszkó Györgyi.
2: A Hóvár Egyesület számos programmal próbálja egybe tartani a Kárpátaljáról ideiglenesen, vagy éppen hosszabb ideig ott tartózkodó közösségét, és egyfajta közösségteremtő katalizátorként vagytok jelen, és már is újabb programokkal várjátok az érdeklődőket, egy családi nap apropóján kerestünk most meg benneteket, de azért mesélkélek a munkátokról, az elmúlt hetek, hónapoknak a tevékenységéről, arról a munkáról, ami létrehozta a Hóvár Egyesületet, és ami életben tartja a közösségeteket.
3: Igen, hát a Hóvár Egyesület tulajdonképpen azért alapítottuk meg, hogy a Magyarországon élő kárpátaljaiakat közösségbe szervezzük, és különböző programokon keresztül találkozási lehetőséget biztosítsunk számukra, annak érdekében, hogy a kárpátaljai identitásunkat azt együtt, közösségben meg tudjuk őrizni, és ennek érdekében számos programot szervezünk a kárpátaljaiak számára. A nyári programjainkkal kapcsolatban elég izgalmasan indult a nyarunk. Júniusban, a júniust úgy kezdtük, hogy 4-én tartottunk egy megemlékezést a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából, illetve egy számunkra nagyon kedves programmal és fontos programmal folytattuk. Ugye tavasszal indítottunk egy kárpátaljai hóvárháló nevű kutatást, amely azt hivatott feltérképezni tulajdonképpen, hogy hol él a legtöbb kárpátaljai itt Magyarországon, és hát igazából szerte a világban, és hol lenne igény programok szervezésére. És ennek eredményeként megtarthattuk Debrecenben az Egykorty Kárpátalja nevű borkóstolónkat, ahol szép számmal összegyűltek a kárpátaljaiak, több mint 50-en voltunk, és kárpátaljai borokat tudtunk együtt kóstolni. Ezt követte egy biciklitúra a múlt hétvégén a Velencei tavat tekertük körbe, és nagyon tartalmas napot tudtunk együtt tölteni. Amint már említetted, vagy említettétek, júliusban pedig egy nagyszabású rendezvénnyel készülünk, ugyanis megtartjuk a megmaradó kárpátaljai családi napot Kiskunlac házán. Ezzel az eseménnyel tulajdonképpen a célunk az az, hogy egy kicsit megidézzük, felidézzük és Magyarországra hozzuk el azt a kárpátaljaik számára kedves és ismert programot, az otthoni családi napoknak a szellemét. Igen, ezzel készülünk így júliusra.
1: Milyen programokkal készültök a családi napra? Kiket vártok?
3: Tulajdonképpen azt tudom mondani, hogy mindenkit, legkisebbtől a legnagyobbakig. Áhítatokkal, dicsőítésekkel, különböző workshopokkal készülünk, babamama kör, házasoknak alkalom, időseknek is lesz, készülünk alkalmakkal, játékok, lesz közös bográcsozás, és különböző színes, tényleg a minden korosztály számára szuper programokkal készülünk.
2: Mit kell tudni a helyválasztásról?
3: Kiskunlac háza, mert azért választottuk ezt a helyszínt. Ugye az elnökség tagjai Budapesten tartózkodnak, viszont szeretnénk ezt országosan is kiterjeszteni kicsit így a programunkat, ezzel is színesítve a közösséget, meg minél több kárpátaljaihoz eljutni. És Kiskunlac házán egy nagyon kedves barátunk, a Himinec Nándor, a kárpátaljai lelkész ott szolgál, és mikor megtudta, hogy készülünk egy ilyen programmal, igazából akkor rögtön felajánlotta, hogy akkor a Kiskunlac házi református egyház szívesen besegítene helyszínbiztosítással és egyéb dolgokkal.
1: Rengeteg programról és lehetőségről számoltál be, de beszéljünk egy picit arról, hogy kik állnak ezek mögött a programok mögött, kik azok, akik folyamatosan dolgoznak, hogy egy ilyen
4: programsorozat megvalósuljon, hiszen nagyon sok időbe telt alapból is felsorolni ezeket a programokat, és gondolom nem kevés munka ezeket meg is szervezni.
3: Igen, egy nagyon lelkes csapatunk van. Az elnökségünk az 7 tagból áll. Komonyi Arnold, másik társelnök, Tuba Adrián, az ügyvezető alelnökünk, Béres Márk, ő a kommunikációs alelnök, és van 3 elnökségi tagunk, Linc Anna Mária, Padenis Dominika és Kész Ádám. Név szerint ez a csapat, akik így az operatív részét felelnek.
2: Beszélj kicsit ezeknek a programoknak a lelki életérzéséről. Milyen, amikor ebben az időszakban Kárpátalján találkozik 30-40 biciklis fiatal, és körbetekerik a velencei tavat? Milyen, amikor egy borkóstolon 50 fiatal hazai ízeket kóstol, és milyen, amikor találkoztok, és ezek a kapcsolatok egymásra találnak ilyen messze az otthonuktól?
3: Azt vesszük észre, hogy vágyják a kárpátaljai emberek ezeket a találkozásokat. Úgy érezzük, hogy ilyenkor egy kis otthont tudunk idehozni. Együtt vagyunk, nagyon tartalmas beszélgetések szoktak kialakulni, barátságok köttetnek, régi barátságok elevenednek fel, megismerhetünk új embereket, adott esetben olyanokat, akikkel Kárpátalján nem is találkoztunk, és tényleg ezzel tudnám igazából, amint már említettem, leírni, hogy egy kis otthont tudunk idehozni, egy kis Kárpátalját tudunk idehozni, és azt vesszük észre, meg a visszajelzések alapján is ezt kapjuk, hogy tényleg hiánypótló, és van igény ezekre a találkozásokra, és nagyon nagy igény van rá.
4: Akik először hallanak most erről a lehetőségről, ezekről a programokról, hogyan tudnak hozzátok csatlakozni az érdeklődők?
3: Megtalálhatóak vagyunk a különböző közösségi felületeken, Facebookon, Instagramon, vagy az info@holvar.hu e-mail címen is, és tényleg mindenkit arra biztatok, hogy bátran írjon nekünk, vegye fel velünk a kapcsolatot, és vagy pedig csak kísérje figyelemmel a közösségi felületeinket, mert ott majdnem, hogy napi szinten szoktunk így kommunikálni a kárpátaljaiak felé, tényleg bármikor elérhetőek vagyunk.
2: Hozzávetőlegesen láttok-e számokat, milyen embertömeget tudtok elérni, kikkel vagytok kapcsolatban, mennyire sikerül ez a számot növelni, hogy minél többen tudjanak arról a munkáról, arról a közösségépítő tevékenységről, amit ti ott a határ másik oldalán kárpátaljai fiatalokért tesztek?
3: A követő táborunk és a résztvevői létszámunk is, azt tudom mondani, hogy eseményről eseményre növekszik. Természetesen itt azt látni kell, hogy vannak olyan eseményeink, amik több embert tudnak megszólítani, vannak, ahol relatíve kevesebben vagyunk, de mindig azt látjuk, hogy minden eseményünkön vannak új arcok, akik már becsatlakoznak ebbe a hóváros vérkeringésbe, és egyre erősödünk, és egyre többen vagyunk, és ez nagyon-nagyon jó látni nekünk is, hogy tényleg minden egyes eseményünkön vannak új arcok. Úgyhogy azt gondoljuk, hogy sikerül napról napra több kárpátaljaihoz eljutni.
1: Az elmúlt percekben dr. Úr Viktor Rolanddal, a Hóvár Egyesület elnökével beszélgettünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Erdély. A református tanárképző és zeneművészeti kar a hallgatók szavazatai alapján az év doktorandusza díjat adta át dr. Kovács Natáliának. Az elkövetkezendő percekben vele beszélgetünk az egyetemi tanulmányairól, kutatásáról és a jövőbeli terveiről. A riporter Bálint Enikő.
2: Sok szeretettel köszöntelek a rádiónk stúdiójában, és ezúttal nem egy hosszabb beszélgetésre, hanem egy rövidebbre, és inkább a munkáidról, azaz az egyetemi munkáidról és a doktori tanulmányaidról. Miért kezdtél el te doktorizni?
3: Először is köszöntöm én is a hallgatókat. Miért is kezdtem el a doktorit? Hát tulajdonképpen ez egy álomnak vagy egy álmodozásnak a megvalósulása. Még az egyetem előtt gondolkodtam azon, vagy inkább álmodozásnak nevezném, hogy ha egyetemet végzek, akkor ne csak alapképzést és mesterit végezzek, hanem tovább is folytassam a tanulmányaimat. Aztán az alapképzés második éve alatt fogalmazódott meg jobban bennem ez a kérdés, hogy... És akkor játszottam el még inkább a gondolattal, hogy mi lenne, hogyha akadémiai pályáról lépnék, vagy nagy szónak tartom ezt így kimondani. Igazából az akadémiai életben vennék részt, aztán ugye ez egy kicsit úgy alább hagyott, akkor a mesterő után adódott a lehetőség, hogy a tanárnő, akivel a mesteris dolgozatomat is írtam, ő belépett a doktori iskolába, a karon, a református tanárképzés zeneművészeti karon működő ökumené doktori iskolába, és akkor így eltala az ő segítségével kerültem én is be a doktoriba. Persze az is egy indok volt, hogy szerettem volna jobban elmélyülni valamiben, tehát a tudásvágy is ösztönzött, és hát ez egy nem titkolt szándékom, vagy egy vágyam arra nézve, hogy egyszer talán nekem is lehetőségem lesz egyetemen tanítani.
2: És mi az a téma, amivel jelentkeztél és kutatod?
3: A doktori témám az az időszerű kihívásokkal lépéstartó vallástanári személyiség. Mindezt a vallástanárnak az elhívására építem. Az időszerű változások alatt több mindent értek. Egyrészt a folyamatosan cserélődő, alakuló generációkat, most már ugye főleg egyre inkább kerülnek be az alfa generációnak is a neveltjei az oktatásba. Ezért egyrészt ez róluk is szólna az ő kutatásukról. Másrészt a változások alatt értem még az oktatásban végbe ment fejlődéseket, változásokat az oktatás politikai rendszerekben. Harmadrészt pedig természetesen a társadalomnak a változásai is, mint befolyásoló tényezők jelen vannak. És személyiségre nézve pedig azt keresem, hogy mindezekkel a kihívásokkal, vagy kihívásokat jelentő változásokkal szemben hogyan tud alkalmazkodó és rugalmas lenni a vallástanár, tehát itt kapcsolódik a vallástanári személyiséghez.
2: Még friss doktorandusz vagy az egyetemen, mennyire sikerült belepillantani, beletekinteni, ott lenni az egyetemi szférában? Mesélj akár a kihívásokról, vagy az ott létedről.
3: Amit eddig el tudok mondani így első éves doktoranduszként, az az, hogy mindenképpen fontosnak tartom azt hangsúlyozni, hogy ha valaki szeretne például doktoriba felvételizni, vagy jelentkezni, akkor érdemes már jóval a felvételi előtt, akár fél évvel is egy vezető tanárt keresni, egy olyan témát keresni, ami szívesen dolgozik, amiben szívesen kiteljesedne. Ugyanis akik ebben tapasztaltabbak, azok azt mondják, hogy akkor élvezetes a doktori, hogyha a téma, amit választunk, azt szeretjük is kutatni, és szeretnénk róla még többet megtudni. Tehát azt ugye említettem, hogy érdemes már korábban beszélni a vezető tanárról, és az is fontos dolog, hogy van egy felvételi vizsga is, tehát azon át is kell menni, hogy bekerülhessen valaki a doktoriba, aminek volt elméleti része, írásbeli része, és volt egy úgymond gyakorlati része, ugyanis egy kutatási tervet már meg kellett írni ehhez a készülő dolgozathoz, és azt be kellett mutatni egy bizottság előtt, tehát már beszélni kellett róla, hogy a kiinduló pontokat látniuk kellett. Szerintem nagyon fontos az, hogy milyen vezető tanárt választunk, hogy olyan legyen, akivel jól megtaláljuk a közös hangot, akivel esetleg már dolgoztunk együtt. Én például a mesteris dolgozatomat is Püspök Sarolta tanárnővel írtam, és szerintem jól sikerül együtt dolgoznunk. Ezen kívül, ami még fontos a doktorira nézve, hogy nem igazán tudnám hasonlítani sem az alapképzéshez, sem a mesterképzéshez, olyan szempontból, hogy bár az első fél évben vannak tantárgyaink, de utána már nincsenek tantárgyaink, és saját magunknak kell úgymond az időnket beosztani. Egyrészt magunk kereshetjük meg azt, hogy milyen konferenciákon adjunk elő, ugyanis vannak kötelezettségeink, hogy konferenciákon adjunk elő, amint említettem, és publikáljunk. Erre az egyetemnek, illetve a doktori iskolának van egy konferenciája a doktoranduszok számára a márciusban, úgyhogy ez egy segítség, amiből publikációs kötetet adnak ki, és természetesen a vezető tanár is tud segíteni ebben, tanácsokkal ellátni. És ami a kihívás jelenleg számomra, hogy ugye az időmet én magam kell beosszam, mert hogy már az első másik fél évében járok, és akkor most már nem csak a tanórák vannak, amiket hallgatok, hanem nagyobb fókusz kap, nagyobb teret kap a kutatás része, vagy az olvasás része, és hát jelenleg ez a kihívásom, hogy jól tudjam beosztani az időmet, hogy szerintem az én mércém szerint eleget olvassak, vagy az, hogy megtaláljam a motivációmat konkrétan a dolgozatnak az írására.
2: Mennyi idő áll a rendelkezésre jelenleg, mert azt hiszem változtattak valamit a doktori iskolával kapcsolatosan.
3: Igen, eddig 3 év állt rendelkezésre, majd lehetett hosszabbítani 2 évet, meg talán aztán még 2 évet. Jelenleg 4 éves a doktori képzés, és 2 lehet hosszabbítani ingyen, és még 2 aztán fizetősen.
2: Gondolom, te nem szeretnél hosszabbítani, hanem be akarod fejezni, de általában mindenki így fog neki. Milyen konferenciák vannak terve, azaz, hogy országon belül, országon kívül? Ezt már tudod?
3: Természetesen az nagyon ideális lenne, hogyha 4 év alatt be tudnám fejezni, de ezt még annyira nem tudom felmérni, hogy ez sikerülni fog-e. Azért is, mert közben a személyes életemben, vagy magán életemben mi család alapítás előtt is állunk még, úgyhogy valószínű, hogy ez befolyásolni fogja azért a doktorit is, viszont amikor elkezdtem, akkor mondjuk ezt így előre tudtam már, hogy lehet, hogy ez alakítani fogja a dolgokat. A konferenciákra nézve eddig egy konferencián vettem részt, ezen a márciusin, amit említettem. Reménység szerint ezen jövőre is részt tudok venni, és ezen kívül egyelőre nincsen egyéb konferencia tervben. Most jelenleg arra összpontosítok, hogy szeptemberig meg tudjuk írni 60 oldalt a dolgozatomból, ugyanis ahhoz, hogy a másodévre átmenjek, ahhoz ez szükséges, hogy megírjak belőle bizonyos oldalszámot, és ezt bemutassam a vezető tanáromnak, illetve a mentor tanáraimnak.
2: És kaptál egy díjat. Hogyan érintett?
3: Igen. Amikor megláttam, hogy excellencia díjra lehet jelölni embereket, akkor én aztán úgy reménykedve vártam azt, hogy azok a személyek megkapják majd, akiket én jelöltem, vagy hogy lehet majd rájuk szavazni. Ugyanis a jelöléseket el is kell fogadni, ugye az excellencia díjnál, és hát a jelölések után rövid időn belül kaptam egy e-mailt arról, hogy engem is jelöltek, és akkor úgy, hát őszintén nagyon sokat gondolkodtam, hogy elfogadjam-e vagy sem, és így azon gondolkodtam, hogy miért is kaphattam ezt a díjat, vagy hogy mi az, amit én nem is tudom, tettem, amiért ezt esetleg megérdemlem. És hát végül is a férjem volt az, aki megadta a löketet abban, hogy akkor elfogadjam a jelölést, és amikor pedig megkaptam a díjat és átvehettem, akkor igazából nagyon örültem annak, hogy olyan személyekkel együtt vehettem át, vagy olyan személyekkel együtt kaphattam meg, akiknek a munkája szerintem meghatározó akarnak az életében.
2: És ezek szerint te is egy ilyen személy lettél.
3: Hát ezek szerint.
2: Nem tudom, erről már tudtam mesélni. A jövőbeli terveidről az egyetemmel kapcsolatosan, kutatás, ösztöndíjak.
3: Hűha. Hát ugye az mindenképpen előtte már, hogy a dolgozatnak a nagyobb részét megírjam és felkutassam. És nyilván ezt ugye említettem, hogy nem tudom pontosan, hogy 4 év alatt sikerül-e befejezni. Nyilván ez is egy cél lenne, hogy meg lehessen 4 év alatt, de ezt igazából próbálom rugalmasan kezelni. Az egyéb konferenciákkal kapcsolatosan még nyitva tartom a lehetőségeket, amik majd elém kerülnek. Az ösztöndíjakkal kapcsolatban pedig az is kecsegtető volna számomra, hogyha külföldre mehetnék, akár rövidebb időre, mondjuk egy fél évre nem mennék el a családi helyzetem miatt, viszont nem tudom, akár egy hónapra vagy 2 hónapra, hogyha lehetséges ilyesmi, viszont előbb arra gondoltam, hogy inkább itthon próbálom meg elolvasni azt az anyagmennyiséget, ami rendelkezésre áll a téma kapcsán, és esetleg itt később kimenni, akár külföldre, mert lehetőség tudom, hogy van rá, ezt ugye már a tanév elején elküldték, hogy Erasmus-a hova mehetünk.
2: Én köszönöm a beszélgetést, és további sikereket kívánok neked.
3: Nagyon szépen köszönöm.
1: Az elmúlt percekben Kovács Natália doktorandusszal beszélgettünk az egyetemi tanulmányairól, kutatásáról és a jövőbeli terveiről.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. Közösségben megélni a hitet, kérdéseket feltenni, válaszokat keresni és közelebb kerülni Istenhez. Ezt a célt szolgálja a beregszászi református gyülekezet Kukján szervezett KT tábora. A héten közel 40 fiatal és segítő vesz részt az együttléten, amelynek központi témája a mi atyánk. Az este evangelizációs alkalmakon pedig a tékozló fiú történetén keresztül hangzik az üzenet a résztvevők felé. Hogyan épül fel egy ilyen tábor, milyen lelki és közösségi programok várják a fiatalokat, és mit jelent számukra ez a néhány együtt töltött nap? Mit vihetnek haza magukkal a résztvevők, és milyen érzésekkel érkeztek a táborba? Ezekről a kérdésekről beszélgetünk Margitics Erikával, a beregszászi református gyülekezet lelkipásztorával, valamint két táborozó fiatallal, Ionika Antal Eszterrel és Bodnár Istvánnal.
2: Hát a KT hetünknek a megszervezése az egy rendszeres dolog, évről évre megszervezzük, és a KT oktatásnak a szerves része. Tehát egy dolog az, hogy ülünk minden hétről hétre a 7. 8. és 9. osztály, és a KT kérdéseket, és a bibliai ismeretet, és az egyháztörténelmet tanulmányozok, és gyülekezetünknek nyilván a felépítését, meg hasonlókat, meg a gyülekezetünk ismeretét, de a KT hétvégék és a KT hét egy olyan közösségformáló program, ahol először is az Istennel formálódik a közösségük, másrésztről meg egymással formálódik a közösségük, csapattá válnak, és valahol az Isten dolgait együtt tapasztalják meg, és együtt vannak benne is. Az idén egy érdekes témával készültünk, a mi atyánkról szól, vagy a mi atyánk a témája ennek a hétnek, de nem csak a mi atyánk, hanem az esti evangelizációknál ennek összefüggésében a tékozló fiú történetét veszük végig, ami úgy gondolom, hogy rimmel az egyik a másikra. Természetesen vannak interaktív programok, általában úgy épül fel egy nap, hogy van reggeli elhitat, ezt mindegyik csoportvezető a saját csoportjában tartja meg, majd vannak különböző nyilván tábori dolgok, amiket rendezünk, akkor van mini előadás, ami azért izgalmas, mert ezt a segítőink, munkatársaink, a fiatalok tartják meg minden nap. Vannak csoportbeszélgetések, ugye vannak ebédek, meg ajánlások, meg minden, vannak interaktív feldolgozásai ezeknek a témáknak, majd délután van egy hosszú előadás, vagy egy nagy előadás, és ott is van csoportfeldolgozás, vannak ilyen interaktív délutáni programjaink is, és este van evangelizáció, amikor a tékozló fiú történetet, amit már mondtam, dolgozzuk fel. Nyilván mindeközben vannak aktív programok, amiket szintén a fiatalok készítettek felé. Úgy gondolom, amikor Jézus megvető történetéről beszél, akkor valahol abban az a lényeg, hogy a magok, amik egyszer megteremtek, 70 annyit, 100 annyit, mikor mennyit, azok újabb magokat teremjenek, és újabb gyümölcsök legyenek belőle. És mi ezt tapasztaljuk azért, mert azok, akik néhány évvel ezelőtt még KT-sként vettek részt ezekben a táborokban, azok ma segítőként és munkatársként vannak ott. És nem csak a KT-táborokban, nem csak a hétvégéken vannak ott, aktívan, motiváltan, úgyhogy nem kell utánuk járni, hanem tényleg lelkesen jönnek, és az Isten dicsőségére szolgálnak, hanem akár az idősek, nem tudom, délutánjain ott vannak, jelen vannak, amikor tél volt, nem tudom, havat lapátoltak az időseknél, vagy diakónusaink mellé állnak be is, és ebédeket osztanak, és még számos olyan szolgálat van, amiben jelen vannak, és ezt olyan jó látni, és jó látni azt, hogy megajándékoz bennünket az Úr velük. Mert hiszem azt, hogy ők egy kegyelmi ajándék számunkra. Azt hiszem, a fiatalok számára Kukja évről évre egy olyan élmény marad, amiből tudnak táplálkozni. Kicsit olyan, mint egy powerbank, amire néha rá tudnak csatlakozni akkor, amikor nehéz, vagy akkor, amikor másról szól, vagy akkor, amikor annyi sok minden veszi őket körbe. És úgy hiszem, hogy nekik ez egy, és ezt a bizonyságtételekben halljuk is, akár konfirmációkor is, hogy nekik ez ott egy találkozás helye, amikor találkozhatnak saját magukkal és Isten előtt, amikor találkozhatnak Istennel, és amikor életek formálódhatnak át. Hát az ifis KT-s táborunk abban más, hogy itt kicsit mélyebb témákról beszélünk. Tehát ez már a tovább lépése. Tehát például azzal fejezzük a KT táborunkat, hogy hogyan küldi ki az Isten, vagy hogyan tudnak visszamenni a hétköznapokba a fiatalok. És az ifis héten arról beszélünk, hogy jó, oké, de ezt nem nekem erőből kell csinálnom, és nem nekem erőből kell tovább lépnem, hanem hogyan tud, mivel értesz fel az Isten bennünket. És itt már kicsit mélyebb dolgokról megyünk, amikor már nem a keresésről beszélünk, hanem arról beszélünk, hogy az Isten a hitben és a hitben való megállásban hogy tud bennünket megtartani.
3: Ionika Antal Eszter vagyok, most fejeztem a 9. osztályt, 14 éves, másodjára vagyok ilyen táborba, nagyon vártam már. A közösség nagyon jó, lesz dicsőítés és evangelizáció, amik általában ilyen lelki feltöltődést adnak nekünk. mindig ugyanolyan időben van az a tábor, szóval előre tudjuk, hogy ezt az időt így félretesszük, hogy akkor KT és tábor.
4: Bodnár István, a Sáraszoroziból 14 éves, én is most fejeztem a 9. osztályt. Hát én a tábort már nagyon vártam, készülni nagyon nem készültem annyira se, hogy mert nem nincsenek betáblázva napjaim. A hitéletemben ez nagyon nagy löketet jelent, mert tavaly ezen a helyen tértem meg, és most is ugyanerre az erre hatásra számítok. Nagyon nagy feltöltődés, remélem, hogy teszek szert, és szeretek az Úr közelébe lenni. A tábortól azt várom, nagyon meleg lesz, sokat fogunk pihenni, meg ki fogunk bukni a naptól. Azt várom, hogy sokat fogunk énekelni, dicsőíteni fogunk, finomakat fogunk enni, és új barátokat szerzünk, és a régiekkel találkozunk. Hát másabb az mindig lehet, mert ugyanazt sose tudjuk még egyszer megcsinálni, de szerintem programok is más lesz. Igazából én nem számítok annyira most sok mindenre, csak arra, hogy jól érezzük magunkat, és Istenhez közelebbre kerüljünk. Hát, hogy ne féljenek felvállalni a hitüket, és ne féljenek hangosan énekelni, mert ez az egyik legfontosabb egyébként, amikor az énekeket és a dicsőítést jól megéljük, akkor az hitünkön nagyon-nagyon tud ott segíteni. A második az az, hogy nagyon figyeljenek oda az ilyen állítatokon és az igei részeken, mert sokat beszélgetünk közben mi is, és tudom azt, hogy sokszor nehéz odafigyelni az ilyen dolgokra, de hogy nagyon figyeljenek és próbálják komolyan menni az egészet.
3: Igazából nem tudom, hogy mire számíthatok, mivel most nem mondják el nekünk előre, hogy pontosan mi lesz, és ez igazából egy kicsit egy ilyen meglepetésként tér, de mindig kellemes meglepetés, mert csak jót várok onnan igazából. Hát igen, hogy ne féljék megélni a hitüket, és hogy ne féljenek ismerkedni is, mivel szerető közösség vagyunk, és mindenkit szeretettel várunk oda. Sok embert ismertem már onnan, szóval nem volt annyira nehéz, és hogyha van egy jó közösség, akkor nem lesz túl rossz. A csapatbeszélgetések alatt is nem zárnak ki, hanem kivel beszélgetnek, és hogy nem zárkózott.
1: Az elmúlt percekben Margitics Erikával, a Beregszászi Református Gyülekezet lelkipásztorával és Ionika Antal Eszter, illetve Bodnár István táborozókkal beszélgettünk a KT-s táborról, amely tegnap vette kezdetét.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Erdély. A református tanárképző és zeneművészeti kar a hallgatói szavazatai alapján átadta Szőcs Ildikó mesterszakos hallgatónak az évdiákja díjat. Diákképviselőként is jelen volt társai között, és figyelt a szakmai tudás elsajátítására is tanulmányai során. A továbbiakban Szőcs Ildikó mesterszakos diákképviselő hallgatót kérdeztük az egyetemi éveinek lezárásáról. A riporter Bálint Enikő.
2: Sok szeretettel köszöntöm Szőcs Ildikó mesterszakos hallgatót. Online világon keresztül is.
3: Szeretettel köszöntök mindenkit!
2: Miért iratkoztál be a mesteri szakra református tanárképző zeneművészeti karon?
3: Elsősorban azért iratkoztam vissza, mert az alapképzést is ott végeztem, az egyiket, illetve végeztem még párhuzamosan a szociális munkaszakot, és szerettem volna ott folytatni a tanulmányaimat a református tanárképzői zeneművészeti karon.
2: Milyen volt ez az elmúlt fél éved, azaz az elmúlt éved, milyen tantárgyaid voltak? Tudnál róla mesélni?
3: Én nagyon pozitívan éltem meg ezt az utóbbi, igazából az egész időszakot, amit ott töltöttem az egyetemen. Nagyon sokat segített nekem fejlődni szakmai, illetve személyes szempontból is, több szempontból. Az elmúlt fél év az kicsit pörgősebb volt, ugyanis végzős vagyok, és disszertációt is írok, illetve a tanulmányaimra is figyelek, valamint délutáni programjaim is vannak. Nagyon sok hasznos tantárgyunk van, például az önismeret, etika, pastorál etika, illetve sok más, nekem ez a kettő, ami így megragadta most az utóbbi időben a figyelmem.
2: Hogyha már végzős vagy, akkor most már megvan a témád is, és lassan be is fejezed. Mi az?
3: Elég érdekes, én a szégyenérzettel kapcsolatban írok, illetve a disszertációm fő kérdése igazából az, hogy mint segítő szakember, mint vallástanár, mint pedagógus, a fiatal felnőttekben ezt az esetlegesen jelenlévő szégyenérzetet, ezt hogyan lehetne feloldani, hogyan lehetne ezt kezelni bizonyos szinten, vagy hogy mit tud tenni egy tanár ezzel kapcsolatban.
2: Mi az, ami kihívás volt ebben az évben? Vagy esetleg, hogyha voltál ösztöndíjjal valahova, arról is meghallgatjuk az élménybeszámolódat, azaz a tapasztalataidat.
3: Ami kihívás volt, az az időbeosztás, az időmenedzsment igazából, az nekem szerintem egész életem során egy nagy kihívás volt, illetve még most is az, nem csak múlt időben. És ösztöndíj lehetőség van a karon, van nálunk szociális ösztöndíj, illetve a teljesítmény ösztöndíj, abból van két kategória. Nagyon sok ösztöndíjas diákunk van, nagyon sokan megkapják nálunk a szociális ösztöndíjat például, és persze a teljesítmény ösztöndíjat is megkapja mindenki, akinek a jegyei ezt megengedik. Ezen kívül van nálunk Erasmus program, úgy érzem, hogy nálunk használjuk ki leginkább, a mi egyetemünk használja ki ezeket a rövid távú Erasmus programokat, illetve van hosszabb távú is, van féléves Erasmusunk, és nyári gyakorlatra is van lehetőség nálunk, és ezekre mind lehet jelentkezni. Személy szerint én is voltam nyárin is, voltam rövid programon is, mindegyikről rendkívül pozitív tapasztalatom van, illetve mindenkit bátorítok arra, akinek van lehetősége, hogy éljen vele és jelentkezzen ezekre a programokra.
2: Miért ajánlod a mesterin való továbbtanulást annak, aki még habozna, hogy nálatok tanuljon vagy sem?
3: Elsősorban azért ajánlom, hogy nálunk folytassa a tanulmányait az, aki szeretné, mert mi egy kicsit mások vagyunk a karon, a mi egyetemünk kissé különbözik a többitől, abból a szempontból, hogy sokkal emberközelibbnek érzem a többi karhoz képest. Nagyon jó oktatóink vannak külföldi oktatóink is, nagyon-nagyon hasznosak azok a dolgok, amiket el tudunk tőlük sajátítani, és úgy érzem, hogy ez az egyetem többek között az életre is nevelt, és nevel még mindig, mert még mindig ott vagyok. Igazából emiatt, tehát hogy nagyon hálás közösség az, ami nálunk van.
2: És kaptál egy díjat is, hogyan érintett?
3: Rendkívül meglepődtem, viszont nagyon hálás is vagyok érte, és akkor most innen is szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik jelöltek és rám szavaztak erre a díjra, és volt bennem egy olyan érzés is, hogy értéke van annak, amit csináltam az elmúlt években, ugyanis 2022-től én vagyok a diákképviselő a vallásszakirányon, és nagyon-nagyon jól esett, tényleg szívből hálás vagyok érte, hogy a diákok azok ilyen formában is szerették volna kifejezni a hálájukat esetleg, miért érdemes hozzánk iratkozni. Ugye alapképzésen nálunk van egy olyan lehetőség, hogyha valaki még nem tudná, hogy a mi egyetemünk az finanszíroz egy másik egyetemet, tehát egyszerre lehet dupla szakot végezni, illetve erre van lehetőség bármilyen egyetemen a Bábesbolyain belül, és szerintem ez egy olyan dolog, amiről az embereknek tudni kell. Én is ilyen formában végeztem el a két alapképzést, és úgy gondolom, hogy érdemes élni ezzel a lehetőséggel mindenkinek, aki teheti.
2: Legyen így. Sok sikert kívánok a védéshez majd, ha megvan a dolgozatod. Gondolom most már hamarosan le is adtad, vagy leadod.
3: Köszönöm szépen, viszont kívánok minden jót.
1: Szőcs Ildikó mesterszakos diákképviselő hallgatóval beszélgettünk az egyetemi éveiről, tanulmányairól és ösztöndíjas lehetőségekről. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük. Svéd asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.

0: 15 óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok az Európa Rádió híreivel. Szombattól harmadfokúra emelte a hőségriasztást az ország egész területén az országos tisztifőorvos. A hőhullám egy szintén rendkívül meleg időszakot folytat. A tartós hőség komoly egészségügyi kockázatot jelent az idősek, a kisgyermekek, a várandósok, a krónikus betegek, valamint a szabadban dolgozók számára, közölte a kormány a kormány.hu oldalon. Emlékeztettek, a meleg napos időben megnő az UV-sugárzás, ami rövid idő alatt súlyos leégéshez vezet. Hozzátették, a MÁV és a GSF folyamatosan ellenőrzi a vasúti pálya állapotát és a sínek hőmérsékletét, és az extrém hőség miatt sebességkorlátozást rendeltek el 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint több hévvonalon. A forgalmasabb állomásokon palackos ivóvizet osztanak, és készenlétben áll a Magyar Közút ZRT is, hogy szintén vizet osztanak az autópályák mentén az esetleges balesetek miatt feltorlódott járművek utasainak. Közölték, az ország 109 pontján van érvényben vízkorlátozás a Nemzeti Vízművek ZRT ellátási területén. Emlékeztettek, Magyarország egész területén tűzgyújtási tilalom van érvényben. A hőség elleni küzdelemben a professzionálisan tervezett, kivitelezett és fenntartott zöld felületek,

0: ajánlotta az önkormányzatoknak, a döntéshozóknak és a lakosságnak egyaránt azért, hogy a zöld védjegyek és a szakmai szabványok mentén közösen alakítsák át a településeket hőségálló otthonokká. A hőség miatt egyre több turista választja a déli napozás helyett a kora reggeli és késő esti programokat a Balatonnál, közölte a Balatoni Turizmus Szövetség. A közlemény idézi Fekete Tamást, a szövetség elnökét, aki szerint az elmúlt években tapasztalható nyári hőhullámok érezhetően átalakítják a turisták viselkedését. Kialakulóban van a balatoni siesta kultúra, amelyben a déli órák hősége helyett a nyaralók egy része a hűvösebb reggeli órákra időzíti az aktív programokat. A kerékpárosok kora reggel útra kelnek, a száposok napkeltekor szállnak vízre, egyre több helyen éjszakai múzeumlátogatással várják a vendégeket, máshol este 10 órakor is nyitva tartanak a fagylaltozók, van olyan strand, ahol a reggeli órákra szervezik a száptán folyamokat, sorolta a szövetségi elnök. Hozzátette, a balatoni turisták szokásai egyre inkább az észak-olasz mintát követik, amihez a vendéglátóknak, a fagylaltozóknak és a múzeumoknak is alkalmazkodniuk kell, ha több vendéget szeretnének elérni. A vízparti programok sok esetben a délutáni órákra tolódnak, közben meghosszabbodik az esti, akár az éjszakába nyúló kulturális élet, a gasztronómiában pedig a nehéz fogások helyét egyre gyakrabban veszik át a könnyebb, helyi alapanyagokból készülő siesta menük. Nem csak a pontosabb diagnózis felállítását, hanem a hatékony gyógyszeres kezelés beállítását is segíti az a Szegedi Tudományegyetem részvételével zajló projekt, amely során génmintázatok alapján határozzák meg, milyen bőrbetegségben szenved egy páciens. Mint írták, a hagyományos bőrgyógyászati diagnosztika morfológiai alapú, az orvosok azt veszik figyelembe, hogy hogy néz ki a bőr, például piros, hámlik vagy hólyagos. Ezen kívül különböző laborvizsgálatokat, illetve szövettani vizsgálatokat is végeznek. Az új diagnosztikai lehetőség arra alkalmas, hogy a szakemberek nagy áttekintésű molekuláris mintázatot kapjanak az adott betegségről. A néhány milliméteres bőrmintákból 500-600 génmintát tudják vizsgálni. A szakemberek korábban részletesen feltérképezett betegségekhez tudják hasonlítani a bizonytalan, bonyolultabb eseteket. A molekuláris módszerrel egy gém expressziós térkép alapján jól be tudják kategorizálni az adott elváltozást. Ez pedig segít abban, hogy meghatározzák a betegségre jellemző molekuláris jelátviteli folyamatokat, amelyeket ma már gyógyszeresen is tudnak befolyásolni. A gyógyszeres kezelés így a korábbinál hatékonyabb lehet.
1: Az időjárásról.
0: Vasárnap tovább fokozódik némileg a kánikula, sok napsütésre, kevés felhőre kell készülni, kisebb záporok előfordulhatnak. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 35 és 40 fok között alakul.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

Gondoskodás másokról és magadról. Amikor elcsügged a lelkem, te akkor is ismered utamat. Zsoltárok könyve 142. fejezet 4. vers. Lehet, hogy egy napon gondját kell majd viselned egy beteg vagy idősödő hozzátartozódnak, ám ahhoz, hogy jól csináld, előbb meg kell tanulnod magadról is gondot viselni. Miután 5 hét eltéréssel mindkét szülője meghalt egy tőle csaknem 2000 kilométer távolságra lévő idős otthonban, Beth Vitrogén McLeodot maga alá gyűrte a klinikai depresszió. Sem a testi, sem a lelki egészségemre nem ügyeltem, ez pedig olyan összeomláshoz vezetett, amiből 2 évig tartott talpra állnom. Embert próbáló feladat tud lenni mások gondozása, noha szép dolgok is rejlenek benne. Amikor elcsügged a lelkem, te akkor is ismered utamat, fogalmazott Dávid.

0: Ha te is gondját viseled éppen valakinek, kövesd az alábbi tanácsokat. Először is 20 határokat. Tanulj meg nemet mondani, amikor zsigerből igent mondanál. Nincs abban semmi önző, ha magadra is gondod van, hiszen így tudsz csak a lehető legjobban gondoskodni egy másik emberről. Másodszor óvakodj a káros megküzdési stratégiáktól. Ilyen lehet az indokolatlan gyógyszerszedés, a túlzásba vitt evés, vagy az alkohollal történő feszültségoldás. Emberből vagy, úgyhogy veled is megeshet. Harmadszor ne szigetelődj el. Hívj át magadhoz barátokat, akik szívesen segítenek. Az egyikük főzhet és vigyázhat a szerettedre, amíg egy másikukkal sétálsz egyet. Negyedszer kér segítséget. Ha a család többi tagja nem veszi ki a részét a feladatokból, hívd össze őket és osszátok fel egymás között a teendőket. Ne fozd meg a többieket a bátortalanok bíztatásából és az erőtlenek felkarolásából eredő áldásoktól. Ötödször ügyelj az én idődre. Könnyű minden percet betáblázni, míg végül magadra semmi nem marad. Ne ess ebbe a hibába. Keresd valamit, ami feltölt, olvas, imádkozz, sportolj, élvezd az egyedüllétet, és ütemezd is be a naptáradba, máskülönben nem lesz belőle semmi.
1: Ön a Mai Ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai Ige, 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Mai ige. Bibliai üzenetet hallottak. Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. A Svéd asztalt, az Európa Rádió délutáni magazin műsorát hallják. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda köszönti önöket. Június 27-e szombat van, a Lászlók ünneplik névnapjukat, köszöntjük őket, és sok boldogságot kívánunk a születésnapot ünneplő hallgatóinknak is. Most pedig következzen a Svéd asztal kínálata 16 óráig. 2013 óta minden állami általános iskolában kötelezően választható a református hit és erkölcs tantantárgy. A református hitoktatás célja és feladata az, hogy a tanulók az életkoruknak és az általános műveltségi szintjüknek megfelelő szintű biblia ismereti, egyháztörténeti, dogmatikai, etikai, egyházzenei, valamint az egyház életének mindennapjairól szóló ismeretanyaggal rendelkezzenek. Az iskolai hitoktatást általában nyári biblia vagy hittantáborok egészítik ki, de ezeket már a helyi gyülekezetek szervezik.
2: Nagy változás volt, amikor kötelező hittan, vagy vele párhuzamosan választható etika bevezetésre került az állami iskolákba. Még jobb az egyházi iskolák helyzete, hiszen ott heti 2 órát is tudnak hittannal foglalkozni. Mi az állami iskolákban nagyon sok segítséget kaptunk. Én a saját példámat tudom mondani, hogy védett órában reggel 8 órától 00:30-ig meg tudtam tartani a gyerekeknek a hittant. Nagyon erőltetni én szerintem nem kell a gyerekeket a hittanra. Ők még természetesen veszik a bibliai történeteket, élően maguk elé képzelik a bibliai személyeket, az eseményeket, szinte együtt örülnek velük, vagy együtt sírnak, ha éppen arról van szó. Mi Tiszabertelen és Paszabon megkülönböztetett jó helyzetben vagyunk. Paszabon 130 gyerekből körülbelül 100 vagy 105 református hittanos, míg Bercelen a 122 vagy 123 gyerekből 8 nem hittanos, tehát ilyenek az arányok.
1: 5 évvel ezelőtt kezdett el komolyabban foglalkozni a fotózással Kövér Tímea. A portrék és a természetfotók állnak hozzá a legközelebb, de nem csak alkotóként szeretne maradandót nyújtani. Idén először a Balatonpartján és Nyíregyházán is fotós tanfolyamokat tart gyerekeknek, hogy a fiatal generációval is megszerettesse ezt a művészeti ágat, és átadja nekik az elmúlt években megszerzett tudását.
3: Gyerekkoromból adódik, biztos mindannyian kaptatok kicsi fényképezőgépet annak idején gyermekkorotokban, én is így voltam ezzel, egy Smena fényképezőgépet kaptam, és már onnantól kezdve elkezdtem tekergetni, csavargatni, hogy mit lehet vele csinálni. Nyilván, mivel ugye akkor még filmre fotóztunk, ez nem került előhívásra, de valahol mindig ott mocorgott bennem ez a kreativitás, hogy valahogy meg kellene mutatni azt, ahogy én látom a világot. A fotózás elkezdeni azért elég nehéz, hogy így fogalmazzam, nem csak azért, mert a piac terített, hanem mindig ki kell, hogy tűnjünk a tömegből valamivel. Ugye akkor, amikor én elkezdtem, ez még egy fotós képzéshez volt kötve, amit annak idején elvégeztem, majd különböző fotós workshopokon képeztem magam tovább Budapesten. Engem elsősorban a portré fotózás érdekel, és az, hogy az embereknek a tekintetét megfogja.
1: Ez tehát a mai Svéd asztal kínálata 16 óráig. Tartsanak velünk!

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: 2013 óta minden állami általános iskolában kötelezően választható a református hit és erkölcs tantantárgy. A református hitoktatás célja és feladata az, hogy a tanulók az életkoruknak és az általános műveltségi szintjüknek megfelelő szintű biblia ismereti, egyháztörténeti, dogmatikai, etikai, egyházzenei, valamint az egyház életének mindennapjairól szóló ismeretanyaggal rendelkezzenek. Az iskolai hitoktatást általában nyári biblia vagy hittantáborok egészítik ki, de ezeket már a helyi gyülekezetek szervezik. Szilágyi Sándorral, a Passzabi és a Tiszabercelli Református Gyülekezetek lelkipásztorával, mint hitoktatóval is beszélgetett Demeter Zsuzsa.
2: Nagy változás volt, amikor kötelező hittan, vagy vele párhuzamosan választható etika bevezetésre került az állami iskolákba. Még jobb az egyházi iskolák helyzete, hiszen ott heti 2 órát is tudnak hittannal foglalkozni. Mi az állami iskolákban nagyon sok segítséget kaptunk. Én a saját példámat tudom mondani, hogy védett órában reggel 8 órától 00:30-ig meg tudtam tartani a gyerekeknek a hittant. Nagyon erőltetni én szerintem nem kell a gyerekeket a hittanra. Ők még természetesen veszik a bibliai történeteket, élően maguk elé képzelik a bibliai személyeket, az eseményeket, szinte együtt örülnek velük, vagy együtt sírnak, ha éppen arról van szó. Mi Tiszabercelen és Passzabon megkülönböztetett jó helyzetben vagyunk. Passzabon 130 gyerekből körülbelül 100 vagy 105 református hittanos, míg Bercelen a 122 vagy 123 gyerekből 8 nem hittanos, tehát ilyenek az arányok. És az is nagy segítség nekem, hogy Tisza Bercelen a hitoktató, aki most igazgatóként is tevékenykedik, a 4 alsós osztályban betanít, és olyan életszerű, olyan életteli hittanórákat tud tartani, amely pótolhatatlan segítség nekem is, a gyülekezetnek is. Nyári tábor lesz majd egy körülbelül hónap múlva, ami a hittanév bezárását követi. Arra is nagyon sok gyermek jön, ami még jellegzetes, hogy helyi nagymamák, unokái jelennek meg, sokszor városból, sokszor fővárosból, és ők is jól érzik magukat az egyszerű falusi környezetben. Éppen a múltkor gondolkoztam el rajta, hogy egy labdát tudunk kiadni, meg tollas labdázni szoktak a gyerekek, vagy Bercelen van még egy pingpongasztal, de igazán se játszótér, se komolyabb focipálya vagy kézlabdapálya nincs a templom körül, és mégis a gyerekek el vannak ebben a technikailag szerényebb környezetben, viszont egymásnak játszó társai, és így nem hiányoznak a játszó eszközök. Mindig nagy hozadéka a nyárnak a hittantábor, de hogy visszatérjek a lényegre, most van az utolsó hét pontosan az iskolákban, és mi ilyenkor is szoktunk ilyen tanévzárót tartani, összegyűjteni az egész éves eredményeket, beszámolni a gyerekekről. Ami nekem még nagy öröm, hogy mind a két faluban énekelnek a gyerekek, hála Istennek a hittankönyv végén van 20 ének, és azt az elsős és a 8-os ugyanúgy énekli. És ebben vannak ilyen gyermek dalok, könnyedebb dallamok, és benne vannak régi fekete énekeskönyv énekei. A gyerekek nem tesznek különbséget a kettő közül, éneklik mind a kettőt.
3: Igen, hát az a kérdés, hogy ez a későbbiekben hol romlik el, és miért romlik el. Azon gondolkodtam, amikor azt mondta, hogy a gyerekek feltétel nélkül hallgatják, és szívesen hallgatják a bibliai történeteket, hogy hogyan tudják elérni azt, hogy ne meseként értelmezzék, mert ugye a gyerekek szeretnek történeteket hallgatni, és hogy most milyen tartalommal történik, az majdnem mindegy is, de a hitoktató szempontjából nyilván nem mindegy, mert hogyha Bibliát akarja le megismertetni, és hát annak van azért további feladata, célja is.
2: Ebben például az sokat segít nekem, amikor eljátsszuk a történetet a gyerekekkel. Tehát valaki lesz Dávid, valaki lesz Góliát, valaki lesz hadsereg, valaki lesz Dávidnak a testvérei, valaki eljátsza a történetet, már jobban el tudja képzelni, és nem csak mesének ítéli meg azt.
3: A másik kérdés, ami még eszembe jutott, és ezen sokat gondolkodtam, hogy egyébként máskor is, és nyilván nem önökön múlik, hitoktatókon vagy lelkipásztorokon, de jónak tartja-e, hogy osztályoznak ezeken az órákon?
2: Igen, nem kell ettől félni. Én két hetente osztályzatot adok, hol énekre, hol órai munkára, hol munkafüzetre, általában 5 feladat szokott lenni a tankönyvi anyaghoz kapcsolódóan, és ahhoz kapcsolódóan ahányat tud az 5-ből, annyi a jegye. Vagy igazi röbb dolgozat, 5 kérdés. Mondjuk ebben is van csel, tehát a szülők, mikor kérdezik, hogy lehet osztályozni, akkor például ezt a példát szoktam neki mondani, hogy kedves szülők, amikor bemegyünk röbb dolgozatot írni, az első kérdés az, hogy ki teremtette a világot. Be kell írni 1 szó. A második kérdés, hány nap alatt teremtette Isten a világot? 1 számot kell leírni. A harmadik kérdés, 7 nap alatt, mikor megteremtette Isten a világot, mit csinált az utolsó napon? És ekkor sokszor fejüket csapkodják a szülők, hogy és a gyerek nem tudta, hogy a következő kérdésben ott a válasz. Hogy lehet ezt egyesre megírni? Hát úgy, hogy nem figyel oda, hogy nem érdekli, hogy nem törődik az órával. Én 2 hetente jegyet adok a gyerekeknek, már persze második év, második fél éve, tehát végén, addig csak szöveges ajánlást lehet adni. Én nem félek ezektől a számoktól, sokkal jobban leírja az 5-ös, a 4-es, a 3-as azt, hogy most szövegesen kiírom, hogy viselkedik órán, nem viselkedik órán, így rajzol, úgy rajzol, ezt meg szoktuk beszélni, ezt nem kell bizonyítványba írni, én azt gondolom.
3: Hát akkor visszatérhetünk ahhoz a kérdéshez, hogy mégiscsak hol csúszhat el mindez. Ugye 8-ig részt vehetnek hittanórákon a gyerekek, utána változik a helyzet, mert külön el kell mennie.
2: Hát, igen. Nekem ez egy fájdalmas pontja így a szolgálatomnak, nekem személyesen is, mert közel érzem magam a fiatalokhoz, de valóban így van, hogy 8-ig ott vagyunk hetente egyszer, aztán mi még szoktunk focizni is, vagy focikupát rendezni, és ez hetente vagy 2 hetente szokott még lenni, és 8-ban, mintha elvágták volna, 7-ben van egy nagyon szép ünnepségünk, nagyon szépen felkészülnek a fiatalok a konfirmációra, és 8-tól tényleg nem látom őket. Sajnos a templom látogatás az nem jellemző, talán az a műfaj, amit most így a templomban az idősekkel együtt megélünk, az talán annyira nem fiatalos. Én azt gondolom, hogy itt is meg lehetne találni az Istent, de a fiatalok ott elkezdődik számukra a 8. után egy küzdelmes élet, és elég sok kihívás, amiben ott lehetnénk, de nem vagyunk ott. És valóban úgy érzem én is, hogy elvesztem a gyermekeket. Hát faluban könnyebb figyelni, hogy hogyan alakul az életük, de tényleg szomorú az ember, hogy a csillogó szemekből milyen életutak lesznek, vagy hogy nem tudunk már egymásról annyit, hogy a középiskola vagy Ibrányban, vagy Nyíregyházán folytatódik, és valóban buszoznak, hétvégére jönnek haza. Nekem Debrecenben volt egy nagyon jó áldott gyakorlatom, egy gyülekezeti közösség, ahol péntekenként ifjúsági óra volt, és együtt voltunk a küzdelmeikben a fiatalokkal. Ez most Iszabeltel Paszabon nem, sajnos nem működik.
3: Ha már említette Ibrányt, ott is van azért egy református fenntartású iskola, középiskola. Oda mennek-e át önöktől gyerekek?
2: Igen, elég jellemző. A feleségem is ott tanít, és például az ő osztályában van egy passzabi kislány, és egy berceli kötődésű kisfiú az ő osztályában, de például a most konfirmáltak közül, a 7-esek közül 3 gyermek is van, akik Passabi vagy Berceli, tehát itt laknak, de iskolába oda járnak, ők még hetedikesek, de persze utána a gimnázium is nagy áldás, hogy jó kezekben lehetnek a gyermekeink.
3: Van-e esetleg olyan fiatal, aki mondjuk Debrecenbe készül a Refibe?
2: Refibe? Hát ez már nehezebb a vállalás. Itt régebben voltak Tisza, Berceli, Passabi refisek is, de mostanában nincsenek.
3: Lesz-e egy ilyen ünnepélyes lezárása a hitoktatásnak? Mondta, hogy ezen az utolsó héten már ugye zárnak mindent. Igen. Ez az utolsó hét az iskolákban. Kapnak jutalmat a gyerekek, esetleg könyvjutalmat, ilyesmit?
2: Igen, igen. Hát a könyv az már annyira nem divatos, de igen, édességek, és nekem van egy olyan érdekességem, ezt még Debrecenből hoztam, hogy pecsétet gyűjtenek a gyerekek. Olyan is van, hogy nem osztályzatot kapnak, hanem például ahány jó feladatot megcsináltak, annyi pecsét, és akkor 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 pecsét után van ajándék, tehát 10-es blokkokban. Az ajándék az hol papírírószer, hol csoki, cukor, amit ők választanak. Végülis van egy ilyen zacskóm, és akkor kiválasztják, hogy mit szeretnének, és akkor ilyenkor utolsó héten összegezzük ezeket a pecsétek. Tehát nem csak az osztályzás van, azt gondolom, hogy gyereknek, szülőnek, iskolának, gyülekezetnek egy fontos mérvadó száma. Ezen kívül vannak a pecsétek. Én úgy emlékszem, hogy Passabon is, Belszelen is, ilyen 70-80-90 lesz majd a bajnoknak a pecsétje, és ő egy nagyobb ajándékot fog kapni. Gyerekeknek elmondom, hogy vasárnap el lehet jönni, mert róluk lesz szó. Ahogy említettem, nem nagyon jönnek, de attól még én bezárom az évet, és akkor beszámolok a létszámról, az értékelésről, a legtöbb pecsétet gyűjtésről, és természetesen a nyári táborba hívom a gyerekeket, akik bár nincsenek ott, de például Facebookon kiírom, és a felnőtteket, a gyülekezeti tagokat meg megkérem, hogy jöjjenek segíteni a étkezésben, a hittantábor megrendezésében.
3: De hát a nagymamák egészen biztosan ott vannak, és akkor ők ebben tudnak közvetíteni.
2: Így van, igen.
1: 2013 óta minden állami általános iskolában kötelezően választható a református hit és erkölcs tantantárgy. A református hitoktatás célja és feladata az, hogy a tanulók az életkoruknak és az általános műveltségi szintjüknek megfelelő szintű biblia ismereti, egyháztörténeti, dogmatikai, etikai, egyházzenei, valamint az egyház életének mindennapjairól szóló ismeretanyaggal rendelkezzenek. Az iskolai hitoktatást általában nyári biblia vagy hittantáborok egészítik ki, de ezeket már a helyi gyülekezetek szervezik. Szilágyi Sándorral, a Passabi és a Tisza-Berceli református gyülekezetek lelkipásztorával, mint hitoktatóval is beszélgetett Demeter Zsuzsa.
4: À quand remonte la dernière fois où nous avons été si heureux? Nous avons laissé derrière nous ce qui est le plus important. Nous voilà en pleine danse, toi et moi.

0: Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: 5 évvel ezelőtt kezdett el komolyabban foglalkozni a fotózással Kövér Tímea. A portrék és a természetfotók állnak hozzá a legközelebb, de nem csak alkotóként szeretne maradandót nyújtani. Idén először a Balatonpartján és Nyíregyházán is fotós tanfolyamokat tart gyerekeknek, hogy a fiatal generációval is megszerettesse ezt a művészeti ágat, és átadja nekik az elmúlt években megszerzett tudását. A részletekről Kövér Tímeát hallják a riporter Pokrovenszky Gergely.
2: Gyerekkoromból adódik, biztos mindannyian kaptatok kicsi fényképezőgépet annak idején gyermekkorotokban, én is így voltam ezzel, egy Smena fényképezőgépet kaptam, és már onnantól kezdve elkezdtem tekergetni, csavargatni, hogy mit lehet vele csinálni. Nyilván, mivel ugye akkor még filmre fotóztunk, ez nem került előhívásra, de valahol mindig ott mocorgott bennem ez a kreativitás, hogy valahogy meg kellene mutatni azt, ahogy én látom a világ.
3: Hogyan zajlottak a kezdeti lépések, és hogyan fejlődött ebben az 5 évben, hogy látja?
2: Hát a fotózás elkezdeni azért elég nehéz, hogy így fogalmazzam. Nem csak azért, mert a piac terített, hanem mindig ki kell, hogy tűnjünk a tömegből valamivel. Ugye akkor, amikor én elkezdtem, ez még egy fotós képzéshez volt kötve, amit annak idején elvégeztem, majd különböző fotós workshopokon képeztem magam tovább Budapesten. Engem elsősorban a portré fotózás érdekel, és az, hogy az embereknek a tekintetét megfogjam. Hát maga a fejlődés, mit is mondhatnék róla, az ember elkezdés észre se veszi azt, hogy fejlődik csak a visszacsatolások alapján, hogy hú, ez tényleg milyen jó meglátás volt, milyen jó kép, vagy hogy annak a portrénak milyen jól megfogtam az alany tekintetét, és már csak azt veszed észre, hogy jó képeket csinálsz.
3: Hogyan lehet jó portréképeket készíteni, mert sokan ugye azt mondják, akik nem értenek a fotószakmához, hogy egy gombot kell lenyomni, és kész a jó portrékép.
2: Ez nem teljesen így van, hogy egy gombot kell lenyomni, ez egy nagyon összetett folyamat. Elkezdve onnantól, hogy meg kell néznünk azt, hogy aki odaáll a fényképezőgép elé, éppen milyen lelki állapotban van. Tehát muszáj velük beszélgetni, egy kicsit oldani a feszültséget, és akkor már úgy érezzük, hogy tényleg megvan az a nyugodt pillanat, amikor az alany felkészült arra, hogy most lefotózzuk, akkor nyilván be kell állítani a megfelelő fények, stúdióban mindenféleképpen, és akkor ezt követően humoros beszélgetések közepette el kell lőni azokat a fotókat, amikor tényleg ott van az az icipici mosoly, de párok esetében, ha azt mondom, hogy nézzetek egymásra, ugye egy esküvő fotózásnál, vagy egy jegyes fotózásnál, egymásra néznek, és látszik az rajtuk, hogy szeretik egymást, és mosolyognak, és nem kell ezt külön kérni, van, aki csak úgy magától tudja ezeket adni. Például múltkor voltam egy jegyes fotózáson, ahol annyira élték a fotó, hogy gyakorlatilag nekem nem is kellett instruálnom azt, hogy most fogd meg a csokrot, vagy mit csináljanak egymással, hanem úgy, ahogy egymáshoz bújtak, abba a szeretetbe, abba a bizalmi körbe, nagyon szép képeket lehetett róluk készíteni.
3: Hogyan lehet jó képet készíteni arról az illetőről, arról a szeméről, aki nem szeret mosolyogni, és nem feltétlen jó fotóalany?
2: Igen, ezt mindig az elején szoktam tisztázni a fotóalanyokkal, hogy egyáltalán ők szeretnek-e mosolyogni, vagy a hétköznapi életben szoktak-e egyáltalán viccelődni, mert ha valaki nem ilyen személyiség, nem ilyen beállítottságú, akkor én nem fogom erőltetni a mosolygást. Akkor készítsük el azokat a komoly portréfotókat, amire ő is szívesen visszanéz. Mert ha én azt mondom neki, hogy mosolyogjon, és mondjuk van egy foghibája, és nyilván azt nem szeretném mutogatni, akkor utána azokra a képekre nem jó érzéssel fog visszatekinteni.
3: Ugyan lehet azokat a leendő fotósokat megtanítani jó portrékép készítésre, akik még sohasem fotóztak portréképet.
2: Mindenféleképpen nagyon sokat kell hozzá tanulni. Tapasztalt fotósokkal érdemes összefogni, megmutatják nagyon szívesen a beállításokat, vannak ilyen workshopok is, sőt, most már a Facebook olyan lehetőségeket is kéne, hogy vannak olyan csoportok, ahova ilyen kezdő fotósok beírhatnak, és várnak jelentkezőket fotózásra. Nyilván mind a két fél részéről ez díjmentesen zajlik. Ugye a fotós megkapja a portfóliójában a megfelelő képeket, és akit pedig lefotóznak, az pedig örül, hogy díjmentesen kapott fotókat. Nyilván ezekben lesznek jobbak, kevésbé jók, de ez majd idővel kialakul.
3: Mennyire tartják konkurenciának a mesterséges intelligenciát? Önök fotósok, vagy éppen egy kollégának tekintik?
2: Én mindenféleképpen egy segítő eszköznek tartom, és nem konkurenciának. Megmondom, hogy miért tartom inkább egy segítő eszköznek. Például vagyunk egy esküvői kreatív fotózáson, és olyankor mindig nagyon sokan szeretnek oda körénk gyűlni. Ők is fotózzák ugye telefonnal a párokat. Nyilván, hogyha nem lenne AI technológia, akkor ezeket az alanyokat a háttérből nem tudnám kivenni, de mivel van egy ilyen nagyon jó kollégám, ezért segíti ugye a kép minőségét.
3: Sokan ugye a portréfotózást úgy képzelik el, hogy bejönnek a stúdióba és elkészítik róla a képeket, de ön, hogyha szabadba vinné az alanyokat, a fotós alanyokat, akkor hová vinné, milyen hátteret gondolna el nekik?
2: Én nagyon szeretem a naplementében való fotózást, illetve a naplemente előtti órákat, hisz akkor nagyon gyönyörű fényeket kapunk. Nyilván ez téli időszakban nem kivitelezhető, de szerintem tavasztól őszig találunk olyan időszakokat, amikor nagyon szép fények vannak, és a háttérben, hát mindenféleképpen valami zöld mező vagy hegyvidékes területekre, de nyilván ez attól is függ, hogy a fotóalany mit szeretne, hogyha valaki éppen a lovakért rajong, vagy a levendulákért, akkor megtaláljuk azokat a helyeket, ahol itt akár Nyíregyháza környékén is lehet szép képeket készíteni.
3: Ha megkeresi önt egy üzletember, és szeretne jó képeket és portréképeket magáról készíteni, milyen helyszínt javasolna, és milyen hátteret, beállítást?
2: Mindenféleképpen két dologban gondolkodni. Az első legyen egy letisztult háttér, akár egy stúdióban lévő fotózás, vagy egy fehér, vagy egy szürke háttér előtt. Nyilván ez befolyásolja az üzletember ruházata is. Másrészt pedig nyilván a saját környezetében is meg kell mutatni most már az üzletembereket, akár a saját íróasztala mögött, vagy hogyha éppen gyártással foglalkozik, akkor menjünk ki a gyár területére, és ott is érdemes olyan képeket készíteni, ami az ő saját vállalkozásába beleillik.
3: Mi önnek a másik nagy szerelme a portréképen kívül?
2: Hát a portrén túlmenően én természetképeket nagyon szeretem. Én szerelmese vagyok a naplementéknek, tehát imádom a Balaton déli partjáról, ugye az északi partot megfotózni, ahogy lebukik a nap, és nyilván itt is lehet kreatívabban gondolkodni, nem csak magát a naplementét lehet megfotózni, hanem akár a vízen, ahogy elsiklik egy szörfös, vagy ahogy a gyerekek játszanak, ugye ellenfényben gyönyörű képeket lehet készíteni.
3: A képeken hogyan látszik az, hogyha egy amatőr fotós fotózza, meg egy profi fotós fotózza a természeti képeket?
2: Hát ez egy nagyon jó kérdés. Alapvetően más olyan telefonkészülékek vannak, amelyek gyakorlatilag már egy jobb minőségű fényképezőgép minőségével vetekszik. Itt nem is inkább a kép minőségére helyezném a hangsúlyt, hanem a meglátásra. Tehát, hogy aki profi módon próbál fotózni, ő kiválaszt egy témát, és a téma köré építi fel magát a fotót, a képet, amit látni szeretne. Aki pedig csak úgy fogja a kis telefonkészülékét, vagy a fényképezőgépét, és elkattintja a témát, ott nincs benne történet. Tehát történet hiányzik.
3: Idén ön fotós táborokat is szervez két városban. Miért gondolta fontosnak, hogy a gyerekekkel megismerteti a fotózást?
2: Ez egy nagyon jó kérdés. Először, amikor elkezdtem csak úgy lemenni egy térre, mondjuk a Balaton partján, akkor azt vettem észre, hogy a gyerekek nagy nyitottsággal jöttek oda hozzám, és érdeklődtek a fotózásról, és akkor meg kellett nekik mutatni azt, hogy milyen képek születtek, és érdeklődtek iránta, és úgy gondoltam, hogy akkor ezt miért ne lehetne egy szervezett formában, akár egy nyári tábor keretén belül is megvalósítani, ahová tényleg olyan gyerekeket várunk, akik érdeklődnek a fotózás iránt. Most ez lehet fényképezőgép vagy telefon, teljesen mindegy, hisz az előbb említettem, hogy már ezek az új telefonok ugyanúgy tudnak ISO-t, zárssebességet beállítani, mint egy közepes fényképezőgép.
3: Hogyan lehet egy fotós tábort megszervezni? Hogyan néz ki a táborlakók egy napja?
2: Alapvetően a délelőttünk az mindig úgy telik el, hogy megbeszéljük azt, hogy mi lesz a napi program, és hogy ahhoz milyen beállításokat érdemes használni. Minden gyerekkel előkészítjük a saját kis fényképezőgépét, és elindulunk túrázni. Azért túra a tábor, mert ugye van a szállás, és a szállástól általában napi egy olyan 5-6 kilométert minimum túrázunk addig a célpontig, amit adott esetben meg szeretnénk fotózni, és akkor ott pedig akár letelepedünk egymás mellé, és elkezdjük fotózni példaértékként most a Tihanyban az ürgéket, és akkor utána ki is értékeljük ezeket a fotókat, akár ott a helyszínen, akinek valamilyen oknál fogva nem sikerültek a beállítások, akkor gyorsan ott megmutatjuk azt, hogy milyen beállításokkal érdemes dolgozni, ezt követően ugye visszamegyünk a táborhelyre, és ott pedig szintén kiértékeljük ezeket a képeket, megbeszéljük, hogy kinek mi volt a tapasztalata, esetleg milyen beállításokkal sikerült elérni azt a csodálatos képet, és arra is van lehetőségünk, hogy azokat a képeket ott a helyszínen akár ki is nyomtassuk, és keretbe helyezzük, így a gyerekek nem csak élményt, nem csak tapasztalatot, hanem egy kis ajándékot is tudnak hazavinni.
3: Hány napos lesz a túratábor, és mikor lesz megrendezve?
2: Balaton déli partján júliusban kerülnek megrendezésre heti turnusokban ezek a táborok, hétfőtől péntekig. Június 22-től vannak nyitva a táborok, ugye az az iskolai szünet első hetétől, hétfőtől péntekig vannak a táborok folyamatosan június végétől július végéig, és augusztusban pedig két hét Nyíregyházán napközis tábor keretén belül kerül megrendezésre.
3: Mit kell magával vinnie annak a gyereknek, akik szeretnének ebben a táborban részt venni?
2: Elsősorban a jó kedvüket, kreativitásukat, és teljesen mindegy, hogy most fényképezőgéppel vagy telefonkészülékkel jönnek, az a lényeg, hogy nyitottak legyenek az új információk befogadására, és szeressenek fotózni, túrázni.
3: Hány éves gyerekeket várnak?
2: 10 és 15 év közötti gyermekekre számítunk.
3: Még egy picit beszéljünk Nyíregyházáról, hogy a nyíregyházi tábor hol lesz megrendezve, és mire fókuszálnak majd állatparkra, vagy éppen a belvárosra, mi lesz terítéken, és mi lesz fókuszban?
2: Igen, ez nagyon jó kérdés, tehát Nyíregyházán az Örökös Földön lesz minden nap a találkozási pontunk egy dedikált helyen. Itt egy stúdióban fogunk találkozni, a gyerekekkel először itt fogjuk átbeszélni azt, hogy mi lesz a napi témánk, és innen fogunk elindulni. Lesz street fotózás, akkor bejövünk majd a városba, lesz olyan nap, amikor ki fogunk menni Harangodra szintén ürgéket fotózni, és természetesen sóstógyógyfürdő, illetve a vadaspark sem fog elmaradni.
3: Még egy kérdésünk lenne önhöz, mit szeretnéd a fotótáborok után majd véghez vinni? Önnek milyen nagyobb álmai, vágyai vannak, amelyet szeretne Lencse végre kapni?
2: Úgy gondolom, hogy már nagyon sok mindent megfotóztam. Az én nagyobb vágyam nem az, hogy valamit megfotózzam, hanem azt, amit már eddig megfotóztam, azt kiállítsam. Tehát ez a következő lépés és cél.
1: Kedves hallgatóink, Kövér Tímea 5 éve foglalkozik komolyabban fotózással, a portré és a természet fotózás szerelmese, de idén már gyerekeknek is oktatja a szakma alapjait a Balatonpartján és Nyíregyházán, hogy minél több fiatal fedezhesse fel a fotózás kreatív világát. Pokrovenszky Gergely interjúját hallották.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, Svédasztal című műsorunk első órájának végéhez értünk. Maradjanak velünk a folytatásban is, hamarosan jönnek a hírek, majd várjuk vissza Önöket a Svédasztal kínálatával.

0: 16 óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Aki szabadtéri tömegrendezvényen kíván részt venni, az indulás előtt hozzon felelős döntést saját egészsége és mások biztonsága érdekében, hívta fel a figyelmet az egészségügyi miniszter a közösségi oldalán. Hegedűs Zsolt emlékeztetett, a hőség nem egyszerű kellemetlenség, hanem komoly egészségi kockázatot jelent, és különösen veszélyeztetettek az idősek, a várandósok, a kisgyermekek, a krónikus betegek, a szív- és érrendszeri betegségben érintettek, valamint azok, akik rosszul viselik a nagy meleget. Számukra a tárcavezető azt javasolja, hogy a hőség idején lehetőség szerint ne vegyenek részt szabadtéri tömegrendezvényen. Hozzátette, azok, akik mégis elindulnak, készüljenek fel tudatosan, vigyenek magukkal elegendő vizet, kerüljék az alkoholfogyasztást, viseljenek sapkát vagy kalapot, világos szellős ruhát, továbbá használjanak fényvédőt, és keressenek árnyékot vagy hűvösebb helyet. Ha szédülést, gyengeséget, fejfájást, hányingert, zavartságot, mellkasi panaszt, légszomjat vagy ájulás közeli érzést tapasztal, azonnal álljon meg, húzódjon árnyékba, igyon vizet és kérjen segítséget, írta a miniszter. Hegedűs Zsolt arra kért mindenkit, figyeljenek egymásra, és ha valakin a rosszul lét jeleit látják, akkor ne hagyják magára, és jelezzék azt a rendezvény biztosításában résztvevő egészségügyi szolgálatnak, vagy szükség esetén hívják a 112-es segélyhívót. Az extrém meleg napokon nyissák ki a templomok kapuit reggel 9 és 18 óra között, menedéket kínálva a forróság elől. Erre kéri lelkipásztorait a Magyarországi Református Egyház zsinatának elnöksége. Azt is javasolják, hogy helyezzenek ki ivóvizet, ezzel is segítve a túlhevült szervezet mielőbbi lehűlését. Mint a református.hu írja, a következő napok extrém meleg időjárása komoly veszélyt jelent az erre érzékenyek szervezetére, de különösen az idősek és a gyermekek kitettek a

0: Ilyen bátorságuk felszólalni, ha törvénytelenséget látnak, legyen tartásuk jelezni, ha méltatlan parancsot kapnak, és legyen erejük kiállni, ha a hivatásuk becsülete sérülne. Az egyenruha a hazánkat szolgálja, nem a hatalmat, a törvény pedig minden magyar emberé, nem a hatalmasoké, fogalmazott a kormányfő. Hozzátette, Magyarország számít a most végzett hallgatókra, és minden erőnkkel azon dolgozunk majd, hogy önök is számíthassanak a hazájukra. A kormányfő arról is beszélt, a most végzett tisztek példaként fognak állni a következő évfolyamok és a fiatalabb kollégák előtt, egy-egy intézkedésükön keresztül pedig a magyar emberek is találkoznak majd az állammal. A harmadfokú hőségriasztás miatt rövidített ügyfélfogadással várja hétfőn és kedden az ügyfeleket a Nemzeti Adó és Vámhivatal azokon a kirendeltségeken, ahol nem biztosított a légkondicionálás, közölte a hatóság. Jelezték, ezeken a helyeken a hivatalok június 29-én hétfőn és 30-án kedden is kizárólag délig tartanak nyitva az ügyfelek és a munkatársak védelme érdekében. Hozzátették, a klimatizált központi ügyfélszolgálatok normál rend szerint várják az ügyfeleket, a személyes ügyintézést választók itt egyúttal meg is pihenhetnek, leülhetnek az extrém kinti hőmérséklet után. A NAV közleményében emlékeztetett, az ügyintézésre az elektronikus megoldások, illetve az online felületek mindig rendelkezésre állnak, és a hatóság ügyfélportálján szinte minden adóügy elintézhető.
1: Az időjárásról.
0: Adáskörzetünk nagy részén továbbra is tombol a kánikula, napos idő várható kevés gomoly felhővel, csapadék sehol sem valószínű, a légmozgás is többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Késő estére többnyire 22 és 30 fok közé csökken a hőmérséklet. Vasárnap tovább fokozódik némileg a kánikula, sok napsütésre, kevés felhőre kell készülni, kisebb záporok előfordulhatnak. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 35 és 40 fok között alakul.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Svédasztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm hallgatóinkat, folytatódik a Svédasztal, az Európa Rádió délutáni magazin műsora. A mikrofonnál Lénárt Vanda köszönti Önöket. Következzen kínálatunk 17 óráig. Hamarosan fellapozzuk a kalendáriumot, majd hitéleti gondolatokkal adunk útravalót. Fél ötkor regionális hírösszefoglalónkat, a régió krónikát hallhatják. Ezután témánk lesz, hogy a Nyíregyházi Egyetem Matematikai és Informatikai Intézete új mentorprogramot indított, amelynek célja, hogy a középiskolások közelebbről is megismerhessék az egyetemen folyó munkát és az informatikai-matematikai képzéseket. A témában Szabó József Mihállyal, a Matematikai és Informatikai Intézet mesteroktatójával beszélgetünk majd, fél öt után nem sokkal. Ez a kínálatunk 5 óráig, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Kedves hallgatóink, június 27-e van, a Lászlók névnapja, de ma ünnepelnek Bársonyka, Dalia, Dalton, Deli, Eufémia, Ladisla, Olga, Sámson, Torda, Tordas, Tordos és Ulászló nevű hallgatóink is. Isten éltesse őket is, és azokat is, akiknek valamiért fontos a mai nap. Ha belenézzünk a kalendáriumba, akkor látjuk, hogy ezen a napon történt 1192-ben, hogy szentté avatják első László magyar királyt. 1709-ben a poltavai ütközetben első Péter orosz cár megsemmisítő vereséget mért 12. Károly svéd király csapataira. 1929-ben, június 27-én a Bem József tábornok hamvai Törökországból szülővárosába Tarnóba szállító vonat megáll Budapesten. A főváros lakossága a Magyar Nemzeti Múzeum előtt tiszteleg Bemapó koporsója előtt. 1941. június 27-én 7 óra 10 perckor a hadiállapot bejelentése előtt csaknem 3 órával a veszprémi bombázó repülőosztály 200-ada, a sárga vihar és a buzogány válaszul az előző napi kassai incidensre bombatámadást hajt végre szovjet célpontok ellen. Bárdosi László miniszterelnök pedig bejelenti a parlamentben, hogy beállt a hadiállapot Magyarország és a Szovjetunió között. 1976. június 27-én német és palesztin terroristák eltérítik az Air France 139-es aténi járatát az ugandai Entebbe reptérre. Az egy héttel későbbi mentőakciót mai napig az izraeli fegyveres erők egyik legnagyobb sikereként tartják számon. 1983-ban a Magyar Nemzeti Bank forgalomba hozza az 1000 forintos címletű bankjegyet. 1989. június 27-én Horn Gyula magyar és Aloamok osztrák külügyminiszterek Sopronnál átvágják a vasfüggöny drótkerítését. 1989-ben Krassó György és 27 társa megalapítják a Magyar Októberpártot Budapesten, és 1995. június 27-én az Atlantis űrrepülőgép többek között két orosz űrhajossal a fedélzetén elindul a Mir űrállomáshoz.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

Ez a mi nyelvünk csak bajnak van. Árpika mobiltelefont kapott. Tudom, manapság annak már nincsen hírértéke, hogy egy hatodik életévét éppen, hogy betöltött fiúcskának marok telefonja lesz. Árpikáiknál ez mégiscsak nagy esemény volt, mert a szülők kitartóan ellenálltak gyermekük kütyű vágyának egészen addig, míg egy nap Árpikának a zeneiskolában nyoma veszett. De hogy a történetet még előbbről kezdjem, Árpikát a szülei fáradtságot nem kímélve hordták be egy Kolozsvár környéki kisfaluból hetente kétszer hegedű órára és szolfézsa. A két óra között volt vagy 30 perc eltérés, és ráadásul Árpikának az egyik teremből a másikba az udvaron át kellett eljutnia, és ki tudja miért Árpikának ezt a távolságot nem akaródzott egyedül megtenni. Rettegett attól, hogy az anyja a hegedű órája alatt elszalad vásárolni, s nem ér vissza, mikor a vége lesz a zenélésnek, és akkor bizony neki egyedül kell nekivágnia a félelmetesen nagy útnak. Félreértés ne essék, nem Árpika tájékozódási képességével van gond. A gyerek szuperintelligens. Iskolába is már úgy ment, hogy olvasni és számolni tudott. A bajok gyökerét abban kell keresni, hogy Árpika felhőtlen kisgyermekkorát egy színmagyar faluban töltötte, most pedig itt Kolozsváron zenét egy román iskolában tanult. Arról senkinek sem beszél, hogy mi történt vele az udvaron, amikor egy kis időre magára maradt, csak hát legutóbb, mikor is az anyja késlekedni merészelt a zeneóra végeztével, Árpikát sehol nem találta. Az okítás befejeztével ugyanis tisztességgel elköszönt tanárjától, és egy másik terembe húzódott meg, így akarván elkerülni az udvari átkelést. A rémült édesanyja gyermeke eltűnése miatt mindenkit riasztotta az édesapától az igazgatóig, míg végül sorra járva a tantermeket a takarítónők segítségével, az egyikben rá nem akadt csemetéjére. Mondanom sem kell, hogy az édesapa már a frissen vásárolt mobiltelefonnal a kezében érkezett a helyszínre. Azóta Árpika rettentően boldog, mert hát azért mobiltelefon tulajdonosnak lenni egy ilyen méteren alul csöpségnek nem akármilyen dolog. Árpika persze a kütyű kezelését percek alatt megtanulta, a továbbiakban pedig már ő olvassa el anyjának az SMS-eit. Szóval Árpikának van már telefonja, úgyhogy ezúttal az anyja a zeneóra alatti vásárláskor messzebbre merészkedett a szokottnál. Az asszony kezében a telekosár, kassa előtt áll a sor, a percmutató vészesen közeledik a kritikus időhöz, Árpika kezében egyszer csak csörög a telefon és megszólal a jól ismert hang. Hol vagy, kisfiam? Itt állok az udvaron, mondja halkan a gyerek, és az arcomat a falnak szorítom. Na de miért? Kérdezi rémülten a jó anya. Hát, hogy ne lássak senkit, mert akkor nagyon félek. De hát miért nem mész szolfézs órára? Túl sok itt az udvaron a gyerek, és én senkit se értek, szepegi a gyermek. A további elcsukló szófoszlányokat már az anyja se érti. Mit is tehet ilyenkor a jó szülő? Hagyja a kosarat és a sort, és rohan, hogy bátorságot öntsön gyermekébe. Szaladt az anya is, azután egyszer csak lassítani kezdett, mert elbizonytalanodott. Ő eddig nem titkolt büszkeséggel csepegtette gyermeke lelkébe magyarsága másságát, de arra nem gondolt, hogy már ilyen korán kóstolót kap csemetéje a kisebbségi sors keserű poharából. A nemzetközi hírek szerint Kolozsváron példaértékű a multikulturalitás. De félfüllel az is eljutott hozzá, hogy az egyik egyházban az édesanyák arról tanácskoztak, mit lehetne tenni, hogy gyermekeik a másságuk miatt ne legyenek folyvást az iskolai erőszak áldozatai. Mert bizony az az igazság, írják az újságok vagy tagadják, hogy a többségiek egyre gyakrabban verik, csúfolják a magyar gyerekeket a vegyes iskolákban. Felvetődött benne az is, hogy legközelebb talán majd neki is gásprét kell Árpikának iskolába menet venni. Egyáltalán meddig tudja őt megvédeni? Vagy ő tévedett a nevelésével? A nyelvészek azt mondják, hogy a legfontosabb az anyanyelvi fejlesztés, hogy a gyermeknek kialakulhasson és megerősödjön az artikulációs bázisa. Azután lehet a másik nyelvet kezdeni. El is kezdték a románt az iskolában, és ő szigorúan ki is kérdezi a gyereket. Csak hát az idegen nyelv neki. Papnő papné létére teljesen eszköztelennek érezte magát abban, hogy megértesse gyermekével, nem Isten csapása rajta az, hogy miközben a bölcsőjét ringatták, magyarul énekeltek neki. Ez egy nagyon tehetséges, de túlságosan érzékeny fiú, aki már is többet tud a világról, mint kellene. Árpika ugyanis csak a nagyanyjának árulta a legújabb felismerését, amikor egy délután hozzáfordult.
Te mama, mondok én neked valamit, nekünk ez mi nyelvünk csak itt a mi falunkban jó. De máshol csak bajt hoz ránk. Árpika annál intelligensebb, hogy ilyesmivel az édesanyját búsítsa, mert a lelke mélyén érzi, hogy a bajok valahogyan még a születésénél is előbb kezdődtek. Talán, ha máshová. Nem, a világ minden kincsért sem cserélné el az édesapját, a testvérét, meg Isten ments az édesanyját, de még a házukat, meg a falujukat sem. Ami azonban az édesanya nyelvet illeti, ez maradjon Árpika titka. Erről már csak azok a még magyarul is értő falak tudnának beszélni ott a kolozsvári iskolaudvaron, amik előtt olykor-olykor elidőz egy rémült magyar kisfiú, szolfésra menet.

0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Jó napot kívánok! Önök az Európa Rádió Nyíregyházi stúdiójának Régió Krónikáját hallják. 2026. június 27-én szombaton 16 óra 30 perckor a szerkesztő Lénárt Vanda köszönti Önöket. Elismerések, viták és fejlesztési tervek is napirendre kerültek a Városi Közgyűlés eheti ülésén. Átadták a város egészségügyi és művészeti kitüntetéseit, miközben a képviselők a déli ipari park fejlesztéséről, a lakossági tájékoztatás fontosságáról és a közbiztonság kérdéséről is élénk vitát folytattak. Szó esett az önkormányzati óvodák következő nevelési évének előkészítéséről, valamint a város folyamatban lévő fejlesztési pályázata. A testület összesen 19 nyílt és 6 zárt üléses napirendi pontot tárgyalt meg a júniusi közgyűlésen. Kitüntetések átadásával kezdődött a közgyűlés, dr. Zamanek Péter és Besenyei Zoltán József vehette át a Nyíregyháza kiváló egészségügyi dolgozója Eiser Árpád díjat, amely a város lakosságának gyógyításában kifejtett odaadó kiemelkedő munkát végző személyeknek adományozható. A képviselők megtárgyalták a Nyíregyházi Ipari Park bővítéséről és infrastrukturális fejlesztéséről szóló napirendi pontot. Nyíregyháza önkormányzata 2019-ben készítette el befektetés ösztönzési stratégiáját a Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum projekt részeként. A stratégia kidolgozását az indokolta, hogy a városban hosszú ideig nem történt jelentős új működő tőkebefektetés és nem működött szervezetbefektetés ösztönzési rendszer. Ennek hiányában fennállt a veszélye annak, hogy Nyíregyháza gazdasági szerepe csökken és úgynevezett alvóvárossá válik. A közgyűlés 2019. novemberében egyhangulag fogadta el a stratégiát. Az azóta eltelt időszakban a rövid távú prioritások többsége megvalósult, míg a hosszú távú célok esetében jelentős előrelépések történtek. A tájékoztató kitért többek között a közműfejlesztésekre, a környezetvédelmi vizsgálatokra, a monitoring rendszerre és a lakossági kommunikációra is, írja nyiregyháza.hu. Harmadfokú hőségriasztást rendelt el a tiszti főorvos szombattól. Oroszi Beatrix a kormány szóvivői tájékoztatón arra kért mindenkit, hogy a következő napokban fokozottan figyeljen oda saját magára, családjára és a környezetében élő emberekre. A Védelmi Igazgatási Hivatal főigazgatója azt mondta, az energiaellátásban jelenleg nincs rendkívüli beavatkozást igénylő krízishelyzet. Oroszi Beatrix tiszti főorvos elmondta, szombat 0 órától harmadfokú hőségriasztást rendelt el Magyarország teljes területére. Mint mondta, extrém meleg időre számíthatunk legalább 4 napon keresztül, a napi középhőmérséklet eléri vagy meghaladja a 29 Celsius fokot, több térségben a nappali csúcshőmérséklet tartósan 38 vagy 40 fok körül alakulhat. Oroszi Beatrix kiemelte, a meteorológiai előrejelzések alapján ez az idei év eddigi legintenzívebb és legveszélyesebb hőhulláma lehet, az elmúlt 20 évben nem láttak ehhez hasonlót, fogalmazott a szakember. A hőség jelentős terhelést jelent a szervezetnek, így arra kért mindenkit, hogy a következő napokban fokozottan figyeljen oda saját magára, családjára, illetve a környezetében élő emberekre is. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium a harmadfokú hőségriasztás miatt részlegesen feloldja a hétvégi kamionstopot, közölte a tárca. Szombaton 22 órától vasárnap reggel 6 óráig oldja fel a 7,5 tonnánál nehezebb gépjárművek közlekedésének korlátozását, így hétvégén csak vasárnap 6 és 22 óra között lesz érvényben kamionstop. A korlátozás eredetileg szombaton 22 órától vasárnap 22 óráig tartott volna. Az intézkedést a rugalmasabb forgalomszervezés, ezáltal a járművezetők megfelelő pihenőhelyre való eljutása, a szállított áruk minőségének megőrzése, az árukárok megelőzése, valamint a termékek mielőbbi célba juttatása indokolja, fogalmaz a tárca közleménye. A közlekedőket a következő napokban várható extrém hőség miatt fokozott óvatosságra intik. A tehergépjármű vezetőknek azt javasolják, hogy indulás előtt ellenőrizzék a járműveik műszaki állapotát, különös tekintettel a hűtőrendszerre és a gumiabroncsokra, valamint gondoskodjanak a szükséges ivóvízről és a pihenő idők betartásáról. A személygépkocsival közlekedőket szintén arra kéri a minisztérium, hogy hosszabb utazás előtt ellenőrizzék járművüket, vigyenek magukkal elég folyadékot, és lehetőség szerint kerüljék az utazást a legmelegebb időszakban. A Szatmári Utánpótlás Egyesületnél nagy hangsúlyt fektetnek a szakemberek a labdarúgás oktatására, az utánpótlás nevelésre, amely minden tanévben különböző korosztályokban történik. A SUSE arról is gondoskodik, hogy versenyeztesse ezen gyerekeket, akik a futball iránt érdeklődnek. Fehérgyarmaton a Kölcsei Ferenc Református Általános Iskolában és óvodában pedig van olyan pedagógus, aki örömmel edzi és koordinálja a focistákat. Harbula Balázs utánpótlás edzőt hallják.
2: Eredmények, én úgy gondolom, utánpótlásban nagyon fontosak tudnak lenni a gyerekeknek főleg, de én azt gondolom, milyen élményekkel gazdagodtak a gyerekek ebben a szezonban. Ugye egy olyan évet zártunk, amely mondhatni azt is, hogy szokványos, tehát rengeteg, összeszámoltam, 30 pozsikon voltunk összesen a korosztályokat tekintve. Ugye itt most kaptak a gyerekek válogatott játékosoktól egy kis albumot és matricát, és ezeket gyűjthették. Most a legutolsó pozsikon például Szoboszlainak a matricáját várták nagyon, és akkor nem is volt hiányzunk. A sportágnak a népszerűsítése és a megszerettetése szerintem nagyon fontos a szakmaiság mellett, mert úgy gondolom, hogy ha nem szeretjük azt, amit csinálunk, akkor az idő után az úgyis elcsökönyesedik, és abba hagyják a gyerekek. Az, hogy szeressen sportolni, mozogni, kimenni, és otthagyni a telefon, számítógépet, a játékát, bármit, és egy labdával kint csak akár egyedül vagy a társaival gyakoroljon, ez szerintem sokkal fontosabb, hogy ezt valahogy, ezt a szemléletet visszavezetni a gyerekek körében, és úgy gondolom, hogy jó úton haladunk, mert rengeteg házit kapnak, és ezeket hozzák, csinálják, és a fejlődés az úgy látom, hogy elég jó. A mi szintünket mindig el szoktam mondani, hogy fehérgyalmati szintről beszélünk, mert tudjuk, nagyon jól távol vagyunk mindentől, messze vannak az akadémiák, és nagyon nehéz oda kerülni szerintem, és meg kell próbálni helyszínt és megteremteni a lehetőséget a gyerekeknek arra, hogy a normál körülmények között fejlődhessenek.
1: Javában tart a vízi túrák időszaka, egy-egy túrára akár kisgyerekekkel is útra lehet kelni. A nyíregyházi Fodor István több évtizede foglalkozik vízi túrák szervezésével.
3: A régióból, tehát nem csak Szabolcs-Szatmár megyéből, hanem a kelet-magyarországi régióból lényegesen kevesebben járják a vizeket, mint mondjuk így az ország többi részéről, pedig nagyon, nagyon kényelmes helyzetben vagyunk itt a megyében, mert fantasztikus vizek vannak itt néhány, egy-két óra, sőt mondjuk a Tokajba, a Bodrog, a Tisza is járható, Nyíregyházáról egy fél óra alatt elérhető, és ennek ellenére az az igazság, hogy viszonylag kevesen vannak. Semmilyen előképzettség nem kell hozzá. Valójában annyi kérésünk van, hogyha mondjuk eszméletvesztéssel járó betegsége lenne valakinek, akkor azt jelezze a túravezetőnek, de elég ritka van, meg a mentőmellény az teljes biztonságot ad kisgyerekeknek. Kötelező a mentőmellény nagy gyerekeknek. Szintén kötelező, hogy a 16 éven aluliaknak a vízikressz ezt előírja, és teljesen átlagos emberek járnak velünk, tehát nem sportolók járnak velünk, nem aszkéták, hanem átlag emberek, és velük szoktunk túrázni. A vízi kressz az úgy kezdődik, hogy először is van minden hajónak a kötelező felszerelése. Ennek a legfontosabb eleme a mentőmellény, amit a 16 éven aluliaknak viselni kell, tehát a testén kell, hogy legyen, a 16 éven felülieknek nem kötelező viselni, de ott kell, hogy legyen a hajóba. Ahány ember, annyi lapátnak kell lenni, kikötőkötélnek kell lenni. Létezik még olyan szabály is, hogy lámpának kell lenni tartalék, izzóval és elemmel, de ezt a rendőrök nem veszik komolyan. Olyan előírások vannak még, hogy a hajózó útvonalat, ami a nagy hajókat jelenti, tehát akár személyszállító, akár mondjuk a Dunán, ott azért vannak teherszállító hajók, hajózó útvonalat, azt ki kell kerülni.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: A Nyíregyházi Egyetem Matematika és Informatikai Intézete új mentorprogramot indított, amelynek célja, hogy a középiskolások közelebbről is megismerhessék az egyetemen folyó munkát és az informatikai-matematikai képzéseket. A programba az egyetem hallgatói is bekapcsolódhatnak mentorként, így személyes tapasztalataikkal segíthetik a fiatalokat a pályaválasztásban. A részletekről Szabó József Mihállyal, a Matematika és Informatikai Intézet mesteroktatójával, a riporter Pokrovenszki Gergely beszélgetett.
2: A Nyíregyházi Egyetem Matematika és Informatika Intézetének hallgatóit próbáljuk meg bevonni egy mentorprogramba. Ez egy szakmai gyakorlaton belül végzett mentorprogram akar lenni. A program lényege az, hogy robotika és programozás területén támogatnák ezek a hallgatók az általános iskolás és a középiskolás diákokat, főleg robotika és programozás területén. Ez azt jelenti, hogy amennyiben szükséges, akkor bemutató keretében kimennénk iskolákba, és akkor ott megmutatnánk, hogy milyen lehetőségek vannak, későbbiekben pedig itt bent a Nyíregyházi Egyetem robotika részlegén lennének különböző foglalkozások.
3: Ez most indult, milyenek az első visszajelzések?
2: Most indítottuk a programot magával a szakmai gyakorlattal együtt. Nagyon jók a visszajelzések, igények vannak, tehát már vannak iskolák, ahol voltunk bemutatót tartani, valamint már jelezték kisebb csapatok azt, hogy igénybe vennék a hallgatói mentor támogatást.
3: Mit tudnak a Nyíregyházi Egyetem hallgatói segíteni, milyen mélységi tudást tudnak átadni?
2: Ugye elsősorban programozásról beszélünk és robotikáról, nem csak tanárszakos hallgatók vannak, tehát nem csak informatika szakos hallgatók vannak, tanárszakos hallgatók, hanem programtervező informatikusok és mérnök informatikusok is részt vesznek ebben a programban. Ők kifejezetten szakmai részen próbálják meg támogatni a gyerekeket, tehát hogy például egy adott robotnak hogyan kell működni egy adott feladatot, hogyan lehet végrehajtani, és itt facilitátorként működve segítenek nekik, támogatják őket.
3: Miért tartja fontosnak az egyetem ezt a fajta képzést és lehetőséget?
2: Egy olyan területet próbálunk megérinteni, amivel igazából a saját hallgatóinkat csúnyán fogalmazva termelnénk ki, ami azt jelenti, hogy a mentorált hallgató utána jöhet hozzánk tovább képzésre, egyetemi szakokra, és ő is mentoráltként beállhat mentornak. Tehát, hogy egy körforgást szeretnénk létrehozni, és szeretnénk olyan csapatokat kinevelni, és olyan személyeket kinevelni innen a régióból, akik magas szinten űzik majd ezeket a robotika versenyeket, és későbbiekben az élet is akár ilyen területen helyezkednének el.
3: Milyen tudást szereztek itt, és szereznek itt a hallgatók a robotika terén?
2: A hallgatók, ugye mivel több csoportot érintünk, tehát az informatika tanártól teljesen a mérnök informatikusig, programtervezőn keresztül rengeteg hallgatót elérünk. Az informatika tanároknál ugye egyértelműen, ami az ő tudásterületükbe illeszkedik be, tehát az alapvető általános iskolai Lego robotoktól teljesen eljutunk utána a mérnökök által és programtervezők által használt NAO robotokig, vagy MakeBlock robotokig, Arduino robotokig, de nem csak ezek a csoportok, tehát már mint maga a mentor csoport szakmai gyakorlaton nem csak ezzel foglalkozik kizárólag, hanem projekt szinten különböző kutatásokban is részt vesznek. Most is van egy már félkész pilot projektünk.
3: A diákok és a szülők mennyire ismerték fel azt a lehetőséget, hogy egyre nagyobb teret kap a robotika, az informatika és a programozás az életben?
2: Egyre több szülinél látszik az, hogy már otthonra is vesznek robotot. Nagyon sokan keresnek meg személyesen, hogy milyen otthoni robotot vegyenek, milyen olyan eszközt vegyenek, amivel otthon a gyerek nem csak játszani tud, hanem fejleszteni is tud, akár programozni is. És nagyon-nagyon érdekes, hogy nagyon-nagyon sok családban már ott van az okos otthon, és ott van a programozás lehetősége, és a gyerekek nagyon könnyedén illeszkednek be ezekbe a területekbe, és nagyon könnyedén használják ezeket a területeket is formálják.
3: Hogy látja ön személy szerint a következő 5-10 évben hová fog fejlődni ez a terület?
2: Hát az elmúlt 5 év is nagyon eredményes volt, és nagyon nagy mértékben változott. Az elkövetkezendő 5 év annyiban változni fog, ugye, hogy program írás területén a szakemberek változni fognak. Nem programíróra lesz szükségünk, hanem programvalidálóra, ugyanis a mesterséges intelligencia már pillanatok alatt megírja ezeket a programokat, és elég nagy pontossággal végzi ezeket. Viszont ezeket ellenőrizni kell, olyan szakemberekre lesz szükség, a robotikába és a programozás területén, amelyek ezeket ellenőrzik és engedélyeztetik majd.
3: Az önök munkáját mennyire segít és mennyire gyorsítja meg a robotika, illetve a mesterséges intelligencia jelenléte?
2: A mesterséges intelligencia nagyon nagy segítség. Ötletelünk, tanulótársként használjuk, építőtársként használjuk. A jelenlegi projektünkben is volt olyan pont, amit már 5-6-an néztünk, és nem tudtuk megoldani több napi próbálkozásra sem, majd megkérdeztük a tanulótársunkat, és 2 másodperc alatt kidobta azt, amire mindenki a homlokára csapott, és azt mondta, hogy úristen, tényleg így kellett volna. Tehát nagyon nagy segítség, viszont nem szabad elfelejteni, hogy a kreativitás és a probléma megoldó képesség az a sajátunk, és nem másolja meg helyettünk ezeket a feladatokat.
3: A diákok hogyan tudják megtartani a saját kreativitásukat, a saját úgy, hogy a mesterséges intelligencia, mondhatjuk, hogy sokszor kiváltja, hogy ne kelljen gondolkoznia egy-egy hallgatónak, egy-egy diáknak.
2: Nagyon jó a felvetés, ugyanis nagyon sokszor találkozunk azzal, hogy hirtelen gyors megoldásként használják a mesterséges intelligenciát, nem figyelve a hallucinációra, nem figyelve arra, hogy pontos-e az a program, vagy pontos-e az a szövegrész, amit ő visszaad. Viszont miután foglalkozunk a hallgatókkal is, és próbáljuk jó irányba terelni őket, így az okos felhasználásra, az értelemszerű felhasználásra hívjuk fel a figyelmet, megpróbáljuk megtanítani őket arra, hogy hogyan promptoljanak, mikor kérdezzenek, mikor ne kérdezzenek, és hogy milyen irányba kezdjék el használni inkább a mesterséges intelligenciát, tehát nem a megúszásra, hanem a tudásfejlesztésre.
3: A robotikára térjünk vissza, mondta, hogy sok szülő megkérdezi önt, hogy milyen robotot alkalmazzon az otthonában, milyeneket szokott javasolni?
2: Mivel elsődleges, ugye a Nyíregyházi Egyetemnek társ szervezete a LEGO, így általában a LEGO-nak a saját készleteit szoktuk ajánlani, viszont attól függően, hogy milyen szinten van már a gyermek a robotikával és a programozással, úgy egyre magasabb szintű Arduino alapú eszközöket, vagy már magasabb Python programozási szintű eszközöket szoktunk ajánlani.
3: A diákok mely területet szeretik a legjobban, milyen robotikai gyakorlatokat szeretnek végezni, és milyen új projekteket próbálnak maguktól, vagy a tanárok segítségével mentorálni?
2: A legkisebbek ők egyértelműen a játékos színes irányokba mennek el. Ugye most 2 fő irányzatunk van, a First LEGO League, valamint a World Robot Olympiád. Mind a kettőben a kicsiket céloztuk meg elsőnek, de már ugye eljutottunk oda, hogy gimnáziumi szinten is alkalmazunk, tehát középiskolai szinten is mennek. Ott már azért a komolyabb programozás van, sőt a hallgatók többsége és a tanulók többsége már olyan robotokat próbál készíteni, amihez saját maguk nyomtatják, akár az alaplapokat, akár az eszközöket, vagy kiegészítőket.
3: A mentor programmal indultunk, és ezzel is szeretnénk befejezni a beszélgetést. Hogy látja, a mentor program hová juthat el, mire van predesztinálva?
2: Nagyon pozitív megerősítést kaptunk az iskoláktól is, a gyerekektől is, valamint a kollégáktól is. Azt szeretnénk elérni, hogy ezek a hallgatók, akik ebben a mentorprogramban részt vesznek, ők is egy magasabb szinten tudják űzni magát a szakmát, valamint későbbiekben munkahelyi beilleszkedésnél azért ez a csapatmunka, ez a segítőkészség, ez nagyon-nagyon nagy előnyt jelent majd nekik.
3: Hogy látja, ez a mentorprogram mennyire segítheti az itt tanulókat a továbbfejlődésben?
2: A hallgatók többsége, ugye szoktuk mondani, hogy Covid generáció elég zárkózott. Az, hogy egy csapatot alkotunk és csapatként dolgozunk, nagyon segíti őket, nem csak oktatási szinten, hanem lelki szinten is. Sokat beszélgetnek, sokat járnak együtt, és tényleg közös csapatot alkotnak, valamint miután külső intézményekkel is felveszik a kapcsolatot, és kifejezetten ők foglalkoznak velük, így egyre jobban nyitnak a világ felé, tehát nagyon jó irányba haladunk most.
3: Ön szerint mi az a projekt, amit közeljövőben az egyetem hallgatói meg tudnak majd a középiskolásokkal valósítani, és a általános iskolásokkal?
2: Az elsődleges célunk az, mint mondtam, a First LEGO League és a VRO, World Robot Olympiad. Itt szeretnénk elérni azt, hogy saját csapatot indítsunk. Ez lehet akár a gyakorlóiskolánkból, valamint lehet az is, hogy kiemelünk majd egy-két olyan erősebb diákot, akik tényleg az egyetem csapata és égisze alatt tud majd tovább versenyezni. És mivel a World Robot Olympiad, ha jól emlékszem, 22 éves korig megy, így miután egyetemre eljönnek, és természetesen hozzánk jönnek, így innentől kezdve még folytathatják tovább is majd ezt a versenysorozatot.
1: A Nyíregyházi Egyetem Matematika és Informatikai Intézete új mentorprogramot indított, amelynek célja, hogy a középiskolások közelebbről is megismerhessék az egyetemen folyó munkát és az informatikai-matematikai képzéseket. A programba az egyetem hallgatói is bekapcsolódhatnak mentorként, így személyes tapasztalataikkal segíthetik a fiatalokat a pályaválasztásban. A részletekről Szabó József Mihállyal, a Matematika és Informatikai Intézet mesteroktatójával, a riporter Pokrovenszky Gergely beszélgetett.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, magazin műsorunk végéhez értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda búcsúzik Önöktől. További kellemes rádiózást és szép napot kívánunk. Zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Még egyszer köszönjük figyelmüket, viszont hallásra!
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
2: Isten igéjét Máté evangéliuma 5. fejezetének 17. és 18. verseiből hallgassuk meg. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt vagy a proféták tanítását. Nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem, hanem hogy betöltsem azokat. Mert bizony mondom nektek, hogy amíg az ég és a föld el nem múlik, egy ióta vagy egy vesző sem vész el a törvényből, amíg az egészben nem teljesedik. Nem mindegy, hogy valaki gaz vagy igaz. Egyetlen betű dönt el mindent. Látszólag. Az a kérdés, hogy a formalitást figyeljük, vagy azokat a titkos gesztusokat, amelyekből a lényeg lelepleződik. Jézus nagyon szerette azokat a semmiségnek tűnő dolgokat, amelyek tartják a valóságot. Például egy hajszál. Vagy két pici fillér. Egy szó. Vagy kinyúl először a tálhoz. Ezek a dolgok olyanok, mint az ékességek. Alig látszanak, mégis a lényegre láthatunk rá általuk. Ahogy egy rím megtarthat egy verset, ahogy egy jó szó feléleszthet egy barátságot, egy üdítő tea meggyógyíthat. Ezek csak jelek, mégis többek, mint jelek, ékességek. Életmegtartó apró dolgok. Jézus kérdése, hogy tudunk-e a parancsolatokra, az élet gyakorlati tanácsaira, a keretekre, az emberi közösséget összetartó szerkezetre úgy tekinteni, mint egy ékességre. Szemünk lencséjét tudjuk-e jobban fókuszálni és meglátni a szavak és dolgok mélységes szeretetét, amely bennünket, embereket összeköt, és egy hálóvá sző. A szálakat mi közöttünk jó szándékból, jó tekintetből és irgalmas szívből fonta az Isten. Ha ehhez a mély összetartozáshoz csatlakozunk, akkor mindenkihez és magához, a Teremtő Istenhez tartozunk. Amikor valakit bolondnak tartunk, talán valami nagyon fontosnak tűnő, lényeges dologra gondolunk. Az élet szövetét azonban nem a nagy rendszerek, hanem a pici dolgok összefüggései adják. Ezeket néha nem látjuk. A mai ige magyarázat Fekete Ágnes lelkipásztor nevéhez fűződik.
0: Az Európa Rádió délutáni magazinját a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A szaktárca a harmadfokú hőségriasztás miatt részlegesen feloldja a hétvégi kamionstoppot, ezt a közlekedési minisztérium közölte a napokban. A tárca szombaton 22 órától vasárnap reggel 6 óráig oldja fel a 7,5 tonnánál nehezebb gépjárművek közlekedésének korlátozását, így hétvégén csak vasárnap reggel 6 és este 10 óra között lesz érvényben kamionstopp. A közlekedőket a következő napokban várható extrém hőség miatt fokozott óvatosságra inti. A tehergépjármű vezetőknek azt javasolják, hogy indulás előtt ellenőrizzék a járműveik műszaki állapotát, különös tekintettel a hűtőrendszerre és a gumiabroncsokra, valamint gondoskodjanak a szükséges ivóvízről és a pihenőidők betartásáról. A tudatos, takarékos vízhasználat fontosságára figyelmeztet a Magyar Vízi Közmű Szövetség az extrém meleg miatt. Azt kérik, hogy locsolásra ne csapvizet használjanak, csökkentsék a locsolás gyakoriságát, valamint az utak, járdák locsolását ezeken a napokon ne csapvízzel oldják meg, hanem például összegyűjtött esővízzel. Kiemelték, hogy a víziközmű szolgáltatók munkatársai a nap 24 órájában megfeszítetten azon dolgoznak, hogy a szolgáltatás biztonsága folyamatosan fenntartott legyen. Mint írták, a kánikulában fontos figyelni a környezettudatos, nem pazarló vízhasználatra, hiszen a klímaváltozás a vízellátásban is érezteti már hatását. Probléma jellemzően akkor van egyébként a vízellátásban, amikor a szolgáltatás kulcselemei meghibásodnak, ilyenkor a javítás ideje alatt akadozhat a szolgáltatás. Az ilyen havária helyzetek miatt lehet hosszabb-rövidebb ideig vízhiány, vízkorlátozás, ami a hőségben még nagyobb kihívást jelenthet, írták. Gyakran láthatatlan kockázat a magyar vállalatok számára is, ha az alkalmazottak Shadow AI-t, vagyis nem ellenőrzött mesterséges intelligenciát használnak a cégen belül. Jól lehet, a kiberbiztonsággal foglalkozó eset elemzése szerint a generatív megoldások, mint a ChatGPT vagy a Gemini, gyors és hatékony segítséget nyújthatnak a mindennapi munkában, azonban jelentős biztonsági és adatvédelmi problémákhoz vezethet, ha a cégek nem szabályozzák alkalmazásukat. 2023-ban például a Samsung mérnökei a munkafolyamatok gyorsítása és tesztelési céljából belső vállalati dokumentumokat és bizalmas forráskódot töltöttek fel a ChatGPT-be, ami adatszivárgáshoz vezetett. Az adatok külső szerverekre kerültek, ahonnan nem tudták visszaszerezni. Béres Péter, a kiberbiztonsággal foglalkozó

0: 6-6 órában, tehát napi 12 órát lefedve hétfőtől péntekig folyamatosan járjuk az utcát, ismerjük azokat a gócpontokat, ahol megtaláljuk az ügyfeleinket, és igyekszünk őket megfelelő folyadékkal, jelen pillanatban is a hűtőtáskáink tele vannak hideg vízzel, és ha kell helyszínre, megfelelő ruházatot is szállítunk, illetve ami még nagyon fontos, hiszen az én kollégáim szociális szakemberek, de találkozhatunk mi is az utcán olyan helyzettel, amikor nem feltétlen tudjuk eldönteni az egészségi állapot alapján, hogy elég, ha a Dobozi utcára szállítjuk az illetőt, vagy esetleg azonnal mentőt kell hívnunk. Ebben az esetben az utcai szolgálatunknál már nagyon jól bevált mozgó orvosi szolgálat, ahol egy sürgőségi szakasszisztens szokott velünk kijönni a kritikus helyszínekre, és ő ott fel tudja mérni az ügyfelünk állapotát.
1: Vörös kód esetén nem csak a hajléktalan ellátók, hanem valamennyi szociális intézmény fogadja az utcán élőket. Minden hivatásos szolgáljon becsülettel, tisztességgel, a törvény, valamint a hazánk iránti hűséggel, mondta a miniszterelnök a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tisztavatú ünnepségén Budapesten. Magyar Péter a Ludovika előtti téren tartott rendezvényén beszédében azt kérte a végzett hallgatóktól, legyen bátorságuk felszólalni, ha törvénytelenséget látnak, legyen tartásuk jelezni, ha méltatlan parancsot kapnak, és legyen erejük kiállni, ha a hivatásuk becsületes sérülne. Az egyenruha a hazánkat szolgálja, nem a hatalmat, a törvény pedig minden magyar emberé, nem a hatalmasoké, fogalmazott a kormányfő. Hozzátette, Magyarország számít a most végzett hallgatókra, és minden erőnkkel azon dolgozunk majd, hogy önök is számíthassanak a hazájukra. A kormányfő arról is beszélt, a most végzett tisztek példaként fognak állni a következő évfolyamok és a fiatalabb kollégák előtt, egy-egy intézkedésükön keresztül pedig a magyar emberek is találkoznak majd az állammal. Zenei nyári akadémiát rendez a Szegedi Tudományegyetem Bartók Béla Művészeti Kara. A résztvevők számára szervezett változatos hangszeres kurzusok, tematikus előadások mellett több koncert is a program része. A hétfőn kezdődő Szegedi Nyári Akadémia az elmúlt két évtizedben a tehetséggondozás meghatározó fórumává vált, ahol fiatal zenészek tucatjai találtak szakmai inspirációra és fejlődési lehetőségre az STM Művészeti Karán. Az akadémia programjának gerincét a fiatal zeneművészek, zenei szakgimnáziumi növendékek, főiskolai és egyetemi hallgatók, valamint pályakezdő zenetanárok számára szervezett mesterkurzusok adják. A rendezvény sorozat több koncertje és előadása azonban a nagy közönség számára is nyitott és ingyenesen látogatható.
2: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
1: Áldás békesség, a mai elcsendesedés alkalmával Kós Ádámot, a Rakamazi Református missziói egyházközség lelkipásztorát hallhatják. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, köszönjük, hogy amikor hozzád fordulunk, akkor nem kell attól félnünk, hogy félbeszakítasz, vagy félreértesz bennünket. Te ismered a szívünket. Mielőtt megszólalnánk, te tudod gondolatainkat. Kérünk, csendesítsd el most bennünk mindazt, ami elvonja a figyelmünket, és taníts úgy minket a te igédre, hogy abból valódi változás szülessen életünkben. Amen. A 120. Zsoltár szavaival készülhetünk az ige hirdetésre. Ezt olvasom most. Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltok, és ő meghallgat engem. Uram, ments meg engem a hazug ajaktól és csalárnyelvtől. Mit érdemelsz? Mit fogsz majd kapni, te csalárd nyelv? A hős hegyes nyilait reketje pajzsával. Jaj nekem, mert mesekben kell tartózkodnom, Kédár sátrai közt kell laknom. Régóta lakom már együtt a békesség gyűlölőivel. Én békét akarok, de amint megszólalok, ők mindjárt harcra készek. Amen. Kedves testvérek, a 120. Zsoltárban a szerző egy hozzánk nagyon közeli élethelyzetben találja magát. Azt érzi, hogy olyan helyen lakik, ahol folyamatos a konfliktus. Amikor megszólal, a körülötte élők kapnak a lehetőségen, és kicsavarják a szavait, és azonnal harcra kelnek ellene. Ezek a gondolatok talán nincsenek is annyira távol tőlünk. Nekünk is van véleményünk. És tudjuk, mihelyt megosztjuk azt a családunkban, a baráti társaságunkban, a munkahelyen, az iskolában, vagy éppen a közösségi médiában, egyből támadhatóvá válunk. Hányszor tapasztaltunk már, hogy egy-egy őszintén kimondott, keresztény meggyőződésből fakadó vélemény miatt ér bennünket a támadás. Akinek van véleménye, szilárd meggyőződése bizonyos kérdésekben, azt könnyen megutálhatják, megtámadhatják, vagy akár ki is rekeszthetik. Ez pedig rettenetes érzés. Megbántva és félreértve érezhetjük magunkat. De nézzük meg a saját szemszögünkből is ezt a helyzetet. Mi történik akkor, ha valaki tőlünk eltérő véleményt fogalmaz meg? Gyakran mi is egyből támadásba lendülünk. Tudunk harapni, visszavágni, sőt, megszégyeníteni is. A mai igénk első üzenete ezért nem elsősorban az, hogy mindenki mondhat és gondolhat, amit akar, hanem sokkal inkább az, hogy kezdjük el meghallgatni egymást. Thomas Gordon pszichológus szerint a másik ember megértésének első lépése az értő figyelem. Amíg nem hallgatom meg a másik embert úgy igazán, addig nem is tudom megérteni. Ez egyszerűen hangzik, mégis ritkán sikerül. Sokszor bár akkor megfogalmazzuk a válaszainkat, az ítéletünket, amikor a másik még be sem fejezte a mondatát. Nem megérteni akarunk valakit, hanem meggyőzni. Nem meghallgatni akarunk, hanem válaszolni. Talán ezért olyan sok a félreértés, a sértődés és a vita emberi kapcsolatainkban. Talán ezért érezzük magunkat olykor úgy, mint a Zsoltár író. Idegenek vagyunk. Mert ahol nincs figyelem, nincs meghallgatás, és nincs valódi párbeszéd, ott előbb-utóbb idegenné válunk egymás számára. Ha egy cégben a vezető nem hallgatja meg a beosztottját, nem fogja megérteni őt. Ha a családban a férj és a feleség nem beszélget egymással, nem figyelnek egymásra, lassan eltávolodnak egymástól. Ha elmarad a párbeszéd a társadalomban, akkor nagyon könnyen megmaradunk egymással szemben álló csoportoknak, és egyre kevésbé tudunk közösséggé válni. A zsoltár nem a fájdalommal kezdődik, hanem ezzel a hitvallással. Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, és meghallgatott engem. Milyen különös. A zsoltáros azért tud a békességre törekedni. Azért tud, mert valaki előbb meghallgatja őt. Mielőtt az emberek megértenék, Isten már ismeri a szívét. Mielőtt az emberek igazságot szolgáltatnának neki, ő már az Úr elé viheti minden fájdalmát. Ha ezt el akarjuk kerülni, ha nem szeretnénk idegenné válni egymás számára, akkor az Úrtól, vagy az Úr Jézustól kell tanulnunk. Ő tudott hallgatni, amikor arra volt szükség, és meg tudott szólalni, amikor eljött az ideje. De minden szava és minden csendje az Atyától kapott szeretetből fakadt. Erre a szeretetre, erre a figyelemre és erre a lelkületre van ma is a legnagyobb szükségünk, hogy ne váljunk idegenekké egymás számára. Amen. Mennyei Atyán, köszönjük, hogy Te meghallgatsz bennünket akkor is, amikor az emberek félreértenek, vagy nem figyelnek ránk. Taníts bennünket úgy beszélni, hogy szavaink békességet építsenek, és taníts minket úgy hallgatni, értő figyelemmel, hogy valóban megértsük egymást. Adj türelmet a kapcsolatainkban, bölcsességet a vitáinkban, és adj szeretetet mindezek fölött, hogy Jézus Krisztus lelkületét tudjuk tükrözni mindazok felé, akikkel találkozunk. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet.

Köszönjük, Urunk, hogy Te azért hívsz mindenkor igéd köré minket, mert terved van az életünkkel. Olyan sok akadálya van annak, hogy meghalljuk a Te szavadat. Nem csak körülöttünk nagy a lárma, bennünk is nagy. Nem csak testileg romlik a hallásunk, hanem lelkileg is süketek vagyunk néha. Sokszor nem is akarjuk meghallani azt, amit Te mondasz nekünk. Köszönjük, hogy mégis mondod. De félve gondolunk arra, hogy nem ismétlődik vég nélkül az alkalom. Ezért téged kérünk, hogy segíts nekünk abban, hogy meghalljuk azt, amit nekünk mondasz ma és mindenkor. Add, hogy igéd hallása örömöt szerezzen a szívünkben, és a te igédnek ne csak hallgatói és meghallói, hanem cselekvői is lehessünk. És a te igéd tartsa meg a mi lelkünket, mert hisszük, hogy aki a te igédet befogadja, téged, az ige forrását fogadja be.

0: Álom, álom, édes álom. Esti mesénk következik. A cukrászok királya. Közelünkben lakik a cukrászok fejedelme. Hószínű a palástja, fején henger alakú fehér koronát visel, jobbjában ékes kanalat tart, elefántcsontból és ébenfából. Ezzel a kanállal ad jelt, hogy milyen édességet kell tepsibe tenni, mit kell megsütni, s mit kell a sütőből kivenni. Az egész vidék tiszteli a cukrász fejedelmet, mert elég egy rossz szó, már is megégeti a tortalapot, feketére pörkölteti a süteményt. Egy ízben valaki tiszteletlenül beszélt a cukrászok uralkodójáról. Azt mondta, ő is tudna olyan szerecsen fánkot készíteni, mint a fejedelem. Ezt a hírt az udvari tanácsosok és kengyelfutók a cukrász király fülébe súgták, mire 3 napig minden tészta karom fekete volt. Így állt bosszút a cukrász király a tiszteletlen embereken. A király mellett 3 kukta is sürgölődött, az egyik a tepsit taszítja be, a másik a süteményt szedi ki, a harmadik pedig jó étvágyat kíván, ha a fejedelem letör és megeszik egy darab tésztát. Ez a 3. kukta, úgy mondják, egy idő óta nem volt elég szorgalmas. Máshol járt az esze, ásított, szúnyókált. Talán későn feküdt le, mert otthon a televíziót nézte, de az is lehet, magától is lusta volt. Tény, hogy immel ámmal kívánt a cukrász fejedelemnek jó étvágyat. Amikor a fejedelem már a dobostortát ette, akkor kívánt jó étvágyat a császárkenyérhez. Egy ízben elaludt, majd amikor fölébredt, hirtelen jó étvágyat kívánt, holott a cukrász király nem is rágcsált semmit. Még nem egyszer a cukrász király megivott egy csupor édes tejszínt, és a kukta nem vette észre. Még jó éjszakát se kívánt a tejszín mellé, csak bámult, ásított, és lustálkodott. A cukrász király erre elhatározta, hogy a kuktának levágatja a fejét. Megütött egy rézüstöt, mire a környékről mindenki betódult, aki az édességet szereti és tart magáról valamit. Természetesen én is bementem a díszes terembe, ahol egyik oldalon a sütőkemence volt, a másik oldalon a királyi trónus. Mindannyian azt hittük, hogy valami különlegesen finom tésztát készítettek, és azt kell megkóstolni. Amikor meghallottuk, miféle szomorú mulasztás történt, bizony nem tudtunk hová lenni a bánattól. Ez a kukta csak ül itt és bámul, mondta haragosan a cukrász király. És még annyi fáradtságot sem vesz, hogy jó étvágyat kívánjon, amikor megiszom egy csupor tejszínt. A kukta zokogott, próbált védekezni, azt mondta, hogy nem vette észre, amikor a tejszínt megitta a király. Biztosan szunyókált, kiáltott rá az egyik környékbeli, és meg akarta cibálni a cukrász inas fülét. De ezt a többiek nem hagyták. Nem szabad a fülét tépni, amíg nem mondták ki rá a fejvesztést, sőt, a fülét azután se szabad húzigálni, mert nem illik az ilyesmi, magyarázták. A cukrász király nagyon haragos volt. Hadonászott az ébenfa kanállal, majdhogy meg nem csapta vele a lusta cukrász inast. Miért nem tudsz jó étvágyat kívánni a fejedelemnek? Kiabáltak többen is a cukrász inasra. Nem veszed észre, amikor eszik vagy iszik valamit? A cukrász inas óbégatott és a nyakát tapogatta. Végül megmondta, hogy vallani akar. Azért nem tudtam jó étvágyat kívánni, mondta, mert tele volt a számmazsolával. Ez igaz lehetett. Ugyanis az egyik nap a túrós tésztából teljességgel hiányzott a mazsola. Azt ehette meg a cukrász inas. Bár a környékbeliek szerették a mazsolát a túrós tésztában, mégis kegyelmet kértek a cukrász inasnak. Ugyanis a városnegyedünkben soha se fejeztek le senkit is, erre büszke is a lakosság. A fejedelem elgondolkozott. Azután nyugodtabban hadonászott az ében fakanállal.
1: Megkegyelmezek,
0: jelentette ki. De ezután ne tömsz le a szádat mazsolával. A legszigorúbban megtiltom, hogy lustálkodj és mazsolát egyél. Az emberek örültek a cukrász inas megmenekülésének. Csak az egyik tészta vásárló mondta tiszteletteljes hangon. Felséges cukrász király, suttogta, ha te megiszol egy csuport tejszint, az inas hogy ne enné meg a mazsolát? A cukrász király a homlokát dörzsölgette az elefántcsontnyelű fakanállal. Erősen gondolkodott.
1: Jó tanácsos vagy,
0: mondta végül. Ki is nevezlek udvari cukrász tanácsosnak? Ezután mind jó étvágyat kívántunk a fejedelemnek, de ő kanállal elhárította a megtiszteltetést. Azóta a cukrász tanácsos rendszeresen bejár a cukrász királyhoz, és messze földön híre van, hogy a környékünkön sütik a legjobb tésztát.

bajót a helyete. Köszönöm a légzéshez szükséges levegőt, és hogy boldogabb vagyok, mint bármikor azelőtt, amit a legjobban

0: 20 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A szaktárca a harmadfokú hőségriasztás miatt részlegesen feloldja a hétvégi kamionstoppot, ezt a közlekedési minisztérium közölte a napokban. A tárca szombaton 22 órától vasárnap reggel 6 óráig oldja fel a 7,5 tonnánál nehezebb gépjárművek közlekedésének korlátozását, így hétvégén csak vasárnap reggel 6 és este 10 óra között lesz érvényben kamionstopp. A közlekedőket a következő napokban várható extrém hőség miatt fokozott óvatosságra intézik. A tehergépjármű vezetőknek azt javasolják, hogy indulás előtt ellenőrizzék a járműveik műszaki állapotát, különös tekintettel a hűtőrendszerre és a gumiabroncsokra, valamint gondoskodjanak a szükséges ivóvízről és a pihenőidők betartásáról. A tudatos, takarékos vízhasználat fontosságára figyelmeztet a Magyar Vízi Közmű Szövetség az extrém meleg miatt. Azt kérik, hogy locsolásra ne csapvizet használjanak, csökkentsék a locsolás gyakoriságát, valamint az utak, járdák locsolását ezeken a napokon ne csapvízzel oldják meg, hanem például összegyűjtött esővízzel. Kiemelték, hogy a víziközmű szolgáltatók munkatársai a nap 24 órájában megfeszítetten azon dolgoznak, hogy a szolgáltatás biztonsága folyamatosan fenntartott legyen. Mint írták, a kánikulában fontos figyelni a környezettudatos, nem pazarló vízhasználatra, hiszen a klímaváltozás a vízellátásban is érezteti már hatását. Probléma jellemzően akkor van egyébként a vízellátásban, amikor a szolgáltatás kulcselemei meghibásodnak, ilyenkor a javítás ideje alatt akadozhat a szolgáltatás. Az ilyen havária helyzetek miatt lehet hosszabb-rövidebb ideig vízhiány, vízkorlátozás, ami a hőségben még nagyobb kihívást jelenthet, írták. Gyakran láthatatlan kockázat a magyar vállalatok számára is, ha az alkalmazottak Shadow AI-t, vagyis nem ellenőrzött mesterséges intelligenciát használnak a cégen belül. Jól lehet, a kiberbiztonsággal foglalkozó eset elemzése szerint a generatív megoldások, mint a ChatGPT vagy a Gemini, gyors és hatékony segítséget nyújthatnak a mindennapi munkában, azonban jelentős biztonsági és adatvédelmi problémákhoz vezethet, ha a cégek nem szabályozzák alkalmazásukat. 2023-ban például a Samsung mérnökei a munkafolyamatok gyorsítása és tesztelési céljából belső vállalati dokumentumokat és bizalmas forráskódot töltöttek fel a ChatGPT-be, ami adatszivárgáshoz vezetett. Az adatok külső szerverekre kerültek, ahonnan nem tudták visszaszerezni. Béres Péter, a kiberbiztonsággal foglalkozó cég egyik vezetője elmondta, a nem ellenőrzött mesterséges intelligencia egyik legnagyobb veszélye, hogy a szervezetnek nincs rálátása arra, mikor és milyen eszközöket használnak a munkatársak, és milyen adatokat osztanak meg, ezért üzletileg kritikus információk is kikerülhetnek a vállalat kontrollja alól. Felhívták a figyelmet arra, hogy miközben a magyar vállalatok jelentős része még nem rendelkezik átfogó AI stratégiával és szabályozással, a dolgozók már aktívan használják ezeket az alkalmazásokat a hétköznapokban. Zenei nyári akadémiát rendez a Szegedi Tudományegyetem Bartók Béla Művészeti Kara. A résztvevők számára szervezett változatos hangszeres kurzusok, tematikus előadások mellett több koncert is a program része. A hétfőn kezdődő Szegedi Nyári Akadémia az elmúlt két évtizedben a tehetséggondozás meghatározó fórumává vált, ahol fiatal zenészek tucatjai találtak szakmai inspirációra és fejlődési lehetőségre az STM Művészeti Karán. Az akadémia programjának gerincét a fiatal zeneművészek, zenei szakgimnáziumi növendékek, főiskolai és egyetemi hallgatók, valamint pályakezdő zenetanárok számára szervezett mesterkurzusok adják. A rendezvény sorozat több koncertje és előadása azonban a nagy közönség számára is nyitott és ingyenesen látogatható.
0: Az időjárásról.
1: Vasárnap tovább fokozódik némileg a kánikula, sok napsütésre, kevés felhőre kell készülni, kisebb záporok előfordulhatnak. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 35 és 40 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet előadja Fekete Ernő.
1: 62. fejezet. Másnap híre futott a palotában, hogy Attila követeket indított reggel a Rajna partjára, Ildikó apjához. Megkérte a kezét a leánynak. Csak ugyan utaztak el a főurakból, Csát, Dorog és Orgovány is köztük. Senki se tudta, hogy hova. Én nem sokat gondoltam velük. Leveleket kellett írnom a Sváb, Kvád, Rug, Scír, Turciling, Herul és más fejedelmeknek, akik az Adria partján teleltek a népükkel, hogy mihelyt enged a tél keménysége, azonnal induljanak az Alsó-Dunára, és várják meg Attillát. A tavaszon Konstantinápolynak indulunk. Az új császár ugyanis, Marcianus, egy kemény nyakú vén katona, még a katalauni hadjárat előtt megtagadta az adót. Azt izente Attilának. Aranyat csak a barátaimnak adok, más csak vasat várhat tőlem. Amire Attila még rövidebben válaszolt. Vasra én acéllal felelek. Azonban akkor már nyugatnak állott a rudunk. Marcianus várhatott. Az idő csak most érkezett rá. Mához egy évre, mondta Attila egy este. Ott ebédelünk Marcianusnak a palotájában, s vele hordatom magam elé a tálakat. Hát mondom, azon a napon is sokat dolgoztam. Este ismét a patrícius asszony izent át, és én fáradtan is szívesen siettem hozzájuk. Csát csak ugyan elutazott. Emőke bágyat volt. Csátné sem aludott még eleget az éjjeli mulatság után, korán lefeküdt. Emőke azonban velünk maradt. A leveleket lassan és sokáig írtam, hogy idő szakadjon, amikor Emőkével beszélhetek. Dicsekedni óhajtottam, hogy nincs olyan nap, amelyen egy-két aranyat ne keresnék, s hogy a társaim minden jóval bíztatnak. Konstantinápolyban pláne én leszek a vezető, Attila mellett harcolok. Ezt a mondást, Attila mellett harcolok, különösképpen elkészítettem előre, hogyan ejtem ki. Emőke tudja, mit hordoz ez a mondás. A jövő gyönyörű képét, gazdagságot, méltóságot, mennyországot. Jó kedvem volt. Tréfáltam, hogy Emőkét földerítsem. A halványságát arra tudtam, hogy nem aludt eleget. Dicsértem a táncát, a ruháját, és közben megírtam a levelet is a patrícius asszony férjének. Na, mulatságos levél volt. Le kellett festenem, hogy mennyit szenved, és hogy ha a váltságdíjat hamar meg nem küldik, elsorvad a sanyarúságban. Asszonyom, mosolyodtam el, amióta itt vagy, meghíztál a sanyarúságban. Ásított. Nem tudom, hogyan van, felelte, de magam is tapasztalom, hogy szűkül a ruhám. Végre a levél elkészült. Pecsétet csöppentettem rá, s a patrícius asszony lenyomtatta a gyűrűjével. Gigia fogta a kisebbik lámpást, és bekísérte a szobájába. Egy percre magunkra maradtunk. Emőke szeme akkor rám nyílott. Valami különös bús nézéssel, ahogy talán csak az a nő nézhet, aki vérpadon térdel, s utoljára néz fel, hogy a következő pillanatban lehajtsa a fejét, s várja, hogy a hóhér pallosa rásújtson. Valami ilyen nézés volt az, és szólt is. Zéta, mi szomorúbb a halálnál? Csak bámultam, mit is szólhassak az ilyen kérdésre. Ő maga felelt, a fejét ingatva bámult maga elé. Az élet. Én csak képedeztem. A szeme könnyben úszott. Mit akart mondani? Nem tudom. Az ilyen nyilatkozatokra nem lehet válaszolni. Én is csak vártam, hogy kimagyarázza, mi lelte. Azonban Gigia visszatért. Emőke fölkelt, s bement a másik szobába búcsútlanul. A lépcsőn megszólítottam Gigiát. Mi baj a kisasszonyodnak? Igen szomorú. Az, ami nekem. Felelte Gigi.

0: Csia. Hát neked mi bajod? Kitörődik avval? Megbosszankodtam rá. A csuda rázzon meg! Hát már te is titkolózol. Mi baja a kisasszonyodnak? Gondolkodva nézett rám, és csak a szemöldökét emelgette, vállát vonogatta. Nem vallathattam. De lógó fejjel ballagtam haza, s mind éten át emőke szava búgott a fejemben. Mi szomorúbb a halálnál? Nem sokára rá kiváltották a patríciusnét. Az ura maga jött el érte. Megkeresett engem az íróházban, és megkérdezte, hogy mekkora volna a váltságom. Nem tudom, uram, vonogattam a vállamat, nem kérdeztem. Hát, azt mondja, ha nem nagy, kiváltalak. Magam mellé veszlek, nemességet szerzek neked. A leveleidet írástudók is megcsodálták. Olyan megható képet festettél a feleségemről, hogy még idegenek is könnyeztek rajta. Kiváltalak. Köszönöm, feleltem kevés alázatossággal. Inkább vagyok itt rab, hogy sem nálatok, uram, főnemes. Megütközve nézett rám. Még tán ma is csóválja a fejét, ha eszébe jutok. Hatvanharmadik fejezet. A tavasz abban az évben korán érkezett. Már február végén kék lett a hun leányok hajában az ibolya, és zöld volt a mező. A szövetséges hadaktól napról napra jött az értesítés, hogy megindultak, s hogy az Alduna mellett várják Attillát. Talán még nagyobb népsokaság is jelentkezett, mint a nyugati hadjáratra. Attila csillaga a magasán ragyogott. A katalauni csata után senki sem kételkedett többé, hogy az övé a világ egészen. Hallottuk, hogy Marcianus is szűköl. Ha odaérünk, térden hozza Attila elé a koronáját. Mit is tehetne mást? Ezen a földi világon csak egy király az, aki uralkodhatik. Az íróházban már arról is beszélgettünk, hogy Attila Konstantinápolyba teszi át a székét. Márványpalota illik a világ urának, s tengerparti város a hatalmas hun nép előkelőinek. Már csak az volt hátra, hogy meglegyen a nászünnep. Attila talán már másnap indul, s magával viszi az újasszonyt is. Hát egy tavaszi napon az is megtörtént. A pap délben áldotta meg őket. A főtéren rengeteg mágia égett, fehér lovat áldoztak, és zsákszámra öntötték a tűzre a tömjént. A város virággal volt tele. A téreken ökröket és bárányokat sütöttek. Mindenfelé folyt a bor, és szólt a zene, pengett a sarkantyú, és daloltak a lantosok. Attila palotájába 1000 vendég volt hivatalos. A főterem arra az alkalomra új díszt öltött. Terjedelmes szőnyegek takarták a falakat és az oszlopokat. A terem szögleteiben márványból faragott görög-római istenszobrok fehérlettek. Azokat mind a római városokból hozták, de csak a férfi szobrokat. A női szobrokat nem tűrték meg a hun nők. Férfi szobrokban is csak a takartakat. A szobrok fejét hun süveggel díszítették. Nagy arany és ezüst kandeláberek ragyogtak oldalt. Az asztalon 1000 teríték, csupa ezüst és arany. A terem közepén láncon egy faragott hordó függött, a római pápa ajándéka. A legrégibb Lacrimae Christi volt annak a tartalma. Az ebéden persze én nem voltam bent. Künn a hadi gyakorlótéren versenyfuttatást rendeztek a hunok, azokat néztem. Más helyen kötéltáncosok, avzon komédiások, alán késhányók, görög csepűrágók mulattatták a népet. A palota előtt való téren Cerkó egy seprűn lovagolva utánozta a főurakat. Nagy hasú eszlászt, amint a pocakját feszítve töttyög a paripán, csátot, amint a bajuszát húzogatva kevékedik, bikafejű mácsát, amint a fejét lógatva részegen lovagol, urkont, amint nagy macska szemeit meregetve kiáltja. Előre! Vissza! Ők! Ők! Én már ismertem ezeket a tréfákat. Maguk a kigúnyoltak is sokszor megnevették. De a nép először röhögte. Az öröm zengett-bongott mindenütt Attila városában. Aztán, mikor előhomályozott az est, a fáklyák százezre gyulladt ki a földön. A nép odagyűlt Attila palotája elé, s látni kívánta a királyt. A király meg is jelent a palota erkélyén a fehérbe öltözött koszorús fejű új asszonnyal együtt. A nép eget rengető örömkiáltással fogadta őket. A férfiak a süvegüket rázták, a nők a kendőjüket lebegtették. A boldogság mámora piroslott minden arcon. Én, aki nyugodt szemmel tudok nézni minden izgalmat, azon az estén nem bírtam föléje emelkedni a sokaság érzésének. Magam is lobogtattam egy szurok fáklyát, és üvöltöttem a hunokkal. Éljen Attila! Áldás! Már nem a barbár vezér ő az én szememnek, hanem a szerencsém tartója, éltető napom, örökös királyom. A nép aztán, hogy Attila visszavonult, csoportokra oszladozva vigadott tovább. Én csáték elé mentem, ahol itáliai énekesek és kvád táncosok zörgették a tányértobot. Amint ott állok, megpillantom a csoportban csáték cselédségét, s köztük Gigiát. A leány az első sorban állt Gyöngyi mellett, és a fáklyák fénye megvilágította. Meglepett annak a leánynak a szépsége. Mi volt ő, mikor először láttam? Füstös, éretlen gyerkőc. Most az arca fehér és gyöngéden piros. Fekete két szeme, mint két fekete pillangó. A haja dús, keze, lába formás. Csak beleütődött a szemem, és elámult rajta. Uzura megpillant. Int, hogy csatlakozzak hozzájuk. Szívesen. A kvád táncos akkor kezdte a fáklya táncot. Fiatal ember volt, könnyen forgó, könnyen ugró, hajlékony derekú. Azzal ügyeskedett, hogy a fáklyákat szüntelen kígyóztatta a teste körül. De tán az ünnep örömére több zsírt kent a fejére a kelleténél, a láng belekapott a hajába, s a táncnak a hunok nagy derültségére vége szakadt. Gyerünk másfelé, kiáltotta Uzura. S karon kapta rába asszonyt, ragadta magával. Gyerünk! Ladó is karon fogta Gyöngyit. Nekem Gigia maradt. Beleöltekezett a karomba, és kószáltunk a zajgó városban. Ők szegények ritkán szabadulhattak hazúról. Akkor, hogy a ház teljesen rájuk volt bízva, valamennyien otthagyták. Sétáltunk a fényben, vigadalomban. Megállottunk egy-egy mulató csoportnál. Néztük, mint pörgetik a teltképű hunmenyecskéket a fiatalok. Juhaj! Vagy dalt hallgattunk az itáliai hadjáratról. Egyik dal ma is az eszemben van. Arról szólt, hogy az itáliai síkságon Attila sátorának kerestek helyet. Valami domb kellett volna, de nincs. Hát legyen, mondta a fővezér, hozzon mindőtök egy süvegnyi földet. Aznap estére hegy keletkezett ottan. Tovább sétáltunk. Egyszer azt érzem, hogy Gigi a karja remeg. Fázol talán? Kérdem gyöngédeden. Mert tavasz elején voltunk még akkor. Nem, felelte, s boldogan nézett reám. Milyen szép vagy, Gigia, bámultam reá. Tudod-e, hogy az imént csodálkozva néztelek? Elpirosodva, mosolyogva vont vállat. Mi haszna vagyok szép? Rebegte. Nem ér az nekem semmit. No-no, sose hallottam még, hogy valakit azért sajnáltak volna, mert szép. Te már hallottál-e félét? Nos, hát akkor nagy sajnálatot érdemelsz te is. És ahogy a karja a karomban pihent, láttam, hogy a keze is formás. Hallgattunk. Ha Emőke nem volna a világon, gondoltam, ez a leány éppen jó lenne én nekem. De ez csak átszálló gondolat volt. Mikor hazaérkeztünk, szórakozottan búcsúztam el tőlük. A következő nap remény sugarai villogtak már a lelkemben. Holnap. Nekem is érkezik végre ünnepem. Ragyogó, nagy, szép ünnepem. Későn keltem, de a ravó társaim se siettek. Négyünknek volt egy szobánk, Konstantinosznak a szobája mellett. Az valamivel különb volt Rába asszonynak a szobájánál. A keményítő szag helyett gubacs szag uralkodott benne, de a falakat templomi képek díszítették. Mindenféle olajfestmények, merevarcú szentek és teltképű komoly angyalok. Nem is tudom, minek hozták el a hunok. Nem kellettek még takarmánytartó ponyvának se senkinek. Gyenge a vásznuk, mondták megvetően. Én azonban sokáig nem tudtam elaludni. A reménység száz alakban játszotta elém a találós kérdéseit, hogy mit várhatok Attilától. Csak egy a bizonyos, hogy felszabadít. Minden násza után felszabadítja Attila az úri rabjait, hogy emlékezetükben tartsák azt a napot. A felszabadult rabok haza is mehetnek, ha akarnak. Ritka az, aki hazamegy. Az a készszorítás, amellyel a fölszabadulás történik, ott marasztalja a rabot Attila mellett. Na, hát nekem is ide nyújtja a kezét. Királyok is szerencséjüknek érzik. De hát azon túl. Hát, ha nem kapok tőle egyebet, csak egy díszes kardot és süveget. Nem, ez semmiképpen nem történhetik. Szép sátort és nagy vagyont, sok lovat, tehenet, szolgát kapok tőle. Tán arra is szólít, hogy mielőtt indulnánk, házasodjak meg. Nem, erre most nem szólít, majd csak a hadjárat után. Akkor már én is 10 embert számítok, mikor a zsákmányt megosztják. Hát ez forgatott az ágyban. Reggel, mikor fölébredtem, a boldogság és kétség vegyes borzongása futott rajtam végig. Olyan remegő szívvel öltözködtem, mint a menyasszony, aki az esküvője napjára virrad. A sarumra az arany sarkantyút csatoltam, a hajamat illatos vízzel locsoltam meg, és fürtökbe rendeztem. Az ég kissé felhős volt, a levegő hűvöskés, szinte fázlaló. A városban még helyenként szólt a zene. A palota széles tornácán már egybegyűltek a főurak, és halkan beszélgettek. Ott állt a fővezér kék bársony süvegben, a kardját a hátán átfűzve. Ott állt a gazdám, araszos bajuszát sodorgatta. Ott állt a szabad görög. Kis csikóbőrös kulacsból kínálta az öreg barcának a borharmatot. Ott állt Orestész, néhány főtiszt, Ardarik király, Berki, Orgovány, Dorog, Mácsa, Kászon, Upor, valami 50 főember apró csoportokban. Várták a házi kürt szavát, hogy beléphessenek a terembe. S az udvaron tehenek bőgtek és birkák bégtek. Az ajándék állatok voltak azok, 7 fehér tehén, valamennyi aranyozott szarvú, 7 fehér paripa, valamennyi aranyozott körmű, 7 bárány, 7 fehér kecske, azok szarva is aranyozott, 7 fehér tyúk, 7 fehér páva, 7 fehér galamb, 7 fehér daru, no, sok mindenféle 7 fehér. A folyosó ajtó már nyitva volt, s ott állt 4 álmos testőr. Bejjebb a folyosó homályában Edekon kapitány köntöse piroslott. Bizonyára mind éten át ott örködött, s tisztségéhez illően első akart lenni, aki szerencsés jó reggelt, erőt, egészséget kíván Attilának. Szabad görög megszólított. Na fiú, mennyiért adod el a mai napodat? Hát, ha azt megkaphatnám vele, amit a király nem adhat, de amihez a király adománya nélkül nem juthatok, akkor nem adnám oda a római birodalomért. Ha pedig azt nem kaphatom meg, amit remélek, akkor a szabadságomat, a király minden ajándékát, s ráadásul a fejemet is odaadom az ördögnek ingyen. Szabad görög nevetett. Szeretem a találós kérdéseket, de erre nem vállalkozom. Hát mégis mi a? Ha a király nekem adja minden aranyát, s ráadásul a napot, a holdat és zsákokban az ég minden csillagát, az mind semmi ahhoz a kincshez képest, amit ettől a naptól várok. Nevetett. Ezt még úgy sem értem. A csoporthoz Kászon főkürtös lépegetett szokatlan díszben, álmos vörös szemmel. Kérdezte, hogy a király fölébredte már. Kezet fogott egy-néhány urral, s ivott kamocsának a csutorájából. Miért hoztad el a kürtödet? Kérdezte Vacsar. Csak nem gondolottál, hogy máma indulunk? Attillától kitelik, felelte Kászon. Az idő korán kinyílt. A beszélgetésünket dübörgés szakítja meg. A folyosón Edekon rohan felénk. A sisak nincs a fején. Kikelt arccal hörgi a testőröknek. A fővezért! S fuldoklik, rázza a kezét. A fővezér! Fussatok a fővezérhez, a főpaphoz, az orvosokhoz! Mi csak eltermettünk. A fővezér ott áll előtte a csoportban, de Edekon annyira meg van zavarodva, hogy nem látja. Mi baj? Képedeznek az urak. Edekon a falhoz dől, mint a részeg. A szeméből könnyek omlanak, az öklét a homlokára csapja.
1: Jaj, jaj nekünk!
0: Kiáltja, hogy szinte megfagyunk a szavától. A fővezér vállon ragadja.
2: Itt vagyok, mi történt?
3: Meghalt.
0: Szakadt ki a szó az emberből, de valami oly iszonyú hangon, mintha a szíve szakadt volna ki a száján. Mintha villámütés ért volna mindenkit. A gondolkodás megállt az emberekben. Hogy ki az, aki meghalt, senki sem merte kérdezni. Oly elképzelhetetlen szörnyűség volt, hogy nem hittünk a fülünknek. Végre a fővezér ajka mozdult meg, mintha lélekfolytó álomban rebegné.
2: Megölték.
0: Nem tudok semmit. Hörögte Edekon. Az asszony sikoltott, és én berohantam.
2: Attila ott fekszik. Hanyatt. Kiáltok neki. Uram! Rázom! Nem felel!
0: És az ember a falnak dőlve zokog. Megindultunk, mint az alvajárók, szótlanul, szinte tolongva be az ajtón, végig a homályos folyosón, föl az emeleti lépcsőn, ahol Attila hálószobája van. De ez olyan gépiesen némán történt, mintha mindenki egy rettenetes álom kénytelenségében mozogna. Ajtó nincs a szobán, csak egy kék selyemkárpit, vastag, földig omló. Az urak sápadtan tolongnak be, engem is sodornak magukkal. A kettős szárnyú ajtó kitárul, valami nehéz szag, meleg pince dohához hasonló. A szoba homályos sarkában térdel zilált hajjal fátyolba burkoltan, reszketve és sírva Ildikó. A nagy diófa ágyon pedig ott fekszik Attila hanyatt, mellig takartan, mozdulatlanul, iszap szín sárgán. Félig nyílt szája, mintha véres volna.
2: Uram!
0: Rebegi reszkető hangon Mácsa.
2: Uram!
0: Kiáltja a fővezér is, megrázva Attila vállát.
2: Uram!
0: Kiáltja, mint ahogy Krisztus kiálthatta Lázárt a sír előtt. S lerogyik az ágy mellett a kerevetre.
2: Meghalt! Meghalt!
0: Susogják eldermedten körülöttem.
3: Megölték! Megmérgezték!
0: Ordítja az öreg Barca. S megragadják Ildikót a hajánál, mint valami állatot.
3: Te ölted meg!
0: A nő sikoltva taszítja el a kezét, s a tenyerébe rejtekezik. A szavakat nem érti, de a vad hangra összerászkódott. Az arca, mint az őrülté. Barca is rázza a királyt.
2: Attila!
0: Sírja öregesen, apásan.
2: Attila!
0: A király keze a takarón van. Megragadja azt is, de elbocsátja megint, lerogyik a térdére, és fuldokolva sír.
2: Meghalt!
0: Minden arc könnytől nedves már, a fővezér a falhoz borulva zokog.
2: Ó, jó uram! Én jó királyom! Végünk!
0: Zokogja egy hang. Ki térdre esik, ki az ágyra borult, de mind jajgatott. Mint sírt csukladozó zokogással.
3: Jaj már neked, szegény hun nemzet!
0: Kiáltotta az öreg Barca. Magam is fulladozva mentem ki a szobából. A folyosón sápadt és jajgató emberek tolongtak befelé, kifelé. A toronylépcsőhöz szorultam. Fölmentem, hogy levegőhöz jussak. A palota körül csend van még, a távolban valami három helyen szól a zene. A napfény a felhőkből kisütött és megvilágította a város felét, a sátorok aranycsúcsait, a paloták résztetőit. A palotából látom, lovasok vágtatnak szerteszét, a zene elhalkul a távolban. Valami folytó csend ül a város fölé. Látom aztán, hogyan sietnek elő mindenfelől, férfiak lóháton, asszonyok, gyermekek a lovak mellett futva. Egyre többen, többen, a palotáknál már özöllő sokaság, halk zúgás a hangja. A tér megtelik emberekkel, asszonyokkal, gyermekekkel. Úr és szolga, nő és férfi vegyesen tolong be a palota minden ajtaján, s a levegőt zúgás és morajlás remekteti. Úgy érzem, mintha összeszakadt volna a föld és ég. A levegő folytó, mint zivatar előtt. Valami késztet, hogy lóra üljek és kimenjek a mezőre. Ne lássak, ne halljak semmit. Amint leérek, a testőrökbe ütközök. A folyosót elállták. Csak most rohan még Rika királyasszony, sikoltozva a haját tépve Attila szobája felé.
2: Megölték, megölték!
0: Sikoltozza. A nyomában előrehajló fejjel siet Aladár királyfi, a süvegét a kezében tartja. Sápadt, mint a fal. Aztán a többi asszony jön, és a többi gyerek. Nem bírom hallgatni ezt a borzasztó sírást, mondom Balassa testőrnek. Eresz ki! Ki ölte volna meg? Szólt a testőr könnyes szemmel. Nem járt itt kívülünk senki. Aztán a papok jöttek, és az orvosok. Mindenki azt beszélte, hogy megölték Attillát, s hogy megint a görög udvara bűnös. A népet dű és kétségbeesés szállotta meg. Az orvosok negyed óra múlván kijöttek, és azt mondták, hogy seb nincs a királyon, hanem ugyanúgy halt meg, mint Buda. Kikiáltó ismétli ezt a palota előtt, s a népnek bús morajlása rá a felelet. A tornácon a főurak sírnak. Csát előrántja a tőrét, és a ruháját hasogatja vele, az arcába is beledöfi, jajgat, a földre ül, s eldől.
3: Vége itt mindennek, még az Istennek is.
0: Kászor megmozdul, hogy fölemeli, de akkor hozzák a gyászposztóval bekötött dárdát, Attila aranyos dárdáját, hogy kitűzzék a palota ormára. Kászon elfordul, leoldja a nagy szép elefántcsont kürtöt a nyakából, és csapja az oszlophoz olyan erővel, hogy ezer darabra törik széjjel. Hatvannegyedik fejezet. Délután már ott feküdt Attila a főtéren, magas ravatalon, ezüst csillagokkal ékített fekete selyem sátor alatt. A sátor oldalait fölkapcsolták, hogy a nép láthassa. A főpapok a ravatal mögött fekete lovat áldoztak, s a világtalan káma megkérdezte az elköltözött hun szellemeket, hogy miképpen temessék el Attilát. Tegyétek őt hármas koporsóba, ez volt a felelet. Az első koporsó legyen arany, mint a napfény, mert ő a hunok napja volt. A második koporsó legyen ezüst, mint amilyen az üstökös csillag szárnya, mert ő a világnak üstökös csillaga volt. A harmadik koporsó legyen acélozott vas, mert ő erős volt, mint az acélozott vas. Míg a koporsók készültek, a hun főurak minden éten át azon tanácskoztak, hogy hova temessék el Attilát. Mert vándor nemzet a hun, s lehet, hogy valamelyik király fölkerekedik, s más országba viszi a népét, mint ahogy a méhek is elrajzanak. Vagy lehet, hogy a sok szövetséges nép közül tolvajhat kívánja meg az aranyat. Vagy az is lehet, hogy századok múlván megint egy erős népfaj áll elő, s akkor az aranykoporsót kifordítják a földből. Az öreg káma válaszolt az égi sugallat szerint. A Tisza tele van apró szigettel. Egyik helyen a keskenyebbik medréből térítsétek el a vizet. ott ássátok meg a sírt mélyen, és szélesítsétek meg a medret, hogy az legyen a nagyobbik. Azután, ha el van temetve a király, bocsássátok vissza a vizet. Idő múltával gyöngül az emlékezet, az iszap is belepi a koporsót. Senki se tudja majd, hol van Attila eltemetve. 100 000 ásó és kapa fogott aznap reggel munkába. Földdel tömött zsákokat rakva rekesztették el a Tisza ágat, ahol gyűrűt folyik a Tisza egy kis sziget körül. Estére már megvolt ásva a sír, olyan mélyen, hogy azt ember ott többé meg nem találhatja. Beszorták az alját virággal, falombal. Harmadnapra készen volt a hármas koporsó. Attillát még egyszer fölemelték, hogy mindenki lássa utoljára. Aztán a nép jajgatása között helyezték az aranykoporsóba. Melléje tették a kardját, íját, aranyos láncsáját. A fejére tették tündöklő sisakját, amelyet a csatákban viselt. Én velem a temetés előtt való éjjelen különös valami történt. Amint ott állok a virrasztók között, s hallgatom fásultan, butultan a táltosok imádságát, valaki megérinti a vállamat. Hátra tekintek, Gigia. Mit akarsz? Jer! Véltem, hogy emőke izent valamit. Mentem bágyattan, érzéstelenül, mint valami ónember. Megyünk a sokaságon át, odaérkezünk az udvarba. Ott már nincs senki. Félre van a fal mellé a sötétségbe. És sugdos rejtelmesen. Arra kérlek, ne menj el a temetésre. Emőke szokott illatvize szaglott rajta, s ez szinte felbőszített. Miért? Csak, kérlek, esedezek, ezt az egyet tedd meg. De miért? Az okát mond. Az éjjel borzasztó álmom volt. Azt álmodtam, hogy Attila lóháton száll a felhők között egy csapat emberrel, véres lovak és véres emberek. Te is köztük voltál.
4: Ugyan eredj a pokolba,
0: förmettem rá. Letérdelt és átkarolta a lábamat.
2: Ne menj el, Széta, ne menj el. Ezt az egyet kérem csak tőled. Valamikor azt gondoltam, kérhetek többet is. Nyájas voltál hozzám is, kedves, és egyszer én egy rózsát dobtam le neked az ablakból. Fölvetted a rózsát, és megcsókoltad. Azt gondoltam, az én szívem az a rózsa.
0: A vér a fejembe futott.
4: Te adtad azt a rózsát!
2: Haragszol érte? Rosszat tettem vele. Nem akartam, bocsáss meg. Utadban többé nem leszek, de ne menj el a temetésre.
0: Az első gondolatom az volt, hogy felrúgom, meggázolom, vagy nem tudom, mit csinálok vele. De míg a meglepődés elnehezített, lefogta a kezemet egy csillapító gondolat is. Ostoba leány! Mit tudja ez, hogy mit cselekedett? Nyugodj meg! Feleltem. Én is álmodtam valamit. Az én álmom jobb a tiednél, és bizonyára okosabb is. És ott hagytam.
5: Mai magazinunkban Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című regényéből hallottak részletet Fekete Ernő előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
6: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
7: Abigén.
8: A bogyós gyümölcskertész.
9: Szent Péter eset.
10: Főr Eliza.
8: Házasságon innen.
10: Katalin.
8: A gyerek.
11: A gólya kalifa.
10: A rosti fiú esete.
12: Pacsirta.
8: Pilátus testament. Szigetkék.
13: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
6: Reklámot hallottak.

0: 22 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Aki szabadtéri tömegrendezvényen kíván részt venni, az indulás előtt hozzon felelős döntést saját egészsége és mások biztonsága érdekében, hívta fel a figyelmet az egészségügyi miniszter a közösségi oldalán. Hegedűs Zsolt emlékeztetett, a hőség nem egyszerű kellemetlenség, hanem komoly egészségi kockázatot jelent, és különösen veszélyeztetettek az idősek, a várandósok, a kisgyermekek, a krónikus betegek, a szív- és érrendszeri betegségben érintettek, valamint azok, akik rosszul viselik a nagy meleget. Számukra a tárcavezető azt javasolja, hogy a hőség idején lehetőség szerint ne vegyenek részt szabadtéri tömegrendezvényen. Hozzátette, azok, akik mégis elindulnak, készüljenek fel tudatosan, vigyenek magukkal elegendő vizet, kerüljék az alkoholfogyasztást, viseljenek sapkát vagy kalapot, világos szellős ruhát, továbbá használjanak fényvédőt, és keressenek árnyékot vagy hűvösebb helyet. Ha szédülést, gyengeséget, fejfájást, hányingert, zavartságot, mellkasi panaszt, légszomjat vagy ájulás közeli érzést tapasztal, azonnal álljon meg, húzódjon árnyékba, igyon vizet és kérjen segítséget, írta a miniszter. Hegedűs Zsolt arra kért mindenkit, figyeljenek egymásra, és ha valakin a rosszul lét jeleit látják, akkor ne hagyják magára, és jelezzék azt a rendezvény biztosításában résztvevő egészségügyi szolgálatnak, vagy szükség esetén hívják a 112-es segélyhívót. Az extrém meleg napokon nyissák ki a templomok kapuit reggel 9 és 18 óra között, menedéket kínálva a forróság elől. Erre kéri lelkipásztorait a Magyarországi Református Egyház zsinatának elnöksége. Azt is javasolják, hogy helyezzenek ki ivóvizet, ezzel is segítve a túlhevült szervezet mielőbbi lehűlését. Mint a református.hu írja, a következő napok extrém meleg időjárása komoly veszélyt jelent az erre érzékenyek szervezetére, de különösen az idősek és a gyermekek kitettek a forrósággal járó kockázatoknak. Főként a nagyobb városokban és a fővárosban szolgáló lelkipásztorokat arra kérik, hogy ha módjuk van rá, a hőségriadó alatt nyissák ki a templomok kapuit, hogy oda bárki betérhessen megpihenni. Minden hivatásos szolgáljon becsülettel, tisztességgel, a törvény, valamint a hazánk iránti hűséggel, mondta a miniszterelnök a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tisztavató ünnepségén Budapesten. Magyar Péter a Ludovika előtti téren tartott rendezvényén beszédében azt kérte a végzett hallgatóktól, legyen bátorságuk felszólalni, ha törvénytelenséget látnak, legyen tartásuk jelezni, ha méltatlan parancsot kapnak, és legyen erejük kiállni, ha a hivatásuk becsületesség. Érülne. Az egyenruha a hazánkat szolgálja, nem a hatalmat, a törvény pedig minden magyar emberé, nem a hatalmasoké, fogalmazott a kormányfő. Hozzátette, Magyarország számít a most végzett hallgatókra, és minden erőnkkel azon dolgozunk majd, hogy önök is számíthassanak a hazájukra. A kormányfő arról is beszélt, a most végzett tisztek példaként fognak állni a következő évfolyamok és a fiatalabb kollégák előtt, egy-egy intézkedésükön keresztül pedig a magyar emberek is találkoznak majd az állammal. A harmadfokú hőségriasztás miatt rövidített ügyfélfogadással várja hétfőn és kedden az ügyfeleket a Nemzeti Adó és Vámhivatal azokon a kirendeltségeken, ahol nem biztosított a légkondicionálás, közölte a hatóság. Jelezték, ezeken a helyeken a hivatalok június 29-én hétfőn és 30-án kedden is kizárólag délig tartanak nyitva az ügyfelek és a munkatársak védelme érdekében. Hozzátették, a klimatizált központi ügyfelszolgálatok normál rend szerint várják az ügyfeleket, a személyes ügyintézést választók itt egyúttal meg is pihenhetnek, leülhetnek az extrém kinti hőmérséklet után. A NAV közleményében emlékeztetett, az ügyintézésre az elektronikus megoldások, illetve az online felületek mindig rendelkezésre állnak, és a hatóság ügyfelportáján szinte minden adóügy elintézhető.
0: Az időjárásról.
1: Vasárnap tovább fokozódik némileg a kánikula, Sok napsütésre, kevés felhőre kell készülni, kisebb záporok előfordulhatnak. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 35 és 40 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeta. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
1: Várják a mentorok jelentkezését a Tanítsunk Magyarországért programba a Miskolci Egyetemen. Nagy népszerűségnek örvend a program Miskolcon is, most újra jelentkezhetnek az egyetem hallgatói mentornak. A kezdeményezés lényege, hogy hátrányos helyzetű települések iskoláiban a mentorok segítsék a diákokat tanulmányaikban, megmutassák nekik a településen túli világ izgalmát és lehetőségeit. Miskolcon is egyre több egyetemista érdeklődik a program iránt, szinte már minden szakról. Nem csak bölcsész hallgatók, hanem gépészek, gazdászok és a többi kar hallgatói is jelentkeztek már eddig mentornak. A részletekről Ádám Anettát, a Tanítsunk Magyarországért program szakmai vezetőjét, a riportersütő Dávid Pelé kérdezte.
2: A program alapvetően arról szól, hogy egyetemisták segítenek 7.-8. osztályos kisdiákokat, akik valahol Miskolc közeli kis településen élnek, foglalkoznak velük heti 6 órában, és ezért ösztöndíjat kapnak.
3: Mi a célja a programnak, milyen célkitűzései vannak? Gondolom, sok felé, sok irányban elmozdul a program.
2: Így van, a cél a programnak, a Tanítsunk Magyarországért egy kicsit félrevezető, mert a hallgatók nagyon-nagyon sok mindent csinálnak a gyerekekkel, csak éppen nem tanítják őket, mert ez a pedagógusnak a feladata, és nagyon hosszú tanulás és komoly szakképzettséghez kötjük a magyar köznevelésben ezt a feladatot, úgyhogy a mentorok valójában nem tanítanak, hanem mentorálnak, tényleg, Isten igazából, és ez egy nagyon-nagyon sokszínű, sokrétű tevékenység. Minden mentor magához és a gyerekhez igazítja azt a tevékenység repertoárt, amit ők kijátszhatnak közösen. És hát nyilvánvalóan a lényeg ennek az egész történetnek szerintem, ha valaki hallja azt, hogy egyetemisták dolgoznak kisiskolásokkal, akkor evidens, hogy mi a legfontosabb cél, hogy a gyerekek az életüket egy kicsit szeretnek.

0: Szerencsésebben, tudatosabban tervezve éljék le, és tervezzék meg egyébként alapvetően.
1: És ami miatt most készítjük az interjút, hogy lehet még jelentkezni mentornak, technikai oldaláról közelíteném meg, hogyan, miként, mettől, meddig lehet jelentkezni.
0: Sok-sok kisgyerek és sok iskola vár arra, hogy ott indulhasson a mentorprogram. Szívünk szerint az összes jelentkező iskolát rögtön tereszórnák, de ennek egyetlen egy akadálya van, hogy teleszórjuk, hogy csak annyi iskolába tudunk annyi mentort küldeni, ahány embert kiképeztünk itt a Miskolci Egyetem hallgatói közül. Úgyhogy minél több hallgató jelentkezik mentornak, annál több gyereket fogunk tudni ellátni ezzel a programmal. És most így van pontosan ezért, hogy még több mentor tudjunk kiküldeni az iskolákból, szerveztünk, ilyenkor nyáron egyébként szoktunk egy tömbösített kurzust, amikor 3 nap alatt, 30 órában gyakorlatilag megtanulják azt a mentorjelöltek, amit egyébként a fél év során heti 2 órában a társaik. És szeptembertől már ösztöndíjas mentorként dolgozhatnak.
1: Esetlegesen, ha most még valaki szeretne jelentkezni, miként teheti meg?
0: Az egyetem honlapján is fent van a felhívásunk, tehát könnyen meg lehet találni, de végtelenül egyszerű a történet, a TMO, mint Tanítsunk Magyarországért, kukac.unik@miskolc.hu e-mail címre kell írni egy e-mailt, hogy ha-hú, én a Miskolci Egyetemen vagyok egyetemista, és szeretnék jelentkezni mentornak.
1: És ezen a képzésen, amin például részt vettek, ha még valaki esetleg jelentkezik és belecsöppen a képzésbe, ott milyen muníciót kapnak, mivel szerelitek fel őket, mit tanulhatnak meg?
0: Alapvető filozófiánk a felkészítésben, hogy úgy készítjük fel a hallgatóinkat, ahogy szeretnénk, hogy dolgozzanak a mentorált gyerekeikkel. Tehát alapvetően, hát ez nem egy ilyen előadás van is a hallgató-hallgat típusú óra, hanem mindig történik valami, aktívak benne a hallgatók, hiszen hiszünk abban, hogy a tudás elsajátítás az aktivitása sokkal-sokkal hatékonyabb, és nyilván van néhány nagyon fontos tudáselem, ismeret, kognitív befogadni való információ, ami szükséges ahhoz, hogy a mentorok el tudják majd végezni a munkájukat, de alapvetően azt is tevékenységközpontú módszerekkel szoktuk elsajátítani, úgyhogy 2 nap igazi tréning vár rájuk. Ráadásul a 3. napon terveztünk egy nagyon izgalmas, érdekes találkozót, ahova cigány származású, az életükben valamilyen nagy sikert, vagy legalábbis egy sikeres életutat befutó felnőttek lesznek ott, hogy nagyon fontos, hogy lássák a mentorok, hogy ha valaki hátrányból érkezik, nagyon lényeges az, hogy legyen valaki olyan, aki kapaszkodót ad, aki segít abban, hogy kitörjön, hogy boldoguljon, és ők is el fogják majd mondani, hogy számukra mik voltak ezek a kitörési pontok, és hogy igenis, hogy lehet szegénységből, nagyon nagy hátrányból is nagyon sikeres életutat befutni.
1: Mentornak kinek érdemes jelentkezni, illetve hát úgymond ilyen gyakorlati jó tanácsokat kérdeznék, hogy miben befolyásolja egy mentor életét, még a lelkiekre nem térünk ki, mert azt szerintem külön megérdemel egy témakört, akár úgymond az egyetemi élet során, hétköznapok során miben, hogyan befolyásolja a mentor életét, esetleg mit kaphat ettől a programtól.
0: Ez tipikusan olyan program, hogy mindenki annyit tud kivenni belőle, amit beletesz, illetve azt mondják a mentoraink, hogy többet vesznek ki, mint amit beletesznek, de ha valaki ezt tényleg akár csak a minimál követelmény szinten teljesíti, nem tud nem változni az élete, vagy akár csak a világlátása, a szemlélete. Egyszerűen nagyon-nagyon sok. Azt tapasztaljuk, egyébként számunkra is meglepő módon, hogy nagyon sokat ad a mentoroknak ez a program. Szerintem minden hallgató csak végig gondolja, hogy 20 évesen egy fiatal mellett van 4-5 kisgyerek, akik tényleg úgy néznek rá, mint egy félistenre, hiszen a mentorukat nagyon-nagyon tisztelik és szeretik a gyerekek, és ami lehet, hogy meglepő, nagyon szót is fogadnak nekik, és mindent elfogadnak tőlük, ez nagyon erős egóépítő hatással van. Nagyon nagy felelősségérzetet tanulnak meg például a mentoraink, és megtanulnak számos olyan készséget, képességet, kereszt kompetenciát, ami majd aztán a munkaerőpiacon nagyon hasznos lesz, hisz nagyon, általában nagy a távolság, ahonnan a mentorok jönnek, az egyetemisták, és ahonnan a gyerekek érkeznek. Másképp kommunikálnak ezekben a mikrovilágokban. Neki meg kell tanulnia beszélni, utasítást adni, kérni, viccelni, szórakozni, magyarázni egy olyan gyereknek, aki egy teljesen más szókészlettel, teljesen más szokásrendszerrel működik, és a munkaerőpiacon, ha majd ő diplomásként el akar helyezkedni, valószínűleg erre szükség lesz, hisz irányítania kell diplomásként olyan embereket is, akik egy egészen más szociális közegből érkeznek.
1: Egy mentornak egy menetrendje, ha nem is egy hétköznapja, egy hete hogyan néz ki?
0: Heti 6 órát ír elő a program a gyerekekkel való foglalkozása. Ezt lehet úgy csinálni, hogy minden nap kimegy 1 vagy 2 órát, de nem, egyébként nem lehet így csinálni. Egy gyakorlatban azt tapasztaljuk, hogy minden mentorunk egy napot szabadít fel az egyetemi tanulmányai alól. Ezt nagyon általában meg szokták tudni valamilyen érdekes módon oldani a hallgatók, de egyébként a rektori egyéni tanulmányi rendel ez technikailag is és hivatalosan is teljesen megoldható. Tehát heti egy napot szoktak felszabadítani, elmennek az iskolába, és akkor ezt a 6 órát egyben töltik a gyerekekkel, de olyan is van, és nyugodtan ki is lehet hagyni heteket, hisz nagyon gyakran szerveznek például kirándulásokat. Vagy vannak, ez ritkább, de vannak olyan mentoraink, akik hétvégére elviszik például a gyerekeket, és ez is beleszámít a mentorálásba. Mi azt látjuk, azt tapasztaljuk, hogy valójában az egyetemisták tanulmányi idejét, tanulmányi munkáját, hatásfokát nemhogy rontaná az, hogyha benne vannak a mentorprogramban, hanem még javítja is, pontosan azért, mert hatalmas motivációt ad, kimozdulási lehetőséget, egy másfajta perspektívát. Tehát, hogyha bárki attól fél, hogy akkor nem lesz annyira ideje a tanulmányaira, gyakorlatban azt tapasztaljuk, hogy ez egyáltalán nem így van.
1: Miért jó mentornak lenni? Milyen pluszt kaphat az ember, akár anyagi juttatást, akár lelki feltöltődést, akár ötleteket? Milyen plusszal jár az, hogy mentorkodik valaki, akár több éve?
0: Hát ez a kérdésben rejlik a dolgoknak a sorrendje és tartalma valójában, mert nagyon-nagyon sok irányú dolgot kap egy mentor. Azt, amit technikailag, fizikailag kap, ez egy 60 ezer forintos ösztöndíj, amiből 10 ezer forintot a gyerekekkel közös tevékenységre költenek, amikor elmennek például a faluba vagy a városba sétálni, akkor vehetnek belőle fagyit, elmehetnek moziban, elmehetnek múzeumban, bármilyen belépőre is lehet ezt fordítani, illetve akár nagyon gyakori, hogy valamit csinálnak közösen, valamilyen kézműves tevékenységet, vagy akár pizzát sütnek, vagy szalonnát, erre is lehet fordítani ezt az összeget. Tehát van egy jó ösztöndíj. Ehhez tartozik egy nagyon összetartó, számunkra is nagyon nagy örömet okozó összetartó közösség. Az egyetem különböző szakáról, különböző karáról, különböző korosztályból érkező mentorok egy nagyon szoros közösséget jelentenek, ami egy ilyen hatalmas nagy egyetemen azért nem olyan rossz dolog tartozni valahová, úgyhogy ezt is kapják a mentorok. A programnak egyébként ezen kívül vannak még anyagi juttatásai, mert hogyha valaki régen van a programban, és hála Istennek itt a Miskolci Egyetemen jellemző, van olyan hallgatónk, aki 12 fél éve mentorált, tehát 6 éve, ami azért tényleg az ember életében nagyon-nagyon sok, akkor különböző prémiumokat is kap, ami anyagilag megfizethető, és amit most eszembe jutott pont Petra, az egyik közgazdász mentorunk, aki 12 fél éve mentorál nálunk, a napokban kapott egy levelet egy olyan mentoráltjáról, aki még 21-ben a kezdéskor volt a mentoráltja. És ez a fiú nagyon-nagyon szépen egyébként meglepően meghatóan leírta, összetalálkoztak a buszon egy párszor, azóta is találkoznak néha, hogy Petra megy prügyre, és leírta, hogy mennyire hálás neki, és hogy milyen sokat jelentett ez a mentorálás. Egészen konkrétan megfogalmazta a fiú azt, ami ennek az egész programnak a lényege, hogy megértette, hogy neki mi való, azóta is tanul, folyamatosan a pedagógiai asszisztens, csecsemőgondos és egyéb képzéseket végzett el, és hogy mennyire erősen inspirálta az, hogy vele foglalkoztak, és hogy hittek benne, és így ő is elhitte, hogy belőle lehet valaki és valami.
1: A mentoráltak, tehát a kisdiákok, akikkel foglalkoznak, nekik mit jelent ez a program?
0: A mi mentorált gyerekeink általában úgy nőnek fel, hogy viszonylag nagy családokban, zajgó iskolákban, de azt tapasztaljuk, hogy az egyénileg ráirányuló figyelemből valahogy kevesebb jut nekik. A mentor ezt tudja megadni. Egy tanárnak 20-25 gyerekkel kell foglalkozni egy osztályban, még akkor is, ha osztályfőnök. A mentornak 4-5 kisgyereke van, és egész évben rájuk tud fókuszálni. Tehát egyszerűen az is nagyon-nagyon sokat jelent, helyőkeresztőrök szokták ezt csinálni, hogy kiülnek a helyőpartra, és csak ott vannak, és közben beszélgetnek. Nagyon nehezen szokják meg, olyan banálisan hangzik ez az én idő, de hogy ezeknek a gyerekeknek, a hátrányos kistelepülésen élő, sokszor maguk is hátrányos helyzetű gyerekeknek nagyon-nagyon kevés ilyen én idő jut. És nagyon nehezen szokják meg a gyerekek, hogy van valaki, aki csak rám figyel, csak velem foglalkozik, akinek fontos, hogy én hova adom be a továbbtanulási jelentkezésemet, és nem csak, hogy fontos neki, ki, hanem valóban tud is ebben adekváltan segíteni, hiszen nyilván a szülőnek is fontos ez, de lehet, hogy ő nem látja úgy át ezt a továbbtanulási rendszert, hogy tényleg hatékonyan tudjon segíteni. A mentor erre viszont képes.
2: Várják a mentorok jelentkezését a Tanítsunk Magyarországért programba a Miskolci Egyetemen. Nagy népszerűségnek örvend a program Miskolcon is, most újra jelentkezhetnek az egyetem hallgatói mentornak. A kezdeményezés lényege, hogy hátrányos helyzetű települések iskoláiban a mentorok segítsék a diákokat tanulmányaikban, megmutassák nekik a településen túli világ izgalmát és lehetőségeit. Miskolcon is egyre több egyetemista érdeklődik a program iránt, szinte már minden szakról. Nem csak bölcsész hallgatók, hanem gépészek, gazdászok és a többi kar hallgatói is jelentkeztek már eddig mentornak. A részletekről Ádám Anettát, a Tanítsunk Magyarországért program szakmai vezetőjét, a riportersütő Dávid Pelék

0: Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
1: Szép eredményeket ért el a lévai kórus, 1 arany és 2 ezüst. A Miskolci Fazekas utcai általános iskola és alapfokú művészeti iskola adott otthont az Éneklő Ifjúság elnevezésű minősítő versenynek, ahol több gyermek és ifjúsági kórus mutatkozott be, köztük a lévai is. Az iskola kórusa 3 formációban állt fel a versenyre. A lévai nagy kórus aranyminősítést szerzett, a lévai női kar ezüst, a lévai kamara kórus pedig szintén ezüst minősítést kapott. Petró Balázs és Klein Barbara pedagógusokkal, karvezetőkkel a riportársütő Dávid Pelé beszélgetett.
2: Régi ismerettségünkre, illetve korunkra való tekintete, ha megengeditek, újfent, mint már az elmúlt időszakokban tegeződnék. Az Éneklő Ifjúság versenyről fogunk beszámolni, ahol minősítést is kapott a lévai kórus. Balázs, mit lehet erről a versenyről tudni, milyen céllal alakult? Tudom, nem szervezők vagytok, de gondolom valamennyire azért ráláttok erre, mert rendszeresen jártok erre a versenyre.
3: Igen, így van, a Éneklő Ifjúság minősítő hangversenyt azt a KÓTA, a Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége alapította az 1970-es években. Maga ezt a kifejezéséként Bárdos Lajos használta, és azóta van megszervezve több olyan kórus minősítő hangverseny. Hát ezt így hívjuk, nem verseny, gyakorlatilag ez egy verseny, egyébként csak minősítést osztanak, mint a legtöbb művészeti versenyen is. És Miskolcon ez nagyon sokáig ment, azt hiszem a 2010-es évek elejéig. Nekem is még volt szerencsém a Egressy Béni zeneiskola kórusában Murvainé Bodnár Ildikó néni vezetésével részt vennem ilyen versenyen. Aztán ez abba maradt bizonyos okokból, és most pedig Balázsné Molnár Ildikó tanárnő indítványozására, szervezésére, közbenjárására a Fazekas utcai általános iskola és alapfokú művészeti intézmény immár a 2. alkalommal újfenn megrendezi Miskolcon ezt a egyébként országban, minden nagyobb városban megrendezett kórus minősítő hangversenyt.
2: Milyen darabokkal, hogyan készültetek, Petra, hogyan készültetek az Éneklő Ifjúság versenyre?
4: 3 formációval indultunk a versenyen, ugye volt a nagy kórus, ahol igazából korszakonként választottunk darabokat, szóval fogtuk, és egészen a reneszánsztól mostanáig a 20. századig válogattunk össze darabokat. Volt a kamarakórus, amit ugye legutóbb említettem is, hogy ez január-február körül alakult meg, illetve alakítottunk csak a versenyre egy női kart. Úgyhogy így 3 formáció így valósult meg.
2: És amúgy a darabok, azok esetleg, ha lehet tudni, egyet-egyet kiemelni, hogy mik voltak a különlegességei, a dallamok, voltak olyan nehézségek, különlegességek, ami a felkészülésben okozott olyat, hogy na, akkor ezt meg kell ugrani. Hogyan készültetek, milyen volt, mekkora volt a felkészülés a verseny előtt?
3: Voltunk itt ugye nálad január-februárban, és akkor említettük, hogy az előző fél év az nagyon kegyetlen volt, 17 koncerttel 3 hónap alatt, és utána eldöntöttük, hogy ez nem lesz így a második fél évben. Ebből fakadóan nyugodt körülmények között készültünk fel, ám bár nem azt a taktikát választottuk, hogy a bejáratot 2-3 éve műsoron lévő kórusműveket újítsuk fel és csiszoljuk tökéletesen, hanem pontosan amiatt, mert várt ránk egy megmérettetés, amivel lehetett a gyerekeket motiválni. Választottunk nehezebb műveket, olyan műveket, amik szerintem, tehát olyan nehézségű műveket, amiket még nagyon nem énekeltünk, meg a lévai kórus szerintem nem énekelt legjobb tudomásom szerint, de maga a nagy kórus az egy könnyebb repertoárra készült, ott, ahogy említette Petra, az volt a lényeg, az volt a versenykiírás, hogy minden zenetörténeti korszakból legyen valamilyen kórusmű, tehát ott sikerült ezt teljesítenünk, mert ott rövidebb lélegzetvételű műveket vittünk, és 10-15 perc a megkötés a műsoridő szempontjából, úgyhogy abban a 15 percben sikerült besúvasztani egészen a reneszánsztól egy kortárs, Léva is egyébként mi diákunk, Krösajmund Gábor Dispel a Darkness számával egy ilyen teljes zenetörténeti korszakokon átívelő repertoárt. A női karnál ott ezt nem tudtuk teljesíteni, mivel hogy a női kar az 2 hónapja alakult, azt hiszem, és kevés is volt rá az idő, elég nehéz műveket is választottunk, úgyhogy összesen 3 művet énekeltünk. Ott volt egy romantikus, volt egy 20. századi nagyon ismert Bolyongás című kórusmű, és ezen kívül pedig egy folk jazz feldolgozást, a Három piros kendőt veszek című nagyon szép népdalt adtuk elő Petró Csaba zongora és Szabó Mátyás Benjamin szaxofon játékával kiegészítve. A kamara kórusnál pedig nagyon nehéz, nagyon különleges műveket vittünk, de mivel, hogy annak Petra a vezetője, szerintem át is adom neki a szót, hogy ezt részletezze.
4: A kamara kórus repertoárja az úgy nézett ki, hogy volt Bachnak egy vonós négyes átirata kórusra, azt adtuk elő Bach R című vonós darabot, hangszeres darabot. A második darab, amivel készültünk, az Bárdos Lajosnak volt az első népdal rapszódiája, és a harmadik pedig Orbán Györgynek a Nunc Dimittis.
2: Fiatalok, mit szóltak ezekhez a darabokhoz? Itt azért mind a kettőtöktől elhangzott, hogy azért újdonságok voltak, nehéz művek, nehéz darabokról beszélünk. Ők amúgy hogyan fogadták ezeket a repertoárokat?
4: Tetszett nekik, én úgy vettem észre, illetve élvezték, hogy van egy kis kihívás, egy kis újdonság, új színek, amit eddig mondjuk nem annyira énekeltek. Úgyhogy így élvezték a közös munkát.
3: Abszolút élveztük, nagy volt a kihívás, de ez egy érdekes kérdés, hogy mennyi kóruskoncertet, versenyt vállaljon be az ember, de az, amit én is hallottam a tanáraimtól, egyetemi tanáraimtól, régebb óta pályán lévő karvezető kollégáktól, hogy azért fontos, hogy legyenek ilyen megmérettetések, mert az ténylegesen a gyerekeket motiválja, és rá lehet őket venni komolyabb munkára. Mi ennek a pont a határán voltunk, tehát hogy az utolsó hetekben már minden héten volt próba, a versenynek a napján reggel 8-tól délután 3-ig próbáltunk, nem a hangjukat megölve, hanem azért ez struktúráltan, rendezetten, normális körülmények között, de hogy nagyon sokat próbáltunk, és hát nekem a személyes olyan része ennek a történetnek, ami egy ilyen célkitűzés volt, hogy énekeltünk reneszánszt. Tehát régi zenét én eddig nem mertem, én 5 éve foglalkozok a Lévai kórussal, nem mertem hozni, mert a reneszánsznak a hangképzése és az egész maga, ahogy el kell énekelni egy ilyen művet, ez egy annyira más világ, egy annyival tisztább, üvegesebb, áttetszőbb hangzást igényel, ami egy hangképzést nem tanult gyermek számára egy ilyen nagyon nagy kihívás szerintem. Mégis nagyon szépen abszolválták ezt, és sikerült ezt nagyon szépen elénekelniük, úgyhogy ennek körül nagyon örültem.
2: Milyen hangulatban telt a verseny, akkor ezek szerint ilyen 15 perces etapokban léptek fel a kórusok, mert szerettem volna kérdezni, hogy úgymond a lebonyolítás hogyan zajlik, hogyan néz ki, egy kicsit meséljük el a hallgatóknak, illetve hogy milyen hangulatban telt számotokra a verseny.
3: A verseny napját nagyon izgatottan vártuk, mert ténylegesen olyan dolgokat vállaltunk be nehézség szempontjából, hogy nagyon kérdéses volt, hogy ez mennyire fog tudni jól megvalósulni. Tisztában voltunk vele, hogy egyik mű sem lesz olyan minőségű, amire azt mondja az ember, hogy ez egy rádiófelvételben megállja a helyét. Nekünk az volt a célunk, hogy úgy tudjunk kiállni, hogy ne szégyenkezzünk, egy ilyen színes nagy repertoárt el tudjunk énekelni olyan minőségben, hogy a hallgatóság számára az egy élvezhető dolog legyen. És a idő hiányában, szűkében ténylegesen ezt választottuk, hogy akkor aznap, ha már úgyis a verseny miatt az iskola látogatása eléggé kérdésessé vált, akkor kikérjük őket egész napról. Csináltunk egy hosszadalmas előzetes szervezést, hogy akkor melyik kórus, mikor próbáljon, egyik gyerek meg se legyen, folyamatosan munkában legyen szünet, ki szeretne bemenni valamelyik órájára, végzősök mikor tudnak megérkezni. Volt egy-kettő tavaly ballagott diák is, akiknek az egyetemi vizsgáikkal kellett összeegyeztetni, úgyhogy nagyon sok ilyen szervezésbeli dolog volt, helyszínválasztás, zenészek mikor tudnak jönni, és akkor utána pedig átmentünk a verseny helyszínére, és ott is volt már előzetesen a többi karvezető kollégával egy ilyen problematika, hogy akkor hogy legyen a sorrend, mert másnap voltak Botka Kriszta kolléganőnk vezetésével egy országos színjátszó versenyen a lévai színjátszósok. Na most a színjátszósoknak durván a 80% a kórusos is, úgyhogy szegényeknek aznap kellett még felmenni Budapestre, úgyhogy emiatt előrébb kellett hozni bizonyos kórusokat, megszervezni, hogy ők hogy jutnak el a tiszai pályaudvarra, és majd mennek fel Budapestre, ezt hál' Istennek tanárnő magára vállalt, eljött, meghallgatott minket. Nagyon sok minden volt itt benne, de a lényeg, amit el kell mondani, hogy nagyon jó volt a szervezés, tehát immáron a fazekas művészeti részének, tehát az Alapfokú Művészeti Intézménynek a vezetője, igazgatóhelyettesi pozícióban Kolozsi Balázs, és mind ő, mind pedig a kollégái, Balázsné, Molnár Ildikóék egy olyan jó hangulatban telt ez az egész alkalom, és nagyon jó volt megszervezve az egész, hogy nekünk abszolút élmény volt. Nagyon jó volt a többi kórus meghallgatni, mindenki nagyon kedves volt, úgyhogy abszolút nagyon jó élmény volt számunkra ez az egész nap.
2: ott a helyszínen ki, hogyan vezényelt ki, melyik kórust vezényelte, illetve Petra majd a te személyes benyomásaidat is mondd el, hogy ott már, amikor kiálltatok, az neked milyen élmény volt?
4: Hát ez igazából felváltva történt, szóval mind a ketten vezényeltünk, mind a három formációban. Így tényleg szó szerint az volt néha, hogy egyet Balázs, egyet én, egyet ő, egyet én. Általában, vagy hát úgy összességében úgy válogattuk ki, hogy ki melyiket, hogy azért mind a kettőnknek voltak olyan darabjai, ami nagyon a szívünkhöz nőtt, amit nagyon szívesen szerettünk volna így megvalósítani, és ez sikerült is így elosztanunk, de egyáltalán nem volt probléma azzal, hogy te is ezt szeretnéd, én is ezt szeretném, nem, ezt nagyon jól meg tudtuk beszélni. Nekem ez a legelső ilyen versenyelményem volt, én még az egyetem alatt egyszer énekeltem így az éneklő ifjúságon Egerben, de az, hogy most ott legyek, mint karvezető és gyerekekkel együtt dolgozzak, ilyen még nem volt, szóval számomra egy nagyon meghatározó és pozitív élmény.
2: Igen, még duplán rátenném azt, hogy ugye a kamarakórussal talán ilyen körülmények közt most léptetek fel először, akkor még pluszban. Ez egy pluszt gondolom hozzáadott. Ez milyen élmény volt, hogy a kamarakórus, ami effektíve végül is mondhatjuk, hogy miattad veled jött létre, és akkor velük így most felléphettél egy minősítő versenyen.
4: Az egész kórusra nagyon büszke vagyok, és büszke is voltam, de hát már ott akkor rögtön, meg azért is, de hát ez már a kezdetek óta, ahogy dolgoznak együtt, ahogy nagyon szépen viselkednek egymással, és tényleg jó barátok, tehát hogy nagyon jó közösség működik a kóruson belül, és ezt nagy öröm látni. És most már sokszor azt érzem, hogy tényleg így a gyerekeknek az anyukája, meg az apukája vagyunk szinte, annyira így összenőttünk, meg ők is hozzánk, mi is hozzájuk. És hát ez az, amit mondtam is, hogy nagyon büszke vagyok a kamarakórusra is, tényleg mindenki mindent belerakott, amit tudott, odafigyelt, fejbe ott volt. Úgyhogy ezt így megköszönöm a meghálálva a gyerekeknek és a sok türelmet, a sok tanulást és a próbákat. Ma egy kicsit ilyen élmény foglalkozást fogunk nekik tartani. Készültünk is meglepetéssel, és ütöttem sütikét, illetve vásároltunk egy kis legót, szóval
3: anyagilag legyengültünk, igen.
4: Nem, kitaláltuk azt, hogy a versenyen kaptunk kézzel készült emlékvázát, és hogy akkor az hogyan nézzen ki, és hova legyen kirakva, akkor legyen az, hogy lesznek benne virágok. És hát a Lego virág az, ami maradandó, a gyerekeknek is jó kis öröm lesz, kis közös foglalkozás.
2: És Balázs, neked milyen élmény volt kiállni a kórussal, illetve te hogyan élted meg így a versenyt így belülről, mint karvezető?
3: A karvezetés része egy amatőr kórusnál, egy gimnáziumi vagy akármilyen általános közoktatási intézmény kórusánál rendkívül pici szelete a mi munkánknak. Ami nagyon érdekes dolog, mert az egyetemen az ember, hogyha elmegy énekszakra, vagy elmegy szolfés tanári szakra, vagy esetleg karvezető mesterszakra, ezek vannak itt most a repertoárban, amiknél az ember tanulhat karvezetést, hogy senki nem a pedagógiai oldaláról beszél, arról, hogy hogyan kell egy közösséget megszervezni, és pont erről beszélgettünk tanárnővel, Petrával, utólag is majd biztos erre is rá fogsz kérdezni, hogy magának a mi munkánknak az értéke, a gyerekeknek a teljesítménye az milyen nézőpontok, szempontsor szerint értékelendő, de hogy a karvezetést, de nagyon szeretünk vezényelni, csak az a baj, hogy nem nagyon van rá idő. Tehát, hogy leginkább az, hogy a gyerekek olyan állapotba jöjjenek, hangilag ott legyenek, a művek meg legyenek úgy tanulva, ez a mi munkánknak a nagy része. Azt, hogy utána már kiállunk, és ottan hókusz-pókuszkodunk, az nagyon jól néz ki, meg nagyon tetszik át ez a visszajelzés által, hogy ilyen nagyon, hogy mondjam, megragadó az, hogy mi vezényelgetünk, mert látszik, hogy a gyerekek néznek minket, meg mi is őket, de hogy ez a kicsi része, de ez a jutalom része. Tehát onnantól kezdve, hogy végig dolgoztuk velük az egész elmúlt időszakot, és ott kiállhattunk, és vezényelhettük őket, az már egy nagy öröm volt, de észnél kell lenni. Tehát már itt megütöttünk olyan nehézségű műveket is, amiknél már nem elég az, hogy üti az ember az 1-2H, vagy a 4-et, vagy a 3-at, vagy a 2-t, az elején beint, aztán a végén megcsinál egy ilyen leintés mozdulatot, aztán meghajlik, meg mosolyog, hanem vannak olyan részek, ahol igazán múlik az, hogy az ember hogyan vezényel. De itt megint nem az a lényeg, hogy mi technikailag milyen karvezetők vagyunk, hanem hogy a gyerekekkel hogyan tudunk kommunikálni. Tehát ha én megtanítom a gyerekeknek, hogy a kislábújján pöcögtetésére légy szíves, egy pontos tempóban lépje be, akkor be fog lépni, hogyha én ezt meg tudom neki mondani, meg tudjuk csinálni. Tehát itt gyakorlatilag már a karvezetés része egy olyan dolog, hogy amihez hozzászoktak a gyerekek, azt mi csináljuk. És itt is a koncert közben is igazából nem arra figyelünk, hogy mit vezénylünk 80%-ba, hanem hogy a gyerekeket mennyire tudjuk inzultálni, hogy ők figyeljenek ránk. Tehát már most ezt csináltuk, hogy az első oldal megy fejből, ne bújjadak ott, tehát hanem nézzetek minket, és akkor megszületik a közös muzsikálás. Úgyhogy nagyon jó élmény volt, nagyon koncentrálni kellett, igazán elfáradtunk mind a ketten. De mondom, ez már a jutalom része. Ez mindig ilyenkor egy ilyen örömünnep.
2: És milyen eredmények születtek, illetve ti hogyan értékelitek így utólag most már, gondolom, lehet, hogy akkor már fogjátok értékelni majd a fiatalokkal együtt. Milyen eredmények születtek és hogyan értékelitek ti a versenyt a három kórusnál?
4: A nagy kórus arany minősítést hozott el, a kamarakórus és a női kar pedig ezüst minősítést. Értékelés szempontjából beszéltem így az egyik zsűritaggal, illetve mi is beszéltük, hogy azért elég erős volt a mezőny, mivel most 12 formáció indult, míg tavaly csak 6. Szóval ez a kétszer annyi azért úgy persze megnehezíti a dolgokat, illetve minden mellett amúgy nagyon sokat fejlődtek a gyerekek, én csak így ősztől követem, de még így is láttam, és volt olyan zsűritag is, aki nagyon megdicsérte, hogy tavalyhoz képest is óriási a fejlődés.
3: Igen, tehát konkretizálva a dolgot, tavaly aranydiplomát kaptunk. Az aranydiploma az a kiemelt aranyt jelenti gyakorlatilag. Idén már nem volt aranydiploma, de úgy lehetett volna kiemelt aranyt kapni, emellett pedig még van egy olyan minősítés, hogy országos dicsérőoklevél, és e felett van a csúcsok csúcsa, amit egyébként a beszélgetésünk elején említett, Egressy Béni zeneiskola kórusa annó elhozott minden évben zsinórba, ez pedig az évkórusa díj. Egyébként most is ott volt az Egressy, Dótosné Mészáros Eszter kolléganőm, én tanítok az Egressybe is vitte, és nagyon ügyesek voltak velük, nagyon meg volt elégedve a zsűri, aranyminősítést kaptak. Nekünk, tehát azt kellett megérteni, más volt a zsűri, hogy tavaly az képest, ahogy mondja is Petra, sokkal nehezebb műveket énekeltünk, és hogyha kidolgozásban, a női karban és a kamarakórusban voltak is olyan dolgok, amik nem voltak tökéletesek, akár a tavalyihoz képest is, a nagy kórus az viszont biztosan állítható, hogy egy sokkal nehezebb és sokkal kidolgozottabb műsort hozott, mégis ugye az is egy alacsonyabb kategóriai minősítést kapott. És megvallom, teredelmesen bennem volt ezután frusztráció, leginkább amiatt, mert féltem, hogy a gyerekeknek mennyire marad meg a kedvük. Kicsit dühös voltam arra, hogy nem a pedagógiai szándékot nézik, nem azt nézik, hogy a mai körülmények között hány gimnázista kórus van, ezek a gimnázista kórusok hogyan működnek, és hogy miért működnek leginkább, tehát hogy nem azért csináljuk ezeket, hogy mi felkerüljünk a örök, nem tudom én, profi karvezetők szobrára, vagy emlékművére itt Miskolcon, mint hogyha lenne ilyen, hanem hogy a gyermekeknek élmény legyen. És nekik is kicsit érthetetlen volt, hogy a tavalyihoz képest miért kapunk szerényebb minősítést, úgyhogy közben a munka, a belrakott energia, a profizmus és a gyerekek hozzáadás és maga az együttesnek is a minősége egy sokkal magasabb szintet képvisel. És utána, amikor beszéltünk zsűritaggal, zsűritagokkal, akkor derült ki számunkra az, hogy a zsűri, az idei zsűri, akik között kettő ember más volt a tavalyihoz képest, egy régi iskolarendszer szerint mérték meg a kórusoknak a színvonalát. Tehát itt azt kell nagyon látni, hogy a 60-as, 70-es, 80-as és még a 90-es években is a magyar kórus az egy nemzetközileg elismert, sőt szinte élmezőnek mondható művészeti tevékenység volt. Tehát külföldre elmentek a magyar kórusok már a 60-as években, amikor tudjuk, hogy a Rákosi, meg utána már a Kádár korszakban is külföldre az mehetett, aki e-sportoló volt, vagy pedig profi kórusban énekelt. Tehát, hogy ezek nagyon-nagyon nagy színvonalon voltak, elmentek külföldre, és a külföldi kórusok labdában nem tudtak rúgni a magyar kórusokkal. Na most ezzel a szemléletmóddal vizsgálva a mai kórusokat, nem komolyan vehetőek. Tehát ha összehasonlítjuk a régi kórusokkal, sem a lévai kórus, sem egyéb gimnazista kórusok, ebben szerintem mindannyian egyet tudunk érteni közösségileg miskolci karvezetők, és szerintem az országban is, nincsenek azon a lábukhoz, nem érünk fel a régi kórusokhoz, mert ott volt egy olyan iskolarendszer, a frissen kidolgozott Kodály módszertannal karöltve, és az állam támogatásával, és a gyerekeknek a teljesen más, hogy való nevelésével, hogy az egy nagyon nagy színvonalat képviselt. Viszont ez manapság nincs meg. És azután, hogy megtudtuk, hogy na jó, nem lehet mindent elárulni, de a lényeg, hogy egyébként a minősítés sem teljesen úgy akarták, ahogy, hanem inkább kevésbé akartak még differenciát, tehát volt egy egy pont, amit azt mondták, hogy ez vagy megüti valaki, vagy nem, az szerint nézve abszolút érthető ez a minősítés. Pedagógiai szempontból sajnos nagy terhet róttak ránk azzal, hogy most nekünk kell a saját gyerekeinket rávenni arra, hogy ezt megértsék, amit most itt próbáltam 3 percben összefoglalni, és azt lássák, hogy valóban történt előre haladás, mert a zsűri szerint is történt, mert az a zsűri szerint, aki a tavalyi eredményeket is látta, itt azt kell megérteni, hogy egy más minősítés volt. Úgyhogy gyakorlatilag ennyi az összélmény, szerintem elmondhatjuk, hogy nem bántuk meg, hogy elmentünk, teljesen jogos ebben a szemléletmódban ez a minősítés, és reméljük, hogy jövőre még tudunk tovább fejlődni. Nem tudom, hogy tudunk-e, mert jelen körülmények között egy gimnázista kórus számára még színvonalasabb dolgokat csinálni, az szerintem már egy olyan áldozattal járó dolog, ami már nem lenne kívánatos egy gimnáziumban, tehát nem zenei gimnázium vagyunk, de mi mindennek fogunk tenni. A gyerekeken az látszik egyébként, hogy élvezték, az látszik, hogy ők nekik abszolút egy érthető dolog az, ami történt, az szerint, ahogy mi azt elmagyarázzuk nekik. Szóval ez a véleményünk erről a dologról.
1: Szép eredményeket ért el a lévai kórus, 1 arany és 2 ezüst. A Miskolci Fazekas utcai általános iskola és alapfokú művészeti iskola adott otthont az Éneklő Ifjúság elnevezésű minősítő versenynek, ahol több gyermek és ifjúsági kórus mutatkozott be, köztük a lévai is. Az iskola kórusa 3 formációban állt fel a versenyre. A lévai nagy kórus aranyminősítést szerzett, a lévai női kar ezüst, a lévai kamara kórus pedig szintén ezüst minősítést kapott. Petró Balázs és Klein Barbara pedagógusokkal, karvezetőkkel a riportán Sütő Dávid Pelé beszélgetett.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: Egy óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Aki szabadtéri tömegrendezvényen kíván részt venni, az indulás előtt hozzon felelős döntést saját egészsége és mások biztonsága érdekében, hívta fel a figyelmet az egészségügyi miniszter a közösségi oldalán. Hegedűs Zsolt emlékeztetett, a hőség nem egyszerű kellemetlenség, hanem komoly egészségi kockázatot jelent, és különösen veszélyeztetettek az idősek, a várandósok, a kisgyermekek, a krónikus betegek, a szív- és érrendszeri betegségben érintettek, valamint azok, akik rosszul viselik a nagy meleget. Számukra a tárcavezető azt javasolja, hogy a hőség idején lehetőség szerint ne vegyenek részt szabadtéri tömegrendezvényen. Hozzátette, azok, akik mégis elindulnak, készüljenek fel tudatosan, vigyenek magukkal elegendő vizet, kerüljék az alkoholfogyasztást, viseljenek sapkát vagy kalapot, világos szellős ruhát, továbbá használjanak fényvédőt, és keressenek árnyékot vagy hűvösebb helyet. Ha szédülést, gyengeséget, fejfájást, hányingert, zavartságot, mellkasi panaszt, légszomjat vagy ájulás közeli érzést tapasztal, azonnal álljon meg, húzódjon árnyékba, igyon vizet és kérjen segítséget, írta a miniszter. Hegedűs Zsolt arra kért mindenkit, figyeljenek egymásra, és ha valakin a rosszul lét jeleit látják, akkor ne hagyják magára, és jelezzék azt a rendezvény biztosításában résztvevő egészségügyi szolgálatnak, vagy szükség esetén hívják a 112-es segélyhívót. Az extrém meleg napokon nyissák ki a templomok kapuit reggel 9 és 18 óra között, menedéket kínálva a forróság elől. Erre kéri lelkipásztorait a Magyarországi Református Egyház zsinatának elnöksége. Azt is javasolják, hogy helyezzenek ki ivóvizet, ezzel is segítve a túlhevült szervezet mielőbbi lehűlését. Mint a református.hu írja, a következő napok extrém meleg időjárása komoly veszélyt jelent az erre érzékenyek szervezetére, de különösen az idősek és a gyermekek kitettek a forrósággal járó kockázatoknak. Főként a nagyobb városokban és a fővárosban szolgáló lelkipásztorokat arra kérik, hogyha módjuk van rá, a hőségriadó alatt nyissák ki a templomok kapuit, hogy oda bárki betérhessen megpihenni. Minden hivatásos szolgáljon becsülettel, tisztességgel, a törvény, valamint a hazánk iránti hűséggel, mondta a miniszterelnök a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tisztavató ünnepségén Budapesten. Magyar Péter a Ludovika előtti téren tartott rendezvényén beszédében azt kérte a végzett hallgatóktól, legyen bátorságuk felszólalni, ha törvénytelenséget látnak, legyen tartásuk jelezni, ha méltatlan parancsot kapnak, és legyen erejük kiállni, ha a hivatásuk becsületesség. Érülne. Az egyenruha a hazánkat szolgálja, nem a hatalmat, a törvény pedig minden magyar emberé, nem a hatalmasoké, fogalmazott a kormányfő. Hozzátette, Magyarország számít a most végzett hallgatókra, és minden erőnkkel azon dolgozunk majd, hogy önök is számíthassanak a hazájukra. A kormányfő arról is beszélt, a most végzett tisztek példaként fognak állni a következő évfolyamok és a fiatalabb kollégák előtt, egy-egy intézkedésükön keresztül pedig a magyar emberek is találkoznak majd az állammal. A harmadfokú hőségriasztás miatt rövidített ügyfélfogadással várja hétfőn és kedden az ügyfeleket a Nemzeti Adó és Vámhivatal azokon a kirendeltségeken, ahol nem biztosított a légkondicionálás, közölte a hatóság. Jelezték, ezeken a helyeken a hivatalok június 29-én hétfőn és 30-án kedden is kizárólag délig tartanak nyitva az ügyfelek és a munkatársak védelme érdekében. Hozzátették, a klimatizált központi ügyfelszolgálatok normál rend szerint várják az ügyfeleket, a személyes ügyintézést választók itt egyúttal meg is pihenhetnek, leülhetnek az extrém kinti hőmérséklet után. A NAV közleményében emlékeztetett, az ügyintézésre az elektronikus megoldások, illetve az online felületek mindig rendelkezésre állnak, és a hatóság ügyfelportáján szinte minden adóügy elintézhető.
0: Az időjárásról.
1: Vasárnap tovább fokozódik némileg a kánikula, Sok napsütésre, kevés felhőre kell készülni, kisebb záporok előfordulhatnak. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 35 és 40 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.